Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit július 16-án, csütörtök hajnalban, homokora későjeli műsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. A mai nap gondolatával köszöntöm Önöket, amely Henrikből, német író és műfordítótól származik. A mosolygó alatt való mindig fölényben van az ingerült uralkodóval szemben. A következő 3 órában későjeli műsorunkat sugározzuk a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.ro weblapon. Adásunk első órájában klasszikus zene szól. Második órában a nap áítata hangzik el, amelyet kalendárium és névnap köszöntő követ, valamint keresztény élet felekezet közi magazin műsorunk Szecsődi Árpád szerkesztésében. A harmadik és befejező órában szempontok című rovatunkat ismételjük meg Lukács Orsolya szerkesztésében. Ha tehetik, tartsanak velünk! A továbbiakban Johannes Brahms és Beethoven műveiből csendül fel két hosszabb tétel.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolódtak be az Ágnus Rádió Homokóra késői műsorának hallgatásába, Szabó Anita mikrofonnál. A mai napon Heinrichből német író és műfordító gondolatával köszöntöm Önöket. A mosolygó alatt való köszöntöm Önöket.

újat cselekszem, most kezd kibontakozni. Talán nem tudjátok, már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Ézsaiás próféta 43. fejezetének 19. verse. A következő percekben Mike C. Bertoglio, Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Követtem az útjelzéseket egy napraforgó föld irányába, és azt vártam, hogy egy tengernyi virágba borult napraforgó tárul elém. Ehelyett halott és megfeketedett kis csonkokat találtam. Először a látványtól megkövülten csak csendben álltam és tanulmányoztam a helyet. Sok madár hangját hallottam, sőt egy karolinai ökörszem leszállt a fekete virágokra magukat keresni. Egy pár sárga madár, talán tengelic, szintén zuhanó repülésben magukat vadászott mellettem. Más, számomra ismeretlen madarak is repkedtek körülöttem királylepkékkel együtt. Az első látásra kihalt vidék hemzsegett az élettől. Ézsaiás szavai jutottak eszembe. Újat cselekszem, talán nem tudjátok? Isten azokon a helyeken is dolgozik, amik száraznak és kihaltnak látszanak. Talán körülnézünk, és rögtön nem veszük észre az élet jeleit. Mégis, ha közelebbről vizsgáljuk, az élet meglep minket. Isten teremtő ereje sosem okoz csalódást.

Imádkozzunk! Teremtő és megtartó Urunk, köszönjük a folyton munkálkodó teremtő erődet, ami új életet hoz a világba. Ámen. Isten teremtő ereje működik, még ha nem is látom azonnal, mondja ezt Mike C. Bertoglio, Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk, hogy hálásak tudjunk lenni Isten munkájáért az életünkben.

Július 16-át írunk, ez az év 197. szökőévben 198. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 168 nap van hátra. Tekintsük át előbb, milyen fontosabb történelmi események történtek július 16-án. A 622-ben elkezdődött a hijra, Mohamed proféta híveivel Mekkából Medinába menekül. Ez az iszlám időszámítás kezdete. 1054-ben az egységes keresztény egyház ketté szakadása keleti és nyugati egyházra, Bizánc és Róma központokkal. 1342-ben első Nagy Lajos magyar király trónra lép. 1439-ben Angliában 6. Henrik király betiltja a csókolózást, hogy ezzel is megelőzzék a pestis terjedését. 1669-ben első Lipót császár Bécsbe hívja a magyar tanácsot. 1790-ben megalapítják Washingtont, az Egyesült Államok szövetségi fővárosát, az első elnök és hadsereg főparancsnok George Washington tábornok nevének emlékezetére. 1875-ben elfogadják a harmadik francia köztársaság új alkotmányát. 1940-ben Adolf Hitler parancsot ad a Nagy-Britannia ellen megszállás előkészítésére, az oroszlánfoka hadműveletre. 1950-ben a sporttörténelem egyik legtöbb nézője gyűlt össze a Brazília és Uruguay játszott a világbajnoki döntőn, Rio de Janeiro-ban, Brazíliában. 1969-ben az Apollo 11 űrhajó közép-európai idő szerint 14:32 perckor indult el a Cape Kennedy-ről,

1843-ban született Galántai Fodor József, magyar orvos, egyetemi tanár, nemzetközileg elismert higiénikus, a magyar közegészség első apostola. 1872-ben kinevezték az új Kolozsvári Tudományegyetem államorvostani tanszékére, innen pedig két év múlva meghívták a pesti orvoskaron külön az ő számára 1874-ben felállított közegészségtani tanszékre. Kutatásaival, előadásaival, bírálataival jelentős mértékben járult hozzá a főváros egészségesebbé tételéhez. A Cambridge-i Tudományegyetem díszdoktorává avattat, 1901-ben a Budapesti Egyetem Nobel-díjra jelölte. 1873. július 16-án Székelyudvarhelyen született Dobai László, ovológus, ornitológus, természettudományi író. Tudományos gyűjtőmunkája és kiterjedt nemzetközi cserekapcsolatai révén teremtette meg az egész földre kiterjedő, mintegy 30 ezer darabból álló tojásgyűjteményét, melynek közel egyharmada ma Nagyváradon az ország leggazdagabb ovológiai gyűjteményének törzsanyaga. Emellett jelentős tudományos munkát végzett Erdély madárvilágának feltárása érdekében, monográfiájának kézirata az 1944-es bombatámadás során megsemmisült. 1883-ban ezen a napon született Pál Elek Gyergyó Remetén, aki pedagógiai író, közíró volt. A két világháború között a magyar nyelvű oktatást fejlesztette. 1907-ben született Barbara Stanwyck, Golden Globe díjas és háromszoros Emmy díjas amerikai színésznő. Négyszer jelölték Oscar díjra, végül 1982-ben munkásságát életműdíjjal jutalmazták. Az Amerikai Filmintézet minden idők legjobb színészei listáján a 11. helyezést érte el. 1931-ben született Tóró Tibor, romániai-magyar fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. A részecskék közötti alapvető kölcsönhatások geometriai leképzésével foglalkozott. Magyar nyelven elsőként foglalta össze monografikusan a neutronok kvantumdinamikai sajátosságait. Jelentős tudománytörténeti munkája közé tartozik Bolyai János életművének és tudományos eredményeinek elhelyezése az egyetemes fizikatörténet kontextusában. 1955-ben született Lázár Sándor, magyar szinkronszínész, színész, műsorvezető. Ők voltak a nap híres szülöttei. Most tekintsük meg, kik azok a hírességek, akiknek elhalálozási évfordulója július 16-ára esik.

1880. július 16-án tért vissza teremtőjéhez Roska Márton régész. Főkutatási területe a honfoglalás kora volt. Erdélyben több ilyen tárgyú ásatást végzett. 1920-ban hunyt el Benczúr Gyula, magyar festőművész, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja. 1900-ban a párizsi világkiállításon első díjat nyert a Nagyváradon festett Slauk Lőrinc nagyváradi bíborost ábrázoló portréjával, amely máig Nagyváradon a püspöki palotában tekinthető meg. 1907-ben befejezett Ezredéves hódolat című képe egész Európában feltűnést keltett. Élete utolsó éveiben a budai várba tervezett 8 képből álló történelmi tárgyú képsorozaton dolgozott, melyből 2 tudott elkészíteni. Műveivel aranyérmet nyert 2-szer Párizsban, Berlinben, Bécsben és 1-szer Münchenben. 1985-ben elhunyt Henrik Böll, német író és műfordító. 1972-ben a világháború utáni első német íróként megkapta az Irodalmi Nobel-díjat, a Csoportkép hölgyel című művéért. A regény a német történelmet követi végig az első világháborútól az 1960-as évekig egy nő életrajzán keresztül. 1991-ben hunyt el Baász Imre, romániai magyar grafikus. 1972-ben a Criterion könyvkiadó felkérésére készítette Calavera illusztráció sorozatát, amellyel elnyerte a bukaresti grafika szalon második díját. Alkotóművészetének alapmotívuma a kisebbségi helyzetben szorult magyarság megmaradása. Alkotásaiban visszatérő motivumként feltűnő kötél, óriási biztosítótű, lepedő, értékhordozó vagy értéktakadó szerepet kapott. Egzisztenciális és morális kérdéseket feszegető képalkotása az expresszionista hagyományokkal és az akcióművészetekkel mutatott rokonságot. 1990-ben elindította és haláláig szervezte a Szent Anna-tónál zajló An Art Performance napokat. 1943. július 16-án tért vissza teremtőihez Eugene Lovinescu, román dramaturg, regény és novella író, irodalomkritikus, történész és kultúraszociológus. Ő alkotta meg az esztétikai értékek szinkronizmusának és mutációjának elméletét.

Ők voltak azok a híres személyek, akik július 16-án hunytak el. Július 16-án van Perúban a Virgin del Carmen ünnepnap. Július 16-ai kalendáriumunkat hallották.

0: Kocsis Tibortól szólt a Lásd csodát című dal. A következőkben ünnepeltjénket köszöntjük.
1: Július 16-án Walter, Mária, Carmen, Euszták névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Walter német eredetű név, jelentése uralkodó sereg. A Mária bibliai név, eredeti héber formája Miriam volt. Ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, valamennyi változata vitatott. A latin Mária névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. A Carmen héber, spanyol eredetű név, jelentése Carmel hegyi kert. Szűz Mária spanyol megnevezéséből Nuestra Señora del Carmen, Carmel hegyi miasszonyunk kifejezésből származik. Az Euszták görög, latin eredetű név, jelentése dúskalászú, termékeny. Köszöntünk tehát július 16-án minden Walter, Mária, Carmen és Euszták nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket!

0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük!
1: Rúzsa Magdolna Vigyázz a madárra című dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit. Isten éltesse őket sokáig! Következzen Keresztény Élet Felekezetközi magazin műsorunk Szecsődi Árpád szerkesztésében.

Isten üzenete a János evangéliuma 6. fejezetének 16-21-ig terjedő versei alapján szól hozzánk Olá Mátyás, a Kisbácsi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Szentgellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Kegyelmes ítélet című részt felolvassa Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa, és most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Isten igéjét olvasom János evangéliuma 6. fejezetének 16-tól 21-ig terjedő verseiből. Amikor pedig esteledett, tanítványai lementek a tengerhez, és hajóba szálltak, hogy átmenjenek a tengeren túli Kapernaumba. Már sötét volt, de Jézus még mindig nem jött oda hozzájuk. A tenger pedig az erős szél miatt háborgott. Amikor azért 25 vagy 30 futamatnyira beelveztek, és meglátták Jézust, amint a tengeren jár és a hajóhoz közeledik, megrémültek. Ő pedig azt mondta nekik, én vagyok, ne féljetek. Akkor be akarták venni a hajóba, de a hajó már is azon a parton volt, ahova tartottak. A tóról, illetve a tavon hánykódó halászbárkáról szól az ige. És valakiről, akinek engedelmeskedik a természet, aki képes arra, hogy járjon a viharos tengeren is. A felolvasott ige története leginkább viharos időkben jelenthet vigasztalás számunkra. Bármelyik evangéliumban is keressük a párhuzamát, mindenik arról szól, hogy Isten megszabadítja bajba került népét, szeretett gyermekeit. És nem csak a történet maga szól erről, hanem a történetnek a szövegkörnyezete is, hiszen mindenik evangéliumban, ahogyan itt is, a kenyérszaporítás csodájához kapcsolódva találkozunk vele. Itt a János evangélium a 6. fejezetében a tengeren járó Jézusról szóló elbeszélés konkrétan összeköti az 5000 ember megvendégelése történetét azzal az egységgel, amelyben Jézus magáról, mint mennyei kenyérről beszél a sokaságnak. A kettő együtt az Egyiptomból való szabadulás és a pusztai vándorlás időszakát juttatja eszünkbe. Az ennivaló, amely végül mindenkinek jut, aki Jézust hallgatta, illetve a mennyei kenyér említése, az égből hulló mannára emlékezteti az evangélium olvasóit. A galileai tenger közepén hánykódó hajó csodálatos kimenekítése pedig a szabadulás történetnek arra a mozzanatára utal, amikor ketté vált a vörös tenger, s száraz lábbal kelhettek át a túlsó partjára, miközben a fáraó serege a tengerbe veszett. Biztos vagyok benne, hogy egyéni és közösségi életünkben már többször történt olyan, hogy mi is, a tanítványokhoz hasonlóan a tenger kellős közepére kerültünk. Olyan helyzetbe, amikor nincs visszaút, előttünk pedig minden bizonytalan. Mindannyian óckodunk az ilyen helyzetektől, senki sem szereti, amikor kicsúszik a kezéből a gyeplő, de néha így hozza az élet, hogy kockáztatnunk kell, mert már nem opció a biztonságra játszani. Az ember körül néha elfogy a levegő, bezárulnak az utak, és csak az marad nyitva, amelynek nem tudni a kimenetelét. Csupán annyi világos, hogy valamiért ez az egyetlen út maradt. Aggódva, de elindulunk, mert más nem tehetünk. Ilyenkor úgy érezzük, mintha Jézus is elhagyott volna. Egy darabig nem kapunk érthető, világos útmutatást, sem a Szentírást olvasva, sem imáinkba merülve. A tanítványok is hasonlót érezhettek, amikor a sokaság elől elvonult Jézus esti sötétség idején sem csatlakozott hozzájuk. A sokasággal nem akartak együtt maradni. Elindultak hát Kapernaumba hajóval. Érdekes módon nem olvasunk arról, hogy féltek volna. Azt olvassuk, hogy csak akkor rémültek meg, amikor Jézus a tengeren járva a hajóhoz közeledett. Ez tulajdonképpen az isteni hatalom megnyilvánulásától való félelem. Jézus erre felmondja nekik.

nekik, hogy én vagyok, ne féljetek. Ugyanaz vagyok, akivel nap mint nap együtt étkeztek, utaztok, beszélgettek. Jézus a megszokott, szelíd, csendes hangon szólt hozzájuk, és akkor felismerték őt. És megértették, hogy ő nem hagy el bennünket életünk viharaiban sem. Ő a biztos alap, akire mindig számíthatunk. Ő mindig kapaszkodó és viszonyítási pont számunkra, igéje és szent lelke által. Jézus megjelenését követően azt írja a történet, hogy amikor felismerve őt be akarták venni a hajóba, a hajó már is a túlsó parton volt. Megmenekültek. Ők sem tudták hogyan, csak azt, hogy ki által. Mert a szerencsés véletlenek mögött mindig ott van Isten keze munkája. Gondoljunk ma vissza ezekre a szerencsés véletlenekre. Adjunk hálát Istennek azért, hogy megőrzött, és imádkozzunk azért, hogy az életutunk alakulása mögött mindig meglássuk az ő titkos bánya mélyében formált terveit. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Olán Mátyás, a Kisbácsi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a János evangéliuma 6. fejezetének 16-tól 21-ig terjedő versei alapján.

Műsorunk folytatásában a Szentgelért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Kegyelmes ítélet című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejsmit Mária.

a kegyelmes ítélet. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak: mivel ezt tetted, átkozott légy minden jószág és minden vadállat között. Hasadon járj, és port egyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között. Ő a fejedre tapos, te pedig a sarkát mardosod. Az asszonynak ezt mondta: igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülöd gyermeked. Vágyakozni fogsz férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig ezt mondta: mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajtson neked, és a mező növényét egyed. Arcod verejtékével egyed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek. Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Azután ezt mondta az Úristen: íme az ember olyan lett, mint mi közülünk egy. Tudja, mi a jó és mi a rossz. Most azért, hogy ki ne nyújthassa kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyen és örökké éljen, kiűzte az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. És miután kiűzte az embert, odaállította kelet felül az Éden kertjéhez a kerubokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék azt az utat, amely az élet fájához vezet. Olvastam Isten ígéjét, amint az megvan írva Mózes első könyve, 3. részének 14-től 24-ig terjedő verseiben. A ma olvasott rész a görög sorsdrámák hátborzongató vég kifejlését juttatja eszünkbe. Nem véletlenül írták e rész kezdete elé a Biblia fordítók azt az összefoglaló címet, hogy Isten ítélete. Hadd foglaljam össze, miről tudósít itt bennünket az ősi szöveg, ez a titokzatos képes beszéd. Az Isten ellen lázadó, a rendből magát kiszakító, a rendetlenkedő embernek, aki hasonlóvá akar lenni Istenhez, és ki akar törni korlátaiból, Isten megmutatja korlátait térben és időben egyaránt, mondván: bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Az embernek, aki maga akarja megmondani, mi a jó és mi a rossz, ítélet hirdettetik. Isten nem semmisíti meg a kísértőt ítéletével, de még ítéletében is szinte figyelmezteti az embert. Neveli, óvja, segíti. Mintha azt mondaná: most láthattad, ember, hogyan támad a kísértő, milyen a módszere. Olyan, mint a kígyó, alulról, a porból, a piszokból csap feléd. Így cselekszik majd ezen túl is, jól vigyázz, szüntelen a sarkadban lesz, s ha most nem tanultad meg a módszerét, sarkadba mar, és ismét beléd engedi mérgét. Ám ha megtanultad, te taposhatsz a fejére, eltiporhatod. Vigyázva, óvatosan élj, fél szemed rajta legyen. Nemrégen megkérdeztem egy leánytól,
miért lett olyan félénk, szinte emberkerülő? Azt válaszolta, akit a kígyó megmart, az a gyíktól is fél. Csúful becsapta egy férfi. Csak hogy Isten nem félelemre, de óvatosságra és vigyázatra neveli a kísértővel szemben az embert, miközben ítéletet mond a kísértő felett. Isten, emlékezünk, azt mondta az embernek, hogy ne egyék a jó és a rossz tudásának fájáról, mert akkor meghal. Most elhangzik a halálos ítélet, bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba, mert Isten igazságos. Ugyanakkor Isten agapé, a szeretet. Ezért az ember haladékot kap. Haladékot az életre. Ebben a részben halljuk először az asszony nevét, akit a férfi Évának nevez el. Héberül Havvá. A neve pedig azt jelenti, élő, az életadó. Az asszonyon keresztül kap az ember, az emberiség haladékot. Meg kell majd halnia, de a végtelen élet áradata indul el szíve alól. Íme kegyelem az ítéletben. Fájdalommal kell majd szülnie gyermekét, ez az ítélet. De szülhet, újra és újra gyermeknek adhat életet, és ez a kegyelem. Aki már látott fiatal édesanyát, amint néhány perccel a sikoltozó fájdalom után magához öleli gyermekét, mindent elfelejtve, az már tudja, mi a kegyelem az ítéletben. A férfi is megkapta a magáét. Kemény az ítélet, így hangzik. Legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajtson neked, és a mező növényét egyed. Arcod verejtékével egyed a kenyeret. Mégis, ha jól figyelünk, ez a kemény ítélet is csak úgy vibrál a kegyelemtől, Isten szeretetétől, igaz, igazságos szeretetétől. Mert jól figyeljünk, ilyen szavak hangzanak el az ítéletben. Élj életedben! Eszed a mező növényét, és ismét eszed. Majd az ítélet hirdetés végén ezt olvassuk, az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Ha van megrendítő agapé, vagyis annak ellenére való szeretet, akkor ez az. Az ősi képszöveg megindítóbban, szebben ki sem fejezhette volna Isten kegyelmét, szeretetét. Isten kistafírozza a vele szembeszegülő embert. Lehetetlen, hogy ne gondoljak egy édesanyára és édesapára, akik ellen égtelenül fellázadt a fiúk, és ordítozva kijelentette, hogy ő már nem bírja az otthoni levegő áporodottságát, a folytonos gondoskodást, féltést, elege van az egészből. Ő elmegy, és keres egy albérletet, hiszen elég nagy már, megkeresi ő a maga kenyerét. Köszönés nélkül akart elrohanni, amikor édesanyja kinyitotta a szekrényt, és vasalt ingeit egy bőrönbe kezdte rakni. Az apa pedig az íróasztal fiókból kivett egy takarékkönyvet, és a megdöbbent fiúnak ezzel nyújtotta át. A havi kosztpénzedet, amit évek óta hazaadtál, betettem a takarékba. Vidd magaddal, neked tettem félre.
aki ilyen agapét tudott még a bűnbe esett ember szívébe is adni, attól ne telnék, hogy mielőtt nehéz életútjára indul a férfi és a nő, kinestafírozza őket. Mennyi-mennyi szeretet és kegyelem egy ígében, amely fölé a Biblia szerkesztők ezt a címet írták: Isten ítélete. Ilyen az Isten ítélete. Az ítélethez még az is hozzátartozik, hogy az embernek el kell hagynia Édent. Ki kell lépniük a most már rájuk váró ítéletes és mégis Isten kegyelme alatt való életbe. De arról nem olvasunk, és itt ez a kegyelem, hogy Isten elpusztította volna Édent és az élet fáját. Amíg ember él ezen a bolygón, addig tudatosan vagy tudattalanul, megfogalmazva vagy soha ki nem mondva, valamiképpen mégis visszavágyik az Édenbe és az élet fájához, az elveszett paradicsomba. Isten kegyelme ismét olyan hallatlan nagy, hogy aki igazán visszavágyik, annak az útat is megadja, megmutatja Jézus Krisztusban. Aki azt mondta, még a kereszten is azt mondhatta egy másik kereszten szenvedőnek, aki utolsó erőfeszítésével felé fordította az arcát és lényét: még ma velem leszel a paradicsomban. Lukács evangéliuma 23. részének 43. verse. Nincs más út az elveszett Éden felé, azaz Isten és az ember zavartalan viszonyához, mint az, aki azt merte mondani magáról, mert azt mondhatta magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. János evangéliuma 14. részének 6. verse. Ő mondta a Jelenések könyve 2. részének 7. versében: akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van.

0: A Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Kegyelmes ítélet című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa.
1: Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán a rovatok fül alatt.

Elérkeztünk keresztény életrovatunk mai kiadásának a végéhez. Műsorunkban Isten üzenete Olá Mátyás, a Kisbácsi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a János Evangélium a 6. fejezetének 16-tól 21-ig terjedő versei alapján, és ezt követően a Szentgelét kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Kegyelmes ítélet című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ennyi fért keresztény életrovatunkba. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Keresztény élet felekezetközi magazin műsorunkat sugároztuk, amelyet Szecsüdi Árpád szerkesztett.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat július 16-án homokora késői műsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. Ma Heinrichből német író és műfordító gondolatával köszöntöm Önöket. A mosolygó alatt való mindig fölényben van az ingerült uralkodóval szemben. A következő percekben Szempontok című rovatunkat ismételjük meg, amelyet Lukács Orsolya szerkesztett. A mai témánk az érzelmi manipuláció.
3: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnus Rádióban.

0: Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat szempontok rovatunkban. Manipulátorok bizony vannak, és sokszor nagyon jól rejtőzködnek, mégis szinte minden tettükkel, szavukkal arra törekednek, hogy elnyomjanak másokat, vagy előnyökhöz juttassák saját magukat. De honnan is ismerhetjük fel őket? Erről beszélgetünk Kun Tamással és Mádli Andrással a következőkben.
1: Az abúzus témánál érintettük valamennyire az érzelmi manipulációt. Úgy gondoltam, hogy most akkor erre egy picit jobban kitérünk. Amikor azt mondom, hogy érzelmi manipuláció, mi az első dolog, ami eszetekbe jut erről a két szóról?
2: Hát nem tudom, szerintem nekem az első, ami eszembe jut, az a kihasználás. Vagy valakinek akár a jó indulatát kihasználni.
3: Nekem ez érvényes mindenféle manipulációra, tehát tulajdonképpen ez a megfejezése, hogy valakit kipróbálok valahogy, vagy megpróbálok odavinni, ahova én akarom, azzal jár, hogy az már, én jól járok, s a másik megkárosul, és az is, hogy valahogy az akaratát átpróbálom, kipróbálom játszani. Tehát számomra ez a manipuláció, és az emocionális manipuláció az, amikor emóciókkal fűszerezzük a

0: dolgot, hát emóciókhoz próbálunk kötődni, vagy emóciókat megpengetni, ahhoz, hogy esetleg a racionalitást kikapcsoljuk, vagy hogy gyorsabban, vagy biztosabban jussunk eredményre. Na ezt más hangba kellett volna mondjam, hogy mások csinálják, mi nem csináljuk, ugye?
1: Melyik a súlyosabb, ha már behoztad a sima manipulációt, amikor az akaratát akarjuk megmásítani, vagy az érzelmi manipuláció?
2: Hát szerintem a kettő ugyanaz, tehát úgyis az akaratát akarod megváltoztatni, csak így érzelmekkel hadsz, vagy mondjuk a másik is, nem tudom, szerintem annyira nem tudjuk elkülönböztetni a kettőt. Uh-huh. Mind a két esetben vannak érzelmek. Vagy lehet, hogyha nem tudom, hogyha nem ismerjük annyira azt az embert, aki éppen velünk ezt teszi. De ott is vannak érzelmek, csak nem olyanok.
0: Ezzel szerintem jól beszálltunk a témába, mert az érzelmekkel manapság nagyon sokan inkompetensek vagyunk, és ezt később feldobtam volna, mostan látom, hamarabb kerül kapóra, az, hogy a manipuláció tulajdonképpen legtöbbször a megfejezésben a szándékban áll, de ugyanakkor azt dobom mostan fel, hogy miért bizonyos helyzetekbe vagyunk nagyon nyitottak, érzékenyek manipulációra, főleg emocionális manipulációra, és itt feldobnám azt a kérdést, hogy oké, a szándék az a manipulátornál van, de a manipulálton is múlnak bizonyos dolgok, főleg, hogyha én már nem vagyok egy gyerek, hanem egy felnőtt vagyok, láttam a filmet jó néhányszor, már tudom előre, hogy az a bizonyos személy engemet ilyen helyzetben meg fog próbálni ilyen és ilyen módon megdolgozni, és persze emóciókat a játékba hozni. Na mostan a másik a gonosz, vagy én neveltem rá arra, hogy ő velem így tud célt elérni, és még azt se zárom ki, helyzetek nagyon különbözőek, tehát nem próbálok mindent egybe dobni, hanem hogy én kiútnak, vagy magyarázatnak, vagy bocsánatnak használom, hát manipulált emocionálisan, miközben én nem azt mondom, hogy tudatosan, nem azt mondom, hogy szándékosan, de én tulajdonképpen egész végig hagytam, és ez egy ilyen kettős tánc, ami nem évek óta, hanem néha évtizedek óta működik, és persze én vagyok az áldozat, a másik a gonosz, lá.
1: Ha már behoztad, hogy tudjuk, hogy a másik manipulál, honnan jövünk rá, hogy a másik manipulál?
2: Hát nem tudom, én tapasztalatból tudom mondani, én már megjártam egy bizonyos lánnyal kapcsolatban, hogy volt egy ilyen, nem tudom, egy ilyen kibe kapcsolatunk, és egyszer már porul jártam vele, és másodjára ugyanaz a nem tudom, forgatókönyv történt meg, viszont nem tudom, tudtam jó, hogy mi lesz a vége, de mégis azt mondtam, hogy hát, ha most más lesz. És ott már viszont nem tudtam haragudni a lányra, mert azt mondtam, hogyha egyszer átvert, jó, az ő hibája, hogyha már másodjára átvert, akkor ott már én vagyok a hibás.
0: Fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Én korábbról kezdeném a manipulációt, és pedig lenne olyasmikkel, amik szerintem érdemes elgondolkozni, hogy tényleg van benne bűn is, vagy rossz indulat, vagy többé-kevésbé játék, és pedig lenne az, amikor a kisgyereket azzal biztassák, hogy vagy motiválják, hogy egyen, hogy Afrikába éheznek a gyerekek. Vagy hogy na mostan még egy kis kanalat nagymamáért, és még egy kis kanalat nagynéniért, vagy mit tudom én kiért. Tehát szerintem egy az egybe ezek is manipulációs technikák, tehát a gyerek sokszor nagyon korán ki van téve ezeknek, hogyha már nagyon korán ki voltunk téve ezeknek, akkor ez a normális világhoz tartozik. Tehát nincsen semmi furcsa benne, ezt csinálják a felnőttek, Istennek a képviselői, néha gyülekezeti körökben is előfordul, hogy bizonyos folyamatokban van emocionális manipuláció, tehát úgy tesszük fel a témát, hogy már a szegények itt vagy ott, nem azt mondom, hogy ugyanaz, mint a egyél, mert a gyerekek éheznek Afrikába, de most azt próbálom hangsúlyozni, hogy nem olyan idegen, és hogyha nagyon fiatalok vagyunk, akkor még könnyű úgy tenni, mint hogyha mások a gonoszok, mások csinálják, és velünk kövessük el, mert mi még fiatalok, naivak vagyunk, ahogy telik az idő, számomra az a példa, amikor paráznaságba kapott nőt hozzák el Jézushoz, és próbálják provokálni, tehát az csupa provokáció volt, és Jézus csak annyit mond nekik, hogy kövezzétek, az dobja a követ, akiben nincsen bűn, és elkezdve a vénekkel kiengedték a köveket a kezükből, behúzták a farkukat, eléptek. Hát amennyivel vénülünk, szerintem, hogyha őszinték vagyunk magunkkal, és képesek vagyunk, és remélem, hogy mindenkinek kívánom, hogy legalább valamennyire képesek legyünk saját magunkat kívülről nézni, hogy valószínűleg, hogy nincsen közöttünk senki, aki teljesen szent. Szerintem nem is tökéletességről van szó, hanem indulatról, fegyelmezettségről, integritásról. És amit még nem érintettünk, de szerintem a témához tartozik, tehát eddig én úgy érzem, hogy mindinkább ilyen könnyű esetekről beszéltünk, tehát még hogyha emocionális manipuláció is a gyerek etetés közben egyik vagy másik sztori, azt még nem látom, hogy a nagyon súlyos oldalá közelíteni meg a dolgoknak. Ellenben vannak olyan helyzetek, ahol az egyik a másikat megbolondítsa. És ott baj. Az, akit manipulálnak, lehet, hogy már annyira benne van, vagy annyira bele van zsongva, vagy hogy egyáltalán nem képes rájönni, tehát nincsen referenciája, nincsen támasza, nincs tapasztalata, hogy ezt annak nevezze, hogy a dolgok elfajulhatnak, és azt nem is próbálom itten rádióműsorba kezelni, hanem hogyha ilyen helyzetekről van szó, néha könnyebb kívülről észrevenni, óvatosan, szakszerűen merem mondani, tehát próbálni szakértőket belevonni a dolgokban, mert hogyha igaz, és hogyha súlyos, annak hosszú futamú konszekvenciái lehetnek, mindkét résznek, és hogyha van még család is körül, főleg gyerekek, mindenki szenved tőle. Tehát a manipulátornak se jó. Tehát az nem egy egészséges viszony, amikor az egyik a másikatnak nyomja a gombjait, hogy ugorjon.
1: Amikor volt a gyerekes példa, hogy azért tegyen, hogy mert Afrikában éheznek, mi van akkor, ha erre az a válasz, hogy jó, oké, manipulálom, de hogy pozitív szándékkal manipulálom? Hogy neki akarok jót, a gyereknek akarok jót, igenis azzal, hogy...
0: A tapasztalatom az, hogy a gyerek annyit eszik, amennyi neki kell. Nagyon ritka eset van, kivétel, hogy van gyerek, aki túl keveset eszik, de azt úgy is lehet észrevenni, hogy nem telnek fel a pelenkák, vagy nagyon kevés, vagy hogy közép-hosszú futamúan megáll a növése, tehát vannak ezek a helyzetek, érdemes rá figyelni, de ez egy kics hányada annak, ahol a szülők, vagy a nagyszülők, vagy akárki próbálják etetni a gyereket. Tehát, hogy jó szándék van benne, a szülő tulajdonképpen egy ilyen önkiszolgáló, vagy magának szolgáló célból, hogy én egy jó szülő vagyok, én a gyerekkel foglalkozok, gondoskodok róla, arról, hogy ők jól egyen, hogy egészségesen fejlődjön. Azzal kezdtem, hogy a gyerekek általában, hogyha elég aktívak, hogyha körülöttük minden rendben van, annyit esznek, amennyire szükségük van. Nem kell hízzanak, nem kell túltömjék magukat, és én nem tudok elképzelni egy egészséges kapcsolatba manipulációnak jó formáit. Ez lehet, hogy én vagyok, hogy naív vagyok, hogy túl egyszerűnek látom a világot. Közép és hosszú futamúan saját tapasztalatom is az, és azoktól, akiknek a véleményét tisztelem, az, hogy tiszta beszéd, még hogyha rövid futamon nem is olyan hatékony, de közép-hosszú futamon azzal mindig jobban járunk, és szerintem ezt a példabeszédekben is egy párszor meghangsúlyozzák, hogy azt, hogy minthogy valakinek valami szépet mondjál, ami nem igaz, inkább mondjál neki igazat, lehet, hogy el fog helyben utasítani, de hosszú futamon csak egészségesebb.
2: Érdekes, hogy a szülő hoztuk fel példának, hogy ő manipulálja a gyereket. Én szerintem a gyerekek a legügyesebbek ebben az érzelmi manipulációban, a szülőkre nézve.
0: Kitől tanulták?
2: Pontosan. De én csak emlékszem, hogy már nem tudom, már tudtam, hogy mit kell mondjak édesanyának vagy édesapának, hogy megkapjam, amit szeretnék.
0: Amit adunk, azt kapunk, vagy hogy egyenlő, vagy hogy...
2: Ez lehet egy válasz arra, hogy akkor létezik pozitív, nem tudom, manipuláció ilyen esetben, hát hogyha ez az eredménye aztán hosszú távra, mert a gyerek az, nem tudom, ott már lehet, nem nézi azt, hogy csak a saját érdekét fogja nézni.
1: Milyen szerepe van az önértékelésben az érzelmi manipulációnak?
2: Hát én amúgy úgy vettem észre, az ilyen érzelmi manipulátorok körött lehet, hogy gyakran látunk sok embert, és úgy, hogy megbecsülik és hogy szeretik, de később nem tudom, valahogy mindig sikerül eltaszítani maguktól ezeket az embereket. Mert hogy előbb-utóbb észreveszik az emberek, hogy milyen is az a személy, aki ezt végzi velük, és nem tudom, ismerek egy pár olyan szemét, aki véleményem szerint érzelmi manipulátor, és gyakran is tapasztaltam ezt náluk. Nem tudom, hogyha észreveszik magukon, vagy nem tudom, én legalábbis úgy veszem észre, hogy nekik úgy veszik észre, hogy ez így jó. És azt hiszik, hogy nem tudom, nagyon sok barátjuk van, holott senki nem áll ki végül mellettük. Ami szerintem, most nem tudom, ez mindenféleképpen káros az önbecsülésnek, de nem tudom, hogy ők mennyire látják ezt így.
0: Hát, hogyha merünk itten patológiákat nevezni, akkor az, aki rendszeres manipulátor, és akinek a sikere az életbe jelentős részben manipulációra alapszik, azt nagyon jól mondtad, hogy nem lássa magáról, tehát ez egészen természetes, és neki ez jár, de ottan olyan patológiákról beszélünk, hogy egocentrikus, narcisista, pszichopata. És itt, amit a hallgatóknak merek ajánlani, az, hogy ha valamikor ilyesmit gyanítanak, amit egy pár perccel ezelőtt elmondtam, hogy érdemes szakvéleményt kérni, érdemes segítséget kérni, és még azt is hozzá merném fűzni, hogy néha annyira minőségileg manipulálnak, hogy van, aki megérzi, aki érzékenyebb réá, és az összes többi körülötte úgy néz ki, hogy nem. És elmegyünk együtt szakértőhöz, és a szakértőt is óron vezeti. Hát létezik ilyen helyzet, és akkor amit merek ilyen helyzetekben mondani, és nem kívánom senkinek, hogy ebbe kerüljön, de hogyha ilyesmihez van közel, vagy egy ilyen helyzetben van, akkor lehet, hogy először érdemes egyedül elmenni egy szakértőhöz, meggyőződni róla, hogy az a szakértő tényleg érti a dolgát, tehát el tud különböztetni egy manipulátort, egy művészt, vagy még egy művészt is fel tud ismerni benne. Nem könnyű témát, főleg nem könnyű téma egy igazi áldozatnak, tehát valakinek, akiket profi módon több időn keresztül manipulálták, vagy manipulálják jelen vagy az adott helyzetében is. Tehát próbálom összefoglalni, hogy annak, aki ebből él, az égóját csak támogassa. Minden siker az siker, nekem minden jár. Szerintem olyannak, aki nincsen ezekben a patológiákban, és valami októl fogva, az ok valószínűleg az, hogy kisebbségi érzések, hogy erőtelennek érzi magát, és akkor valami más próbál, hogy az hatékonyságot növelje az interakciókba. Tehát aki nincs ezekben a patológiákban benne, annak szerintem meg csökkenti az önképét, az önbecsülését, mert hogyha nekem ilyen aljas eszközökhöz kell nyúljak ahhoz, hogy valamit elérjek, hogyha én így bánok el a fele barátommal, az mit mond rólam? Nem az igazi, nem az, amit magamnak vagy a szeretetteimnek kívánom.
1: Egy manipulátor megváltozhat?
0: Szerintem visszatérve éppen az elmondottakhoz, hogyha a manipulátor egy olyan pozícióból manipulál, hogy kisebb termetű, vagy nincsen ereje, és akkor ezzel próbálja valahogy a játszóteret kiegyenlíteni, de nem ez a természete, nem azért azt csinálja, mert szereti, hanem úgy nőtt fel, hogy a családban ez volt a menő, de őtet mindig zavartana, egy ilyenben van remény, hogyha kinő abból a helyzetből, hogyha változik a játszótér, hogyha van kivel elbeszélgessen, vagy elreflektál, és rájön, hogy állj meg vándor, ez nem optimális, itten van remény. Hogyha meg ebből táplálkozik, akkor sokkal kisebb a remény. Tehát ne zárjuk ki a csodákat, mert előfordulhat, hogy valami az életébe kinyissa a szemeit, de az esély annál, aki ebből él, annál szerintem sokkal kisebb, mert erre épített. Ez működik. Ez az ő profilja.
2: Hát én is ugyanezt tudom elmondani, tehát amit már említettem a tapasztalatomból. Másodjára azért mentem megint bele az egészbe, mert úgy látszott, hogy tényleg megváltozott. Tehát, és közben kiderült, hogy csak azokat a dolgokat mondta, amit szerinte én akartam volna hallani, és eltaláltam, hogy tényleg azokat akartam hallani tőle. Csak később megint kibújt a szög a zsákból, és akkor...
1: Szóval igazából akkor is manipulált.
2: Igen. Hát nagyon ügyesen csinálja, amit csinál, biztos. Ezért én nem tudom, nem látom nagy esélyét, hogy legalábbis az ő esete biztos, hogy nem fog megváltozni. Vagy nem tudom. Lehet, hogy egyszer rátalál valakire, aki nem tudom, őt kirántja onnan, ahol van, de...
0: Szerintem ezt a példát, főleg, hogy másodszor is feldobod, legalább két dolgot tanulhatunk belőle. Egy, hogy a jó manipulátorok nagyon agyafurtan csinálják, nagyon ügyesen, és hogy néha nem jövünk rá, vagy nehezen jövünk rá. A másik meg az, hogyha bennünk van túl sok jóindulat, naivitás, vagy a mi emócióink, vagy a projekcióink elrepülnek, és nem tudunk józanul gondolkozni, akkor mi engedjük meg tulajdonképpen, vagy hívjuk meg, tehát vagy meghívjuk, vagy megengedjük a manipulációt. Tehát nem csupa, tehát az áldozat idézőjelbe, vagy idézőjel nélkül nem teljesen ártatlan.
1: Az áldozat mit veszít el legjobban az értékei közül?
2: Ahogy nem tudom, saját tapasztalatom szerint most, nem tudom, akkor inkább legfőképpen az időmet vesztegettem. Jó, akkor sokkal, nem tudom, mélyebb ponton éreztem magamot, mindent is elvesztettem magamból akkor, szóval nem tudom, de szerintem legfőképpen a becsületemet, mert azzal játszanak a becsületemmel. És az nekem nagyon értékes.
0: Sokkal okosabban nem találok most hirtelen mit mondani, és lehet, hogy nincs is. Szerintem az áldozatnak, hogyha nincsen egy nagyon erős saját komponens, tehát hogy meghívom tulajdonképpen, és csak védőmechanizmusnak, vagy ilyen zubbonynak használom, hogy az élettől elbújjak, és áldozatként menjek át az életen, tehát ott, ahol igaziban megkaptam, ott a hatás mindig rossz. A legjobb esetleges hatás az, hogyha időben rájövök, hogyha igyekszek tanulni belőle, de ez általában azt jelenti, hogy elég hamar rájövök, vagy valaki kisegített, hogy hé, most ideje azért a rózsaszín szemüveget levenni, vagy kimászni ebből az emocionális levesből, és egy kicsit józan nézni a dolgot, vagy ellenkezőleg, tehát nem elhagyni az emóciókat, hanem elbánni velük. Oké, milyen emóciók, mi az a húr, amit megpengett a másik? Hát ez. De az mit jelez tulajdonképpen? Hát, hogy ezt és ezt. Na, akkor azzal kell elbánni. És hogyha elbántunk vele, akkor egy idő után szerintem mind jöhet és pengetheti a húrt. A húr nem rezonál, mert el van, gondozva van. Hát már a gomb az nem működik. Tehát jön, nyomogassas. Mit akarsz? Tudod, hogy nuku.
1: Ha volt egy manipulátorral dolgunk idézőjelbe, mennyire veszítjük el a bizalmat másokban?
0: Kemény.
2: Eléggé. Jó, én magamból kiindulva, én nem tudom, vagyok olyan naív, hogy akárkihez ugyanúgy állok hozzá, hogy mindenkibe a jót látom először. Van, hogy meglátszik egyből az emberen, hogy nem érdemes, viszont az ilyen manipulátorokkal nem tudom, miniporról jártam velük, szóval őket nem tudom kiszúrni egy. Szerencsére olyan helyzetben voltam, hogy amikor fény derült az egész dologra, akkor olyan emberek álltak körülöttem, akik nem tudom, tényleg kitartottak mellettem, és elmondták, hogy jó, lehet, hogy én is buta voltam, hogy megint visszamentem, viszont nem én vagyok a hibás, hanem hogy főleg ő. Ezért annyira nem romlott meg bennem az emberekben lévő kép. Viszont nem tudom, inkább a kapcsolatokban romlott meg. Az emberekbe hiszek, meg nagyon örülök nekik, hogy vannak, és nagyon szeretem őket, viszont a kapcsolatokkal egy kicsit, nem tudom, megremegett a léc.
0: Kívánnám, hogy minél kevesebb legyen, de szerintem van egy komoly százalék, ahol ez most gyakoriban nőknél, férfiaknál is megtörténik, és pedig lenne, amikor valaki abúzust szenvedett, legtöbbször legyen az szexuális abúzus, vagy akármilyen ottan emocionális manipuláció is van benne. Elmondom anyádnak, vagy mindenféle ilyen zsarolási technikák, vagy akár valami jót ígérve. Na mostan, ha megvan az abúzus, és az abuzált, nem lehet leányfiú, általában fiatal korban történnek az ilyen hosszú futamú, konszekvenciás manipulációk, abúzusok, és elmegy egy hatósághoz, egy szülőhöz, vagy mit tudom én, egy gyülekezeti valakihez, vagy az osztályfőnökhöz, osztályfőnöknőhöz, és elmondja a baját. És a reakció az, hogy minden jó lesz, csend legyen, ne zavarjuk a békét. Na, amikor egy ilyen dupla csapást kap valaki, akkor el tudom képzelni, hogy nagyon nehéz később bízni, mert nincs mibe, nincs kiben, nincsen alap hozzá. Tehát megvolt a baj, oké, nem oké, de megvolt. Elmentem, és annak, aki rólam kellett volna gondoskodjon, elmondtam. És az mit csinált? Elutasított. Nincs időm, nincs energiám, túl veszélyes, maradj te csak a bajoddal, és hallgass. És akkor nagyon-nagyon nehéz ebből kilépni. Szerintem ma történnek már jó dolgok, ahol van remény ilyen személyek számukra is. A MeToo mozgalom egyértelműen egy ilyen volt. Az engemet kevésbé piszkál, hogy valaki, van, aki azt gondolja, hogy túl sok volt belőle. Amikor áldozatokról volt szó, azoknak a bajaikat elismerni, főleg amiután évtizedek vagy évszázadokig nem volt szavuk, és mostan szóhoz jutnak, abból nem tudom elképzelni, hogy túl sok lehet, főleg, hogy szerintem javarészük mai nap is, mert a MeToo mozgalom mellett is rengetegen vannak, akik hallgatnak. Na, de ha már valaki elmondja, hogy ha van kivel beszélni róla, és mostan Facebookon, interneten lehet így csatlakozni, ott is vigyázni kell, mert ott is leshetnek a abuzálók, de mégis jobb, tehát olyan eszközök, lehetőségek, emberek, csoportok állnak rendelkezésre, amik régen nem voltak. Azért reagáltam az elejétől, hogy ez kemény, mert tényleg egy olyan dolog, ami akit érinti, azt nagyon megérinti. És amikor olyanokra találunk, akik nem képes egy kapcsolatot fenntartani, vagy még szerintem még súlyosabb, meg párkapcsolat nélkül lehet élni, tehát nem muszáj ahhoz, hogy egy személy legyek, nem kell párkapcsolatban legyek, de ahhoz, hogy meg tudjak élni, azért egy munkahely általában kell, kevés a kivétel, ahol nem kell egy munkahely, és van, aki munkahelyet nem tud megtartani, és az én struktúráimban, az én felfogásaimban a bajok gyakran valamiféle manipuláció, valamiféle abuzusból származik, ami megtörtént nagyon fiatal korban, és megtanulta az illető, hogy senkibe se bízhat, hogy őt akármit csinál, pórul jár, és oda is vezethet, hogy saját magát szabotálja. Hát akkor is, amikor jobb helyzetbe kerül, mivel hogy neki az ismeretlen, akkor visszaviszi a dolgot az ismerősbe, ahol mindenki gonosz, ahol mindenki csak rosszat akar.
1: Utolsó kérdés. Hogyan állíthatunk fel egészséges határokat? Vagy állíthatunk-e egyáltalán fel?
2: Hát magunkban igen, másoknak nem tudok határokat szabni, de magamnak igen, és ahhoz meg nagyon fontos az, hogy ismerjük először is magunkat. Tudjuk azt, hogy nem tudom, fontos az, hogy tapasztaljunk előtte, hogy feszegessük a határunkat, erről már beszéltünk már egy időben. Az sem biztos, hogy egészséges, de nem tudom. Én csak a magam tapasztalataiból tudok tanulni. Néha másokéből is, viszont nekem fontos az, hogy én is megtapasztaljam, hogy lássam, milyen a saját bőrömön. Mert lehet, hogy másképp fogom, nem tudom, másképp értelmezem, mint ahogy más érezte. És nem tudom, én így tudom megszabni a határaimat. Most legyen ez jó vagy rossz, nem mindig teszem jó helyre azokat a határokat, néha visszább kell húzni, vagy lehet, hogy kiebb is tud az menni, de a legfontosabb az, hogy ismerjük meg magunkat.
0: Ezt nagyon jól mondtad, és már van egy pár dolog, amire próbálok építeni. Az, hogy saját magunkat megismerjük, ismerjük meg a határainkat, egy nagyon jó első lépés. Másképp nem tudom szebben megfogalmazni, de olyan szép ez a fiatalkori optimizmus, hogy saját erőből meg tudunk dolgokat oldani, és nálad látszik, hogy legalább részben sikerült, tehát még mindig ott vagy, nem értél el nullától százra, de tapasztaltál dolgokat, képes vagy tanulni, tovább lépni. Én valamikor rájöttem, hogy egyedül minden hibát megcsinálni és abból tapasztalni az egy kicsit túl időigényes. Bizonyos határokra rájöttem magamba, az átültetét, ahhoz is már segítséget részben kértem, részben megfogadtam. Tehát nem volt egészen véletlenül, de na, a segítséget elfogadni, ha kapjuk, és keresni, hogyha nem kapjuk véletlenül, szerintem az sokat gyorsíthat a folyamaton, és sokkal hatékonyabbá teheti, és határokat egyértelműen szabhatok másokkal szemben, de a határok nem azzal, nem köthetem ahhoz, amit ő csinál, vagy kellene csináljon, hanem a határ az azt szabja meg, hogy én mit csinálok. Tehát az, hogy megmondom neki, hogy te vele ne így beszéljél, az nem egy határ, az egy könyör. Ottan egy gyenge pozícióba helyezem magamat, és azzal nem érek el semmit, még hogyha kitaláltam valamit, hogy majd elmondalak anyunak, vagy valamit, az se biztos, hogy használ. Az használ, amikor nagy disznóság van, és nem is kell megnevezzem például, én csak elhallgatok, felállok, elmegyek. Egy másik konkrét példa az, hogyha megmondom a másiknak, hogyha te velem tovább így beszélsz, hát, ha nem olyan egyértelmű a dolog, vagy érzem, hogy azért érdemes neki megmagyarázni, nézd, hogyha te velem így beszélsz, akkor én ezt és ezt teszem. Tehát ugyanaz a példa mehet, ami volt, hogy én elhallgatok, felállok, elmegyek. És akkor fújhatod a poént egyedül. Vagy akinek akarod, de nekem már nem. Hogyha neked fontos az, hogy együttműködjünk, akkor kérlek a hang nemedet vidd le, kérlek hadd abba az emocionális húrpengetést, és akkor működhetünk tovább ketten. Na, de ehhez egy bizonyos érettség kell legyen, ebbe egy bizonyos önbizalom kell legyen, amihez a te példáid, Tamás, nagyon jók, mert mindegyre nekem azt jelzik, hogy munkába kerülnek, és részben felismerek saját folyamatokat, ha jól emlékszek, nálam egy részük később történt meg, de ez mostan külön téma. A lényeg az, hogy ez a felnövési folyamat nem egy könnyű folyamat, és azok, akiknek még rosszabb kártyáik voltak, néha nagyon nehéz felismerni a dolgokat, nagyon nehéz elbánni velük, és ezt is elmondom. Mi például hárman ezekbe a beszélgetésekbe intellektuálisan többé-kevésbé közel állunk egymáshoz. Képesek vagyunk komplex, absztrakt fogalmakkal megbirkózni, hallunk valami érdekest, el tudunk járni vele. ez nem egy adott mindenkivel, és nem arról szól, hogy mi mostan milyen okosak vagyunk, arra, hogy kompatibilisek vagyunk, arra, hogy ezen a téren mi tudunk működni. Nem mindenki tud ezen az absztrakt téren ilyen formában működni, és akkor ilyen fogalmakkal is előfordulhat, mint manipuláció, emocionális manipuláció, hogy nem tudja, nem tud ráérezni, nem tudja megnevezni. Valószínű, hogy piszkálja, hogy érzi, hogy ottan valami nincsen rendjén, de nem annyira, hogy meg tudja nevezni, hogy tudjon védekezni. És akkor szerintem ezekbe a helyzetekbe is jó lenne, hogyha olyan helyzetekben, amikor felismerünk ilyeneket, és szerintem nem könnyebb, de kézenfekvőbb kollégák közt, családba, amennyire lehet, ha mi ismerjük ezt fel, próbáljuk egy kicsit a dolgot átvizsgálni, hogy tényleg arról van szó, vagy csak valami emlékezeteket piszkált fel ez a bizonyos mondat, vagy interakció, vagy... Tehát ne kezeljük közömbösen, hogyha mással történik.
3: Az elmúlt percekben az érzelmi manipulációról beszélgettem Kun Tamással, a Bábesbolyai Tudományegyetem hallgatójával, és Márli Andrással, rádiónk önkéntes munkatársával. Ezzel szempontok rovatunk a végéhez ért, a műsor szerkesztőjét Lukács Orsolyát hallották. Viszont hallásra találkozunk egy hét múlva.

Jazzzenét hallgattunk az elmúlt percekben. Homok urak, késői eli műsorunk a végéhez érkezett, de ha tehetik, tartsanak velünk 6 és 8 óra között is ébresztő reggeli magazin műsorunkban. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnosradio.ro weblapon interneten keresztül. Ha üzenni szeretnének nekünk, megtehetik az agnos@agnosradio.ro e-mail címen, vagy a 0264-441-968-as telefonszámon. A mai napon Heinrichből német író és műfordító gondolatával búcsúzom, amely így hangzik. A mosolygó alattvaló mindig fölényben van, az ingerült uralkodóval szemben. Szabó Anitát hallották, a Homokora mai házigazdáját. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak, békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm rádiónk hallgatóit július 16-án ébresztő reggel információs magazin műsorunkban, itt a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon. A mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. A pontos idő 6 óra, híreink következnek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Drón incidensek esetén a korai riasztást szolgáló mechanizmusok összehangolásáról is tárgyalt Nikusor Dán Zelenszkijjel. Videós útmutatót is közzétettek a roncsautó programra való jelentkezésről. Romániában és Bulgáriában a legkisebb, a legalább alapszintű digitális készségekkel rendelkező fiatalok aránya az EU-ban. A falomlás után még többen keresik fel a muzsnai erőtemplomot. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Nikusor Dán államfő ukrán hivatali partnerével, Volodomir Zelenszkijjel tárgyalt tegnap Kijevben az 5. Ukrajna Dél-Kelet-Európa csúcs találkozón. Az elnök a Facebookon számolt be a megbeszélésről. Mint írta, a találkozón megerősítette, hogy Románia továbbra is határozottan támogatja Ukrajna és a Moldovai Köztársaság Európai Uniós integrációját. Emellett szó volt az egyeztetésen a határon átnyúló összeköttetéseket és az energiabiztonságot érintő projektekről, a tengeri biztonságról, valamint a drón incidensek esetén a korai riasztást szolgáló mechanizmusok összehangolásáról is. A magánszemélyek július 20-ától kezdődően igényelhetnek állami támogatást új gépkocsi vásárlására az idei roncsautó program keretében, közölte tegnap a környezetvédelmi alapkezelő. A jelentkezés online történik, a környezetvédelmi alapkezelő honlapján elérhető informatikai alkalmazáson keresztül. Az intézmény közzétett egy magyarázó videót a roncsautó programba való jelentkezés menetéről, ami a www.afm.ro honlapon érhető el. Az új gépkocsik vásárlását támogató program idei költségvetése 300 millió lej. Az új elektromos, illetve a hidrogén üzemanyagcellás autók vásárlására nyújtott támogatás összege 18.500 lej, az új plug-in hibrid autók és elektromos motorok vásárlását 15.000 lejjel, a hibrid autókét 12.000 lejjel, a belső égésű motorral felszerelt új gépkocsikét és motorkerékpárokét pedig 10.000 lejjel támogatja az állam a régi, de még működőképes járművek bontóba adása esetén. Tavaly az EU 16 és 24 év közötti lakosságának közel 3/4, 74,6%-a rendelkezett legalább alapszintű digitális készségekkel, derül ki az Eurostat tegnap közzétett adataiból. A tagállamok közül Dánia áll az élen az alapvető digitális készségekkel rendelkező fiatalok aránya tekintetében 92,1%-kal, ezt Csehország és Málta követi. Mindössze két uniós tagállamban marad 60% alatt az alapvető digitális készségekkel rendelkező fiatalok aránya. Bulgáriában, ahol 52,8%-os, és Romániában, ahol 53,3%-os ez az arány. Uniós szinten a 16-24 éves lányok körében valamivel magasabb volt az alapvető digitális készségekkel rendelkezők aránya, mint a fiúk esetében. Ez a különbség 22 tagállamban figyelhető meg. Paradox helyzet alakult ki a Szeben megyei Muzsnán. Bár június közepén leomlott az erőtemplomot övező középkori várfal egy szakasza, azóta nem csökkent, hanem éppen nőtt a látogatók száma. A helyiek szerint sok turista kíváncsi arra, hogyan történt a falomlás, és saját szemével szeretné látni a megrongálódott erőtemplomot. Gabriel Dumitru Nuccu polgármester ugyanakkor úgy fogalmazott, szívesebben látnák a látogatókat a település értékei miatt, nem pedig egy szerencsétlen esemény következményeként. A muzsnai eset ismét ráirányította a figyelmet Erdély erőtemplomainak állapotára. Szakemberek szerint a több száz éves műemlékeket egyre nagyobb kihívások elé állítják az időjárási szélsőségek, a természetes állagromlás és a modern közlekedés okozta terhelések. Ezért sürgetővé vált a veszélyeztetett épületek állapotának felmérése és a szükséges beavatkozások elvégzése. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,58 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 bani.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron a többnyire napos idő várható, a délutáni órákra csapadékot jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 17 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!
4: Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban, azért nem félünk. 46. Zsoltár, 2. és 3. verse.

0: Jézus így szólt anyjához, asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz, íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. János írása szerint való Szent Evangélium 19. részének 26. és 27. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet! Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Készülj fel a vészhelyzetekre! Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra!
3: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Csür Fesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a Csürben.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabb
6: hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is.

0: hiszen sok kicsi sokra megy.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Híreink után folytassuk műsorunkat hitépítő rovatunkkal, a Krédóval, amelyben ezúttal is Szecsődi Árpád számít figyelmükre.
3: Krédó.
4: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a János evangéliuma 19. fejezetének a 26. és 27. verse alapján szól ma hozzánk. Hajdó Tímea, a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, nem csak szemet adott az Isten című részt felolvassa a rádiónk munkatársa, Janicsko Mihály Noémi. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől! Istennek igéjét a János evangéliuma 19. fejezetének 26. és 27. verseiből olvasom. Amikor Jézus meglátta ott állni anyját és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához: Asszony, íme a te fiad. Aztán így szólt a tanítványhoz: Íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Talán érdekesnek tűnik nekünk, hogy Jézus ebben a mondatban az édesanyját asszonynak nevezi. Kicsit olyan hidegnek és közönyösnek tűnik ez a megszólítás. Még talán azt is gondoljuk magunkban, hogy a tiszteletlenség jele. Ezt mondani az édesanyánknak, hogy asszony. Mégis, hogyha ezt a történetet nézzük, akkor egy gondoskodó Jézust látunk benne, aki a kereszt alatt állókat egymásra bízza. A szeretett tanítványnak Máriát ajánlja, Máriának pedig a szeretett tanítványt. Miközben mindenkivel törődik, szenvedése és halála által életközösségre lép a világgal, megoldja édesanyja egyéni és egyedi élethelyzetét is. És éppen ezáltal tanít nekünk nagyon sokat Jézus. Először is azt, hogy a jó kapcsolat az mindig szeretett kapcsolat. És a tanítványi közösségben ennek a szeretetnek kell megvalósulnia, amiről Jézus is beszélt, amit a tanítványok szívére helyezett, az új parancsolatot alkalmazni. Egy új családba helyezi Jézus az övéit. Máriának és Jánosnak éppen Jézus a közös pontja. Asszony, íme a te fiad, íme a te anyád. A szeretet kapcsolat kiépítése mindig Jézus által történik. Nem parancsszóra teljesített kötelezettség,

feleségből, nem kierőszakolt tiszteletadásból, hanem önzetlen, szerint bátorító lehajlásból. Anya és fia, fia és anya, mondja ezt Isten fia Jézus a szabadító. Nem egy vérségi kapcsolaton alapuló közösséget, hanem szeretett közösséget hoz létre. Még ezek között a zord körülmények között sem hideg, rideg ez a találkozás, hanem mély kapcsolat és szeretet sugárzik belőle. Még a kereszt súlya alatt is másokról gondoskodik Jézus. Arra tanít, hogy tiszteletet tanúsítsunk egymás iránt. Másodszor Jézus Krisztus arra is odafigyel, hogy a szeretet az egy feladat is. Jézus azt mutatja meg tanítványainak, hogy a magukra maradt, a segítségre, támaszra szorulókat be kell fogadni. Máriának ott a helye, hogy Jézus tanítványai között. Példaértékű, hogy rendezi Jézus azok életét, akikhez a szeretet szálai fűzték. Elrendezni a sajátjaimat, elrendezni a családot, a benne élőket, a felelős feladatot átruházni. Nem hagyni magam után lehetőleg elvarratlan szálakat. Néha az ember, különösen az élete végén rájön arra, hogy mennyi mindent másként kellett volna csinálni. Mennyi mindent meg lehetett volna oldani a szeretet jegyében, úgy, ahogy Krisztus tette a kereszten. Mert ő csak arról akar gondoskodni, hogy édesanyjának a szeretett tanítvány mellett biztosítva legyen a jövője, a holnapja. A szeretett tanítvány Jézus iránti tiszteletből és odaadásból házába fogadja Máriát. Jézus iránti bizalma és szeretete ott él tovább a gondoskodásában. A kereszt alatt azt is mondhatnánk, egy új család születik. Amikor Jézus egymásra bízza ezeket az embereket. Vajon a mi fájdalmainkból, keserűségeinkből, szenvedéseinkből mi születik? Mi születik abból, amit mi mondunk vagy teszünk? Krisztus keresztje alatt nem kell, hogy megfosszuk egymást Isten szeretetétől. Mert elhordozni egymást csak szeretetben lehet. És nem kell vérségi kötelék legyen közöttünk ahhoz, hogy egymást be tudjuk fogadni, és egymással szeretetben tudjunk élni. Amen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy bennünket is egymásra bízol. Hogy nekünk is odaadod, elénkbe adod a feladatot, hogy vigyázzunk egymásra, figyeljünk egymásra a te szereteted jegyében. És köszönjük, hogy elsősorban nem is a vérségi kapcsolatokat nézed, bár azok is fontosak, hanem azokra is irányítod a mi figyelmünket, akik testvéreink a hitben, a szeretetben. Add, hogy észrevegyük egymást, és add, hogy be tudjuk fogadni azokat, akik otthontalannak, hontalannak, egyedül levőnek érzik magukat. A te nevedben. Amen.

Isten üzenete Hajdó Tímea, a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, a János evangéliuma 19. fejezetének a 26. és 27. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Nem csak szemet adott az Isten című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

nem csak szemet adott az Isten. Az öreg professzort csodálva tisztelték hallgatói. Feltétlen morális tekintélynek tartották. Egyik társuk egy kísérlet során súlyos, valamennyiüket veszélyeztető hibát követett el. Érthető, hogy kíváncsian várták a többiek, hogyan reagál majd nagy tanítójuk egy ilyen esetben. Hogyan szab majd ki olyan büntetést, amelyből a kétségbe esett tettes, életre szóló tanulságot vonhat majd le. Hiába vártak. Mesterük még említés sem tett az esetről. A tanítványok vártak, egy hetet, kettőt. Aztán már nem bírták tovább, és nem minden szemrehányás nélkül kérdőre vonták professzorukat. Mindnyájan láttuk, mi történt. Azért adott Isten az embernek szemet, hogy használja. Igaz, mondta az öreg bölcs, igaz. De Isten szemhíjat is adott nekünk az ő végtelen bölcsességében, hogy eldönthessük, mikor jobb szemet hunyni a dolgok felett.

hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Pál apostol Efezusiakhoz írt levele, első részének 6. verse.

Elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Műsorunkban Isten üzenete a János evangéliuma 19. fejezetének a 26. és 27. verse alapján szólt hozzánk Hajdó Tímea, a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül, ezt követően pedig a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézsel Gábor válogatásából, Nem csak szemet adott az Isten című részt, felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ennyi fért mai műsorunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Legyen ez valóban a megtartó hit műsora. Credo rovatunkat újra hallgathatják még a 7 óra híreket követően is, vagy a délutáni online műsorunkban 19:15-től. Most pedig Tézi ének csendül fel.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is csütörtök reggel ébresztő információs magazin műsorunkban, itt a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ru honlapunkon Heinrich Böll német író és műfordító gondolatával, aki 1985-ben ezen a napon hunyt el. A mosolygó alattvaló mindig fölényben van az ingerült uralkodóval szemben. Ez a nap gondolata a mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. Most hamarosan hírösszefoglalóval jelentkezünk, aztán majd a generál együttes zenél, és meghallgatjuk a nap kalendáriumát. 6 óra 45 perckor kuktorovatunkban remélhetőleg egy újabb izgalmas receptet ajánlok hallgatóinknak, ezt követően pedig az ünnepeltekre gondolunk, és őket köszöntjük. 7 órakor pedig ismét hírekkel és krédó hitépítő rovatunkkal várom hallgatóinkat, amennyiben tehetik, maradjanak mindvégig velünk. A pontos idő 6 óra 30 perc, rövid híreink következnek. Hírek. Rövid híreinket hallják. Nikus Ordán államfő ukrán hivatali partnerével Volodymyr Zelenszkijjel tárgyalt tegnap Kijevben az 5. Ukrajna-Dél-Kelet-Európa csúcs találkozón. Az egyeztetésen szó volt a határon átnyúló összeköttetéseket és az energiabiztonságot érintő projektekről, valamint a drón incidensek esetén a korai riasztást szolgáló mechanizmusok összehangolásáról is. A magánszemélyek július 20-ától kezdődően igényelhetnek állami támogatást új gépkocsi vásárlására az idei roncsautó program keretében, közölte tegnap a környezetvédelmi alapkezelő. A jelentkezés online történik, a környezetvédelmi alapkezelő honlapján elérhető informatikai alkalmazáson keresztül. Az intézmény közzétett egy magyarázó videót a roncsautó programba való jelentkezés menetéről, amelyet a www.afm.ro honlapon lehet elérni. Tavaly az EU 16 és 24 év közötti lakosságának közel 3/4, 74,6%-a rendelkezett legalább alapszintű digitális készségekkel, derül ki az Eurostat tegnap közzétett adataiból. A tagállamok közül Dánia áll az élen az alapvető digitális készségekkel rendelkező fiatalok aránya tekintetében 92,1%-kal. Mindössze két uniós tagállamban maradt 60% alatt az alapvető digitális készségekkel rendelkező fiatalok aránya. Bulgáriában, ahol 52,8%-os, és Romániában, ahol 53,3%-os ez az arány. Paradox helyzet alakult ki a Szeben megyei Muzsnán, bár június közepén leomlott az erőtemplomot övező középkori várfal egy szakasza, azóta nem csökkent, hanem éppen nőtt a látogatók száma. Gabriel Dumitru Nucu polgármester ugyanakkor úgy fogalmazott, szívesebben látnák a látogatókat a település értékei miatt, nem pedig egy szerencsétlen esemény következményeként. A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma többnyire napos idő várható, a délutáni órákra csapadékot jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 17 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg szintén 17 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a Csöngesben jó barát című dalt hallgatjuk meg, utána pedig kalendáriumot lapozunk Kecskés Csabával.

Július 16-át írunk, ez az év 197. szökőjében 198. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 168 nap van hátra. Tekintsük át előbb, milyen fontosabb történelmi események történtek július 16-án. ben elkezdődött a hijra, Mohamed proféta híveivel Mekkából Medinába menekül. Ez az iszlám időszámítás kezdete. 1054-ben az egységes keresztény egyház kettészakadása keleti és nyugati egyházra, Bizánc és Róma központokkal. 1342-ben első Nagy Lajos magyar király trónra lép. 1439-ben Angliában 6. Henrik király betiltja a csókolózást, hogy ezzel is megelőzzék a pestis terjedését. 1669-ben első Lipót császár Bécsbe hívja a magyar tanácsot. 1790-ben megalapítják Washingtont, az Egyesült Államok szövetségi fővárosát, az első elnök és hadsereg főparancsnok George Washington tábornok nevének emlékezetére. 1875-ben elfogadják a harmadik francia köztársaság új alkotmányát. 1940-ben Adolf Hitler parancsot ad a Nagy-Britannia ellen megszállás előkészítésére, az oroszlánfóka hadműveletre. 1950-ben a sporttörténelem egyik legtöbb nézője gyűlt össze a Brazília és Uruguay játszott a világbajnoki döntőn, Rio de Janeiro-ban, Brazíliában. 1969-ben az Apollo 11 űrhajó közép-európai idő szerint 14:32 perckor indult el a Cape Kennedy-ről,

1843-ban született Galántai Fodor József, magyar orvos, egyetemi tanár, nemzetközileg elismert higiénikus, a magyar közegészség első apostola. 1872-ben kinevezték az új Kolozsvári Tudományegyetem államorvostani tanszékére, innen pedig 2 év múlva meghívták a pesti orvoskaron külön az ő számára 1874-ben felállított közegészségtani tanszékre. Kutatásaival, előadásaival, bírálataival jelentős mértékben járult hozzá a főváros egészségesebb bétételéhez. A Cambridge-i Tudományegyetem díszdoktorává avattott, 1901-ben a Budapesti Egyetem Nobel-díjra jelölte. 1873. július 16-án Székelyudvarhelyen született Dobai László, ovológus, ornitológus, természettudományi író. Tudományos gyűjtőmunkája és kiterjedt nemzetközi cserekapcsolatai révén teremtette meg az egész földre kiterjedő, mintegy 30 ezer darabból álló tojásgyűjteményét, melynek közel egyharmada ma Nagyváradon az ország leggazdagabb ovológiai gyűjteményének törzsanyaga. Emellett jelentős tudományos munkát végzett Erdély madárvilágának feltárása érdekében, monográfiájának kézirata az 1944-es bombatámadás során megsemmisült. 1883-ban ezen a napon született Pál Elek, Gyergyó Remetén, aki pedagógiai író, közíró volt. A két világháború között a magyar nyelvű oktatást fejlesztette. 1907-ben született Barbara Stanwyck, Golden Globe díjas és 3-szoros Emmy díjas amerikai színésznő. 4-szer jelölték Oscar díjra, végül 1982-ben munkásságát életműdíjjal jutalmazták. Az Amerikai Filmintézet minden idők legjobb színészei listáján a 11. helyezést érte el. 1931-ben született Tóró Tibor, romániai-magyar fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. A részecskék közötti alapvető kölcsönhatások geometriai leképzésével foglalkozott. Magyar nyelven elsőként foglalta össze monografikusan a neutronok kvantumdinamikai sajátosságait. Jelentős tudománytörténeti munkája közé tartozik Bolyai János életművének és tudományos eredményeinek elhelyezése az egyetemes fizikatörténet kontextusában. 1955-ben született Lázár Sándor, magyar szinkronszínész, színész, műsorvezető. Ők voltak a nap híres szülöttei. Most tekintsük meg, kik azok a hírességek, akiknek elhalálozási évfordulója július 16-ára esik.

1880. július 16-án tért vissza teremtőjéhez Roska Márton régész. Főkutatási területe a honfoglalás kora volt. Erdélyben több ilyen tárgyú ásatást végzett. 1920-ban hunyt el Benczúr Gyula, magyar festőművész, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja. 1900-ban a párizsi világkiállításon első díjat nyert a Nagyváradon festett Schlauch Lőrinc nagyvárati bíborost ábrázoló portréjával, amely máig Nagyváradon a püspöki palotában tekinthető meg. 1907-ben befejezett Ezredéves hódolat című képe egész Európában feltűnést keltett. Élete utolsó éveiben a budai várba tervezett 8 képből álló történelmi tárgyú képsorozaton dolgozott, melyből 2 tudott elkészíteni. Műveivel aranyérmet nyert 2-szer Párizsban, Berlinben, Bécsben és 1-szer Münchenben. 1985-ben elhunyt Henrik Böll, német író és műfordító. 1972-ben a világháború utáni első német íróként megkapta az Irodalmi Nobel-díjat, a Csoportkép Hölgyel című művéért. A regény a német történelmet követi végig az első világháborútól az 1960-as évekig egy nő életrajzán keresztül. 1991-ben hunyt el Baász Imre, romániai magyar grafikus. 1972-ben a Criterion könyvkiadó felkérésére készítette Calavera illusztráció sorozatát, amellyel elnyerte a bukaresti grafika szalon második díját. Alkotóművészetének alapmotívuma a kisebbségi helyzetben szorult magyarság megmaradása. Alkotásaiban visszatérő motivumként feltűnő kötél, óriási biztosítótű, lepedő, értékhordozó vagy értéktakadó szerepet kapott. Egzisztenciális és morális kérdéseket feszegető képalkotása az expresszionista hagyományokkal és az akcióművészetekkel mutatott rokonságot. 1990-ben elindította és haláláig szervezte a Szent Anna-tónál zajló An Art Performance napokat. 1943. július 16-án tért vissza teremtőjéhez Eugen Lovinescu, román dramaturg, regény és novella író, irodalomkritikus, történész és kultúraszociológus. Ő alkotta meg az esztétikai értékek szinkronizmusának és mutációjának elméletét.

Ők voltak azok a híres személyek, akik július 16-án hunytak el. Július 16-án van Perúban a Virgin del Carmen ünnepnap. Július 16-ai kalendáriumunkat hallották.

0: A mai nap kalendáriumát lapoztuk az elmúlt percekben Kecskés Csabával, most pedig nézzük a mai receptajánlatunkat.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemű.

Szeretettel köszöntöm a Kukta rovat hallgatóit. Ma reggel egy akár reggelire, vacsorára, vagy 10 óraira is feltállalható, elkészíthető receptet ajánlok a sobors.hu oldalról, ez pedig a zöldséges koreai tojástekercs.

Nézzük először is a hozzávalókat négy személyre. Egy sárgaréba, vagyis murok, 2 szál zöldhagyma, 6 tojás, 1 evőkanál tej, fél teáskanál só, 1 csipet bors és 1 teáskanál szezámolaj. Ez akár el is hagyható.

Most pedig nézzük az elkészítését. Először is pucoljuk meg a murkot, majd reszeljük le, vagy vágjuk apróra. Karikázzuk fel vékonyan az újhagymát. Üssük a tojásokat egy tálban, adjuk hozzá a tejet, a sót, a borsot és a szezámolajat, majd verjük fel. Keverjük hozzá a reszelt murkot és a felkarikázott zöldhagymát. Kenjünk ki egy tapadásmentes serpenyőt kevés olajjal, majd melegítsük fel közepes lángon. Öntsük bele a tojásos keverék egyharmadát, és oszlassuk el vékony rétegben. Amikor a tojás már majdnem megszilárdult, de a teteje még kissé lágy, kezdjük el óvatosan feltekerni az egyik oldalától. Toljuk a feltekert részt a serpenyő szélére. Öntsük a serpenyőbe a következő adag tojásos keveréket úgy, hogy a már feltekert rész alá is folyjon. Amikor ez a réteg is majdnem megszilárdult, tekerjük rá az előző tekercsre. Ismételjük meg a műveletet a maradék tojással. Emeljük ki a kész tojástekercset, hagyjuk néhány percig pihenni, majd éles késsel szeleteljük fel.

Most pedig nézzük újra a hozzávalókat négy személy részére. Egy sárgarépa, két szál újhagyma, vagyis zöldhagyma, 6 tojás, egy evőkanál tej, fél teáskanál só, egy csipet bors és egy teáskanál szezámolaj, ami opcionális.

és néhány hasznos tanácsot is ad a recept szerzője. Az elkészítésnél a legfontosabb, hogy a tojásréteg ne legyen túl vastag, így könnyebben feltekerhető. Érdemes közepes vagy alacsony lángon sütni, hogy a tojás ne pirulja meg túlságosan, hanem szép sárga maradjon. Ma reggel a zöldséges koreai tojás tekercs receptjét ajánlottam a showbors.hu oldalról. Itt megtalálják a pontos adagokat és az elkészítési módot is, hogyha újraolvasnák. Én pedig ezzel a recepttel kívánok mindenkinek jó főzést és jó étvágyat a mai napra.

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemű.
2: Kukta rovatunkat követően pedig abban segítünk, hogy kiket köszönthetünk a mai napon, a mai névnap köszöntőben. Boldi Zsárzék Anna lesz segítségükre.
3: Július 16-án Walter, Mária, Carmen, Euszták névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Walter német eredetű név, jelentése uralkodó sereg. A Mária bibliai név, eredeti héber formája Miriam volt. Ez a görög és latin biblia fordításokban módosult, jelentése megfejtetlen, valamennyi változata vitatott. A latin Mária névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. A Carmen héber, spanyol eredetű név, jelentése Carmel hegyi kert. Szűz Mária spanyol megnevezéséből Nuestra Señora del Carmen, Kármelhegyi miasszonyunk kifejezésből származik. Az Euszták görög, latin eredetű név, jelentése dúskalászú, termékeny. Köszöntünk tehát július 16-án minden Walter, Mária, Carmen és Euszták nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket!

0: Az elmúlt percekben Kern András énekelt, a nap ünnepeltjét pedig a Talentum együttes dalával köszöntöttük. Isten éltesse őket!
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is, és azokat is, akik már 6 órától velünk tartanak Heinrich Böll német író és műfordító gondolatával. A mosolygó alatt való minden fölényben van az ingerült uralkodóval szemben. Ez a nap gondolatam, Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírekkel, majd krédó hitépítő rovatunkkal várjuk hallgatóinkat, 7:30 után pedig egy új közösségi térről tudhatunk meg többet, ugyanis megnyílt a Magyar Ifjúság Központ, amelyről nemrég a hírekben is hallhattak, most pedig Palkó Hanna sajtótájékoztatón járt, úgyhogy érdekességekkel érkezik majd 7:30 után. Erre számíthatnak tehát a következőkben, ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 7 óra, híreink következnek. Rádiónk híreit hallják, nézzük először címszavakban. Telefonon verik át a legtöbb áldozatot, közölte a kiberbiztonsági hatóság. Kelemen Hunor szerint megoldást kell találni a politikai válságra. Az idei első 5 hónapban mintegy 11,5 milliárd euróra csökkent a folyófizetési mérleg hiánya. Videós útmutatót is közzítettek a roncsautó programra való jelentkezésről. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Az év első felében bejelentett kiberbiztonsági incidensek 42%-át telefonos csalások tették ki, derül ki a Román Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóság statisztikájából, amelyet egy szakmai rendezvényen ismertettek. Az ING Safe Talks konferencián bemutatott adatok szerint a telefonos csalásokat az adathalász támadások követik 14%-kal, míg a hamis SMS-ekkel elkövetett csalások, az úgynevezett smishing, az esetek 13%-át tették ki. A kiberbiztonsági igazgatóság tegnapi közleménye szerint az év első 6 hónapjában a román rendőrség számítástechnikai bűncselekményekkel foglalkozó egységei mintegy 15 ezer büntetőügyet regisztráltak. Június végén országosan körülbelül 72 ezer ügy volt folyamatban, szemben a január elején nyilvántartott 67 ezerrel. Szatmárnémetiben tartotta tegnap az RMDS az Országos Önkormányzati Tanács ülését, amelyen a szövetség magasrangú tisztségviselői, miniszterei találkoztak helyi önkormányzati vezetőkkel. A zárt ajtók mögött zajló eseményen elsősorban arról beszéltek, hogy a politikai válság milyen problémákat okoz az önkormányzatok szintjén, a projektek finanszírozásában, főleg olyan esetekben, amikor helyi intézményeket, illetve helyi infrastruktúrát fejlesztenének. Szó esett arról is, hogy milyen pénzügyi költségvetési mozgástere van annak az ügyvivő kormánynak, amely sajnos nem tud semmiféle törvénytervezetet, sem sürgősségi kormányrendeletet elfogadni. Az előrehozott választások kapcsán Kelemen Hunor szövetségi elnök elmondta, hogy az alkotmányos lehetőség adott, de még látótávolságban sincs ennek megvalósulása. Az előrehozott választások esetén a parlamentben az AUR kerülne az első helyre. A tavaly május végén mintegy 12 milliárd euróról az idei első 5 hónapban csak nem 11,5 milliárd euróra csökkent a folyófizetési mérleg hiánya, tájékoztatott tegnap a Román Nemzeti Bank. A jelentés szerint az áruforgalmi deficit 536 millió euróval csökkent, a szolgáltatási egyenleg többlete változatlan maradt, az elsődleges jövedelmek hiánya 146 millió euróval nőtt, míg a másodlagos jövedelmek hiánya 264 millió euróval csökkent. Idén január és május között a Romániába irányuló közvetlen külföldi tőkebefektetések mintegy 2 milliárd eurót tettek ki. Az év első 5 hónapjában a teljes külső adósság csaknem 231 milliárd euróra nőtt. A hosszú lejáratú külső adósság a december 31-én jegyzethez képest 2%-kal nőtt, és a teljes külső adósság 79,6%-át tette ki. A magánszemélyek július 20-ától kezdődően igényelhetnek állami támogatást új gépkocsi vásárlására az idei roncsautóprogram keretében, közölte tegnap a környezetvédelmi alapkezelő. A jelentkezés online történik, a környezetvédelmi alapkezelő honlapján elérhető informatikai alkalmazáson keresztül. Az intézmény közzétett egy magyarázó videót a roncsautóprogramba való jelentkezés menetéről, ami a www.afm.ro honlapon érhető el. Az új gépkocsik vásárlását támogató program idei költségvetése 300 millió lej. Az új elektromos, illetve a hidrogén üzemanyagcellás autók vásárlására nyújtott támogatás összege 18.500 lej, az új plug-in hibrid autók és elektromos motorok vásárlását 15.000 lejjel, a hibrid autókét 12.000 lejjel, a belső égésű motorral felszerelt új gépkocsikét és motorkerékpárokét pedig 10.000 lejjel támogatja az állam a régi, de még működőképes járművek bontóba adása esetén. A Román Nemzeti Bank a mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 bani.
2: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma többnyire napos idő várható, a délutáni órákra csapadékot jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 17 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 17 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja.
3: Jó hír.
4: Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban, azért nem félünk. 46. Zsoltár, 2. és 3. verse.

0: Jézus így szólt anyjához, asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz, íme a te anyád. És ettől az íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz, íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. János írása szerint való Szent Evangélium 19. részének 26. és 27. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
5: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
6: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
5: Házalófazék.
6: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az önadománya által

Megtartó hit műsora. Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a János evangéliuma 19. fejezetének a 26. és 27. verse alapján szól ma hozzánk. Hajdó Tímea, a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, nem csak szemet adott az Isten című részt, felolvassa a rádiónk munkatársa, Janicsko Mihály Noémi. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől. Istennek igéjét a János evangéliuma 19. fejezetének 26. és 27. verseiből olvasom. Amikor Jézus meglátta ott állni anyját és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához: Asszony, íme a te fiad. Aztán így szólt a tanítványhoz: Íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Talán érdekesnek tűnik nekünk, hogy Jézus ebben a mondatban az édesanyját asszonynak nevezi. Kicsit olyan hidegnek és közönyösnek tűnik ez a megszólítás. Még talán azt is gondoljuk magunkban, hogy a tiszteletlenség jele. Ezt mondani az édesanyánknak, hogy asszony. Mégis, hogyha ezt a történetet nézzük, akkor egy gondoskodó Jézust látunk benne, aki a kereszt alatt állókat egymásra bízza. A szeretett tanítványnak Máriát ajánlja, Máriának pedig a szeretett tanítványt. Miközben mindenkivel törődik, szenvedése és halála által életközösségre lép a világgal, megoldja édesanyja egyéni és egyedi élethelyzetét is. És éppen ezáltal tanít nekünk nagyon sokat Jézus. Először is azt, hogy a jó kapcsolat az mindig szeretett kapcsolat. És a tanítványi közösségben ennek a szeretetnek kell megvalósulnia, amiről Jézus is beszélt, amit a tanítványok szívére helyezett, az új parancsolatot alkalmazni. Egy új családba helyezi Jézus az övéit. Máriának és Jánosnak éppen Jézus a közös pontja. Asszony, íme a te fiad, íme a te anyád. A szeretett kapcsolat kiépítése mindig Jézus által történik. Nem parancsszóra teljesített kötelességből, nem kierőszakolt tiszteletadásból, hanem önzetlen, szerint bátorító lehajlásból. Anya és fia, fia és anya, mondja ezt Isten fia Jézus a szabadító. Nem egy vérségi kapcsolaton alapuló közösséget, hanem szeretett közösséget hoz létre. Még ezek között a zord körülmények között sem hideg, rideg ez a találkozás, hanem mély kapcsolat és szeretet sugárzik belőle. Még a kereszt súlya alatt is másokról gondoskodik Jézus.

arra tanít, hogy tiszteletet tanúsítsunk egymás iránt. Másodszor Jézus Krisztus arra is odafigyel, hogy a szeretet az egy feladat is. Jézus azt mutatja meg tanítványainak, hogy a magukra maradt, a segítségre, támaszra szorulókat be kell fogadni. Máriának ott a helye, a Jézus tanítványai között. Példaértékű, hogy rendezi Jézus azok életét, akikhez a szeretet szálai fűzték. Elrendezni a sajátjaimat. Elrendezni a családot, a benne élőket. A felelős feladatot átruházni. Nem hagyni magam után lehetőleg elvarratlan szálakat. Néha az ember, különösen az élete végén rájön arra, hogy mennyi mindent másként kellett volna csinálni. Mennyi mindent meg lehetett volna oldani a szeretet jegyében, úgy, ahogy Krisztus tette a kereszten. Mert ő csak arról akar gondoskodni, hogy édesanyjának a szeretett tanítvány mellett biztosítva legyen a jövője, a holnapja. A szeretett tanítvány Jézus iránti tiszteletből és odaadásból házába fogadja Máriát. Jézus iránti bizalma és szeretete ott él tovább a gondoskodásában. A kereszt alatt azt is mondhatnánk, egy új család születik. Amikor Jézus egymásra bízza ezeket az embereket. Vajon a mi fájdalmainkból, keserűségeinkből, szenvedéseinkből mi születik? Mi születik abból, amit mi mondunk vagy teszünk? Krisztus keresztje alatt nem kell, hogy megfosszuk egymást Isten szeretetétől. Mert elhordozni egymást csak szeretetben lehet. És nem kell vérségi kötelék legyen közöttünk ahhoz, hogy egymást be tudjuk fogadni, és egymással szeretetben tudjunk élni. Amen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy bennünket is egymásra bízol. Hogy nekünk is odaadod, elénkbe adod a feladatot, hogy vigyázzunk egymásra, figyeljünk egymásra a te szereteted jegyében. És köszönjük, hogy elsősorban nem is a vérségi kapcsolatokat nézed, bár azok is fontosak, hanem azokra is irányítod a mi figyelmünket, akik testvéreink a hitben, a szeretetben. Add, hogy észrevegyük egymást, és add, hogy be tudjuk fogadni azokat, akik otthontalannak, hontalannak, egyedül levőnek érzik magukat. A te nevedben. Amen.

Isten üzenete Hajdó Tímea, a Kendilónai Református Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, a János Evangéliuma 19. fejezetének a 26. és 27. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Nem csak szemet adott az Isten című részt felolvassa rádiónk munkatársa, Janicskó Mihály Noémi.

Nem csak szemet adott az Isten. Az öreg professzort csodálva tisztelték hallgatói. Feltétlen morális tekintélynek tartották. Egyik társuk egy kísérlet során súlyos, valamennyiüket veszélyeztető hibát követett el. Érthető, hogy kíváncsian várták a többiek, hogyan reagál majd nagy tanítójuk egy ilyen esetben. Hogyan szab majd ki olyan büntetést, amelyből a kétségbe esett tettes, életre szóló tanulságot vonhat majd le. Hiába vártak. Mesterük még említés sem tett az esetről. A tanítványok vártak, egy hetet, kettőt. Aztán már nem bírták tovább, és nem minden szemrehányás nélkül kérdőre vonták professzorukat. Mindnyájan láttuk, mi történt. Azért adott Isten az embernek szemet, hogy használja. Igaz, mondta az öreg bölcs, igaz. De Isten szemhíjat is adott nekünk az ő végtelen bölcsességében, hogy eldönthessük, mikor jobb szemet hunyni a dolgok felett.

hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Pál apostol efezusiakhoz írt levele első részének 6. verse.

Elérkeztünk Credo hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Műsorunkban Isten üzenete a János evangéliuma 19. fejezetének a 26. és 27. verse alapján szólt hozzánk Hajdó Tíme, a kendilónai református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül, ezt követően pedig a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézser Gábor válogatásából Nem csak szemet adott az Isten című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ennyi fért mai műsorunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Hitépítő rovatunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében, amit meghallgathatnak majd délutáni online műsorunkban is a 19 órai híreket követően, illetve majd visszahallgathatják weboldalunkon keresztül is. Most pedig a Talentum együttes zenél.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok Békesség Istentől, azokat a hallgatóinkat is köszöntöm, akik most kapcsolódnak be Ébresztő reggel információs magazin műsorunkban, én Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hír összefoglalóval várom hallgatóinkat, utána a 4-es Street zenekar zenél, majd aktuális összeállításunk következik, amelyben a most nemrég megnyílt Magyar Ifjúsági Központról hallhatnak. Rés Konrád Gergellyel és Dezső Jankával beszélgetünk majd, illetve ezt követően felcsendül a nap áhítata. Erre számíthatnak a következő fél órában, amennyiben tehetik, tartsanak velünk. 7 óra 30 perc van, hír összefoglalónk következik. Hírek. Rövid híreinket hallják. Az év első felében bejelentett kiberbiztonsági incidensek 42%-át telefonos csalások, úgynevezett vishingek tették ki. Derül ki a Román Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóság statisztikájából, az ING Safe Task konferencián ismertették ezeket. A bemutatott adatok szerint a telefonos csalásokat az adathalász, úgynevezett phishing támadások követik 14%-kal, míg a hamis SMS-ekkel elkövetett csalások az esetek 13%-át tették ki. Szatmár Németiben tartotta tegnap az RMDS az Országos Önkormányzati Tanács ülését, amelyen a szövetség magasrangú tisztségviselői, miniszterei találkoztak helyi önkormányzati vezetőkkel. Az zárt ajtók mögött zajló eseményen elsősorban arról beszéltek, hogy a politikai válság milyen problémákat okoz az önkormányzatok szintjén, a projektek finanszírozásában, főleg olyan esetekben, amikor helyi intézményeket, illetve helyi infrastruktúrát fejlesztenének. A tavaly május végi mintegy 12 milliárd euróról az idei első 5 hónapban csaknem 11,5 milliárd euróra csökkent a folyófizetési mérleg hiánya, tájékoztatott tegnap a Román Nemzeti Bank. A jelentés szerint az áruforgalmi deficit 536 millió euróval csökkent, a szolgáltatási egyenleg többlete változatlan maradt. Idén január és május között a Romániába irányuló közvetlen külföldi tőkebefektetések mintegy 2 milliárd eurót tettek ki. A magánszemélyek július 20-ától kezdődően igényelhetnek állami támogatást új gépkocsi vásárlására az idei roncsautó program keretében, közölte tegnap a környezetvédelmi alapkezelő. A jelentkezés online történik, a környezetvédelmi alapkezelő honlapján elérhető informatikai alkalmazáson keresztül. Az intézmény közített egy magyarázó videót a roncsautó programba való jelentkezés menetéről, amelyet a www.afm.ro honlapon lehet megnézni. A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma többnyire napos idő várható, a délutáni órákra csapadékot jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 17 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 18 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés pedig a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most pedig hallgassuk meg, hogy a 4-es Street zenekar mit mesél a bornak.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám rokon.

0: Az ember messze megy, el ne feledje a házát, javasolta a 4-es Street zenekar, és ez a ház, ez azt hiszem sok minden lehet, nem csak a szülői házunk, és mindenki elgondolkodhat azon, hogy számára mi az a ház, amit jó, hogyha nem felejt el. Most pedig nézzük, hogy milyen új közösségi térrel gazdagodott a kolozsvári magyar diákság. Ugyanis hivatalosan is megnyitotta kapuit a Magyar Ifjúsági Központ. Az új épületben több ifjúsági szervezet kapott otthont, emellett egy rendezvény és konferencia terem is várja a magyar diákokkal foglalkozó szervezeteket. A megnyitón Rizs Konrád Gergelyt, a Vibe Fesztivál főszervezőjét, valamint Dezső Jankát, a Kolozs megyei Magyar Diákszövetség elnökét kérdeztük arról, mit jelent ez az új központ a kolozsvári és erdélyi magyar diákság, illetve a diák szervezetek számára. Palkó Hanna riportja következik.
1: Mi volt a legnagyobb kihívás abban, hogy a Magyar Ifjúsági Központ ötletéből végül valóság lett?
2: Igen, tehát mikor én még középiskolás voltam, akkor merült fel először, hogy fontos lenne egy magyar ifjúsági központ, ami teret ad amúgy az ifi szervezeteknek a munkájához, és hátteret ad. Tehát, hogyha van egy fix iroda, az mindig egy biztonságot ad, hogy van ahonnan tervezgetni, szervezgetni. Ez volt talán a legnehezebb, hogy ez hogyan tud megvalósulni, így, hogy most már láttuk ezt a jó szimbiózist a Vibe-bal együtt, így sikerült ezt megvalósítanunk, és ez volt eddig a nehéz, hogy hogyan tudjuk kialakítani, hogyan lesz rá egy forrás, hogy ez az egész épület fenntartható legyen.
1: Melyik része vagy funkciója ennek az épületnek az, amire a legbüszkébbek vagytok, és miért?
2: A legbüszkébbek arra vagyunk, hogy ez egy találkozási pont tud lenni. Tehát ugyanúgy, hogy a Vibe-nál is ez a legfontosabb, hogy azt érezze egy fiatal, hogy ott van az összes barátja. Itt is azt látjuk a legfontosabbnak, hogy egy olyan találkozási pont legyen, hogy egy egyetemista, ha bejön ide, akkor az legyen az érzés, hogy minden barátja itt van. Tehát ehhez adják amúgy a rendezvényterek is a helyet, tehát minél több program, rendezvény van itt ebbe az ifi központba, annál inkább ez lesz valakinek az érzése, hogy neki itt kell lenni, és itt kell találkozzon a barátaival. Erre vagyunk a legbüszkébbek.
1: Mit tud majd ez a központ nyújtani szerinted egy átlagos egyetemistának, amit eddig nem talált meg Kolozsváron?
2: Az egy nagy pozitívum szerintem, hogy itt lesz több diákszervezet is, tehát hogyha itt van Kolozsváron, lesz egy olyan fix pont, ahova be tud térni, és akkor tudja, hogy itt fel tudja velük venni a kapcsolatot, van, akit itt talál mindig, és akkor így egy kapcsolódást tud kialakulni velük.
1: A rendezvénytermet más magyar diákokkal foglalkozó szervezetek is használhatják, ezt említettétek a sajtótájékoztatón. Milyen eseményeket szeretnétek itt látni már az első időszakban?
2: Persze itt nekünk az a célunk, hogy bármelyik ifi szervezet vagy diák szervezet, akinek van valamilyen programja, az otthon érezze itt magát, úgy a rendezvénytéren, vagy akár a gyűléstermekbe, vagy később még ami kialakítás alatt van abban a közösségi térbe is. Tehát, hogyha valakinek egy bármilyen ötlete felmerül, nem kell egy szervezet része legyen, hanem bármilyen ötlet, szeretne valamit megvalósítani, akár egy kvízestet, egy csocsóestet, vagy valamilyen előadást, akkor őket szívesen látjuk, vannak már ilyen megkeresések.
1: Ugye, ahogy említettétek, az épületben egy vendéglátóhely is helyet kapott, ez az off-season. Miben lesz ez más, mint egy hagyományos kávézó vagy találkozóhely?
2: Igazából itt is a találkozási pont a leglényegesebb, tehát hogy a Vibe-bal azt láttuk, hogy fontos volt számunkra, hogy legyen egy olyan hely, ahol nem csak a fesztivál 4 napja alatt, hanem egész évben tudunk egy kapcsolatot tartani a célközönségünkkel, és nyilván a célközönségünk legnagyobb része egyetemista, tehát hogy ezért adandó is igazából, hogy ez a hely itt legyen, és egy jó kiegészítője tud lenni igazából szerintem az ifjúsági tevékenységeknek.
1: Ha egy Kolozsvárra érkező elsőéves hallgató még nem ismeri ezeket a szervezeteket, miért érdemes egyszer betérnie ide? Mit reméltek, hogy milyen élménnyel távozik majd? És mivel tér vissza?
2: Hát ha csak betér ide, akkor ez egy nagyon nagy plusz, ez, hogy azt érzi, hogy itt vannak a barátai, és ha nem is a barátai, egy nagyon barátias környezetbe tud bejönni, és akár fel tudja venni ezekkel a diákszervezetekkel a kapcsolatot, hogyha érez magába egy kis szervezőkészséget, vagy valamiből ki szeretné venni a részét. Úgyhogy ezt látjuk, hogy ez egy ilyen gótspot tud lenni, ahonnan elindul mindenféle ifjúsági kezdeményezés, és ne csak azok az ifi szervezetek, akiknek irodájuk van, hanem mások is ide betévedjenek, és minél több projekt, program innen nőjön ki. Nem csak ezen a helyen, hanem bárhol máshol is.
1: Ha egy év múlva újra beszélgetnénk, milyen változásnak örülnétek a leginkább a kolozsvári magyar diákság életében, ami ennek a központnak köszönhető?
2: Annak örvendenék a legjobban, hogyha leülünk az ifi szervezetekkel, és több órán keresztül beszéljük majd azokat az új programokat, amiket több diák szervezet közösen talált ki, és innen születtek, itt találták ki, és megvalósították az elkövetkezendő egy évben. Mindig úgy láttuk a kolozsvári ifjúságban, hogy maga a működésük, meg az irodafenntartásuk az egyik legnehezebb kérdés, meg már mikor én is ifi szervezeteknek a része voltam, már akkor láttam, hogy egy ilyen hely nagyon fontos, és ahhoz, hogy egy ifi szervezet azzal tudjon foglalkozni, ami neki úgymond a fő tevékenysége, erről akartuk kicsit levenni a terhet, és azt biztosítani számukra, hogy az irodahelyiségük megvan, egy alapfenntartásuk ezzel úgymond biztosított, és azzal tudnak tényleg foglalkozni, hogy milyen programokat szerveznek, hogy mennyire tudnak foglalkozni a diákokkal, és így akkor sokkal inkább egy könnyedebb módon tudnak működni ezek az ifi szervezetek.
1: Köszönjük szépen!
2: Nagyon szívesen!
3: Az elmúlt percekben Rés Konrád Gergellyel, a Vibe Fesztivál főszervezőjével beszélgettünk, a következő percekben Dezső Jankát, a Kolozs megyei Magyar Diák Szövetség elnökét kérdezzük.
1: Kedves Janka, mit gondolsz, hogy a Kolozs megyei Magyar Diák Tanács diák életében milyen pozitív változásokat hozhat ez az új hely?
4: Tehát az, hogy lássuk, hogy milyen pozitív változások lesznek ebből, az nagyon fontos látni, hogy hogy volt ez eddig. Eddig hát elég ilyen gyökertelenek voltunk, hogy így mondjam. Folyamatosan változtak a gyűléshelyszíneink, a rendezvényhelyszíneink. Nagyon kevés állandó helyszínünk volt, amire tudtuk, hogy mindig is számíthatunk és mindig is alapozhatunk. Vicces ezt hozzátenni, volt egy rövid időszak, amikor a Heltaiban tartottuk a gyűléseinket jobb híján, meg ehhez hasonló érdekességek. Szóval már ilyen szinten is nagyon fontos az, hogy megvan ez a bázis, mint azt elmondtam már ezelőtt is, elnökségi gyűlések szintén is. És az, hogy a vezetőség folyamatosan össze tud gyűlni ugyanazon a helyen, az nagyon nagy stabilitást jelent, és nagyon sok extra szervezési terhet levesz a várunkról, ami eddig feleslegesen pluszban megvolt. Amit szintén elmondtam, az, hogy a többi ifjúsági szervezettel újra megerősödik a kapcsolatunk, mert eddig nagyon nehézkes volt a kommunikáció online térben, senkinek se volt ez a hibája, csak egyszerűen nem működik ez ugyanúgy, mint amikor ott vagyunk egymás mellett, tudunk egymáshoz szólni, meg hasonlók. Nagyon fontos ez a biztonságérzet is, hogy tudjuk, hogyha még meg is szervezünk egy rendezvényt más helyszínre, ahonnan az utolsó percben kipakolnak, mert erre sajnos nagyon sok példa van, mert nagyon ritkán vagyunk mi a prioritás. Nagyon jó tudni azt, hogy mindig számíthatunk erre a bázisra magunk mögött, bármikor utolsó percben felhívhatunk itt valakit, hogy bajban vagyunk, és tudjuk azt, hogy számíthatunk erre a helyszínre, és nem kell egy egész rendezvényt emiatt lefújnunk. A helyszínek úgy amúgy is mindig problémát jelentettek. Magyar helyszínekre még könnyebben befogadtak, de azok általában zsúfoltabbak, román helyszíneket pedig nehezen tudtunk mindig elérni, és így ez nagyon szépen megoldja ezt a problémánkat.
1: Ezt nagyon jó hallani. Említve volt, hogy bármilyen eseményeket lehet itt ingyenesen szervezni nektek a jövőben. Milyen eseményeket terveztek itt a közeljövőben?
4: Egyrészt a teljes társaságot az egész biztosan itt fogjuk tartani, ami egy olyan rendezvény, ahová más megyék diákjait is elhívjuk, mi az országos DT ezzel egy időben tartja itt a felvételjét a Ködök nevű rendezvényükre. Közéleti Diák és Ifjúsági Akadémia, hogy legyen meg a hosszabbik verzió. És ezzel párhuzamosan mi mindig társasjáték délután szervezünk, azért, hogy a felvételizők után tudjanak jönni, kikapcsolódni és beszélgetni, szocializálódni a kolozsváriakkal, és ezáltal kapcsolatokat építeni. Ez egyik, és a másik, amire a közeljövőben biztosan lehet számítani, a Gólya nap során, ami a 9. osztályosokat célzó rendezvényünk, általában több mint 100 fős résztvevői plusz szervezői csapatból áll. Ennek is egy nagyon jó szervezői bázist fog ez biztosítani, akár arra, hogy tárolni itt a kellékeket, különböző szervezői feladatokhoz, ez majd letisztázódik a rendezvény közelettével. És körülbelül egy hónapja az zajlott a 10. KMDT diáknapok, ahol szintén a fenti irodák képezték a szervezői bázist. Sokkal nagyobb terünk volt itt, mint eddig bárhol akadt volna. Külön szobánk volt a szervezői csapatnak, ahol tudtak pihenni, tudták a javítói feladataikat végezni, tudtak ott közösen étkezni, mert ugyebár étkezést is biztosítunk számukra. Volt egy külön irodánk a médiásoknak, akik a fotókat, videókat ott szerkesztették éjjel-nappal, after movie-kat vágtak hasonlók, és ezen kívül pedig még volt egy kis irodánk az elnökségnek is, ahol a pénzügyisünk dolgozott elsősorban, a szerződéseket meg hasonlókat intézte, és ezen kívül pedig az elnökség is meg tudott ott szusszanni, ugyanúgy tudtunk javítani, pontozni meg hasonlók. És itt is nagyon fontos volt az, mert ki volt hangsúlyozva, hogy közel voltunk a közösséghez, tudtuk, hogy ha lejövünk ide, napközben találjuk a kávézó fiatalokat, a középiskolásokat, tehát sokszor találkoztunk diáknapozókkal, tudtunk szót váltani velük, ők is tudták, hogy itt vagyunk, elérhetőek vagyunk, és nagyon jó volt ez a közvetlenség és ez a közelség a diáknapozóinkkal.
1: Köszönjük szépen a válaszokat, még sok sikeres eseményt kívánunk nektek itt.
4: Én is köszönöm a kérdezést.
0: Az elmúlt percekben Rés Konrád Gergelyt, a Vibe Fesztivál főszervezőjét és Dezső Jankát, a Kolozs megyei Magyar Diák Szövetség elnökét hallották a Magyar Ifjúsági Központ megnyitásával kapcsolatban. Az új központ a szervezők reményei szerint hosszú távon is találkozási pontja és közösségi tere lesz a kolozsvári, valamint az erdélyi magyar fiataloknak. A riporter Palkó Hanna volt, most pedig lássuk, hogy milyen helyről énekel a Bagosi Brothers Company.

A Bagosi Brothers Company van ez a hely című dalát hallgattuk, most pedig nézzük, hogy mire indít, mire hív minket a mai nap áhítata, amelyet Lukács Orsolya tolmácsol.

Mai áhítatunk címe Nézd meg közelebbről. Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni. Talán nem tudjátok, már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Ézsaiás próféta 43. fejezetének 19. verse. A következő percekben Mike C. Bertoglio, Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Követtem az útjelzéseket egy napraforgó föld irányába, és azt vártam, hogy egy tengernyi virágba borult napraforgó tárul elém. Ehelyett halott és megfeketedett kis csonkokat találtam. Először a látványtól megkövülten csak csendben álltam és tanulmányoztam a helyet. Sok madár hangját hallottam, sőt egy karolinai ökörszem leszállt a fekete virágokra magokat keresni. Egy pár sárga madár, talán tengelic, szintén zuhanó repülésben magokat vadászott mellettem. Más, számomra ismeretlen madarak is repkedtek körülöttem királylepkékkel együtt. Az első látásra kihalt vidék hemzsegett az élettől. Ézsaiás szavai jutottak eszembe. Újat cselekszem, talán nem tudjátok? Isten azokon a helyeken is dolgozik, amik száraznak és kihaltnak látszanak. Talán körülnézünk, és rögtön nem veszük észre az élet jeleit. Mégis, ha közelebbről vizsgáljuk, az élet meglep minket. Isten teremtő ereje sosem okoz csalódást.

Imádkozzunk! Teremtő és megtartó Urunk, köszönjük a folyton munkálkodó teremtő erődet, ami új életet hoz a világba. Ámen. Isten teremtő ereje működik, még ha nem is látom azonnal, mondja ezt Mike C. Bertoglio, Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk, hogy hálásabb tudjunk lenni Isten munkájáért az életünkben.

A mai áhítatott Lukács Orsolyától hallottuk, utána pedig az Ungvár együttes Te vagy az út című dala szólt, és az állasan ébresztő információs magazin műsorunk végéhez érkezünk. Adásra legközelebb 12 órakor jelentkezünk itt a 88,3 MHz-es frekvencián, ekkor Palkó Hanna számít figyelmükre, de ha tehetik, addig is hallgathatnak minket online, itt is izgalmas programokkal várjuk önöket. Óránként hírekre számíthatnak, illetve meghallgathatják a Határtalant, a tegnapi zöld percek és keresztény élet rovatunkat is. Déli műsorunkban pedig irodalmi kincsek és Agnus 35 román nyelvű rovatunk is jelentkezik. Én a nap gondolatával búcsúzom hallgatóinktól, amelyet ma Heinrich Böll német író és műfordítótól választottunk, aki 1985-ben ezen a napon hunyt el. A mosolygó alattvaló mindig fölényben van az ingerült uralkodóval szemben. Ez a mai napra választott idézet. Elérhetnek minket a 02-64-44-19-68-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ru e-mail címre, vagy személyesen megtalálnak a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Az ébresztő mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot, könnyű ébredést kívánok mindannyiuknak, és remélem, hogy sikerült valamit abba a képzeletbeli tarsójukba helyeznünk ma is hallgatóinknak. Legyen szép napjuk, békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz
2: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Drón incidensek esetén a korai riasztást szolgáló mechanizmusok összehangolásáról is tárgyalt Nikusor Dán Zelenszkijjel. Videós útmutatót is közzétettek a roncsautó programra való jelentkezésről. Romániában és Bulgáriában a legkisebb, a legalább alapszintű digitális készségekkel rendelkező fiatalok aránya az EU-ban. A falomlás után még többen keresik fel a muzsnai erőtemplomot. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Nikusor Dán államfő ukrán hivatali partnerével, Volodymyr Zelenszkijjel tárgyalt tegnap Kijevben az 5. Ukrajna-Dél-Kelet-Európa csúcs találkozón. Az elnök a Facebookon számolt be a megbeszélésről. Mint írta, a találkozón megerősítette, hogy Románia továbbra is határozottan támogatja Ukrajna és a Moldovai Köztársaság Európai Uniós integrációját. Emellett szó volt az egyeztetésen a határon átnyúló összeköttetéseket és az energiabiztonságot érintő projektekről, a tengeri biztonságról, valamint a drón incidensek esetén a korai riasztást szolgáló mechanizmusok összehangolásáról is. A magánszemélyek július 20-ától kezdődően igényelhetnek állami támogatást új gépkocsi vásárlására az idei roncsautó program keretében, közölte tegnap a környezetvédelmi alapkezelő. A jelentkezés online történik, a környezetvédelmi alapkezelő honlapján elérhető informatikai alkalmazáson keresztül. Az intézmény közzétett egy magyarázó videót a roncsautó programba való jelentkezés menetéről, ami a www.afm.ro honlapon érhető el. Az új gépkocsik vásárlását támogató program idei költségvetése 300 millió lej. Az új elektromos, illetve a hidrogén üzemanyagcellás autók vásárlására nyújtott támogatás összege 18.500 lej, az új plug-in hibrid autók és elektromos motorok vásárlását 15.000 lejjel, a hibrid autókét 12.000 lejjel, a belső égésű motorral felszerelt új gépkocsikét és motorkerékpárokét pedig 10.000 lejjel támogatja az állam a régi, de még működőképes járművek bontóba adása esetén. Tavaly az EU 16 és 24 év közötti lakosságának közel 3/4, 74,6%-a rendelkezett legalább alapszintű digitális készségekkel. Derül ki az Eurostat tegnap közzétett adataiból. A tagállamok közül Dánia áll az élen az alapvető digitális készségekkel rendelkező fiatalok aránya tekintetében 92,1%-kal, ezt Csehország és Málta követi. Mindössze két uniós tagállamban marad 60% alatt az alapvető digitális készségekkel rendelkező fiatalok aránya. Bulgáriában, ahol 52,8%-os, és Romániában, ahol 53,3%-os ez az arány. Uniós szinten a 16-24 éves lányok körében valamivel magasabb volt az alapvető digitális készségekkel rendelkezők aránya, mint a fiúk esetében. Ez a különbség 22 tagállamban figyelhető meg. Paradox helyzet alakult ki a Szeben megyei Muzsnán. Bár június közepén leomlott az erőtemplomot övező középkori várfal egy szakasza, azóta nem csökkent, hanem éppen nőtt a látogatók száma. A helyiek szerint sok turista kíváncsi arra, hogyan történt a falomlás, és saját szemével szeretné látni a megrongálódott erőtemplomot. Gabriel Dumitru Nucu polgármester ugyanakkor úgy fogalmazott, szívesebben látnák a látogatókat a település értékei miatt, nem pedig egy szerencsétlen esemény következményeként. A muzsnai eset ismét ráirányította a figyelmet Erdély erőtemplomainak állapotára. Szakemberek szerint a több száz éves műemlékeket egyre nagyobb kihívások elé állítják az időjárási szélsőségek, a természetes állagromlás és a modern közlekedés okozta terhelések. Ezért sürgetővé vált a veszélyeztetett épületek állapotának felmérése és a szükséges beavatkozások elvégzése. A A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,58 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 bani.
3: Időjárás jelentés.
2: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron a többnyire napos idő várható, a délutáni órákra csapadékot jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
4: Jó hír.
5: Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban, azért nem félünk. 46. Zsoltár, 2. és 3. verse.

0: Jézus így szólt anyjához, asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz, íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. János írása szerint való Szent Evangélium 19. részének 26. és 27. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Készülj fel a vészhelyzetekre! Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra!
3: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben!
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
9: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Exodus tanítványozó hét a Betesda szenvedélybetegeket mentő misszióban.
10: Hát a fiatalok elsősorban 15 éves kor után kapcsolódhatnak be ebbe a programba, és meghirdettük a honlapunkon, az internetes felületeken, és onnan hallottak, de lényegében egymástól szoktak hallani erről a programról, ugyanis tavaly Kárpátalján volt egy képzés, amelyet az Exodus szervezet vezetett, ez tanítványképzés volt.
9: A Gesztelyi Református Egyházközségben hitmélyítő családi napot tartottak.
11: Ugye a Református Egyház vezetőink, a zsinatunk ezt az esztendőt, a 2026-os esztendőt a imádság évének nevezte, vagy minősítette. Volt mire visszagondolnunk, van mire visszaemlékeznünk, a Szentírás látása szerint is, mert az Úr Jézus nekünk nagyon sok tekintetben mintát hagyott hátra, mintát adott nekünk. Voltaképpen megélte, vagy elénk élte azt,

0: Jába is mindennapjaiba pillantunk be. Vendégünk Furu István elnök, aki mesél az apáról fiúra szálló odaadásról, a próbaidőszakot diktáló mezőgazdasági naptáról, a hóstáti bálok és névnapok hangulatáról, valamint a generációk közötti kölcsönös tiszteletről. A riporter Szecsődi Árpád.
1: Szeretettel köszöntelek, azért hívtalak, hogy egy kicsit ismerkedjünk, és halljunk néhány szót a Betlehem dalkövről, melynek ugye most ünnepeltétek a 140. évfordulóját, ha jól tudom, igaz? Mesélj arról, milyen érzés egy olyan közösség élén állni, amely már 140 éve őrzi a hóstáti kultúra lángjait.
2: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Furu István vagyok, a Betlehem Gábor Földész Dalkör jelenlegi elnöke 4 éve. Megtiszteltetés, hogy része lehetek immár 22 éve ennek a dalkörnek. Fiatalon kezdtünk bele, a hóstáti hagyományokat ápolván, fiatalok úgymond időzőjelesen 96-ba álltunk be első versben úgymond, amikor a Virágos Együttes is alakult, és azonnan toborozták a fiatalokat. Akkor jöttek a katonasság időszakok, akkor volt megszakítás, több-kevesebb év, és én folyamatosan most 22 éve, hogy ott vagyok. Érdekes a történet, mert az akkori elnök azt mondta, gyere vissza, lehet, hogy veled többre nem megyünk, de legalább többen leszünk. És akkor, hogy megfogjanak, úgymond, zászlót a kezembe adták, és illettem elsősorban a zászló vívő is, gondozó is a dalkörben. Jól érzem magamat, vannak generációs eltolódások, úgymond, tehát a 84 éves tagtól egészen a 23-4 éves a fiatal generáció, de mindenki jól érzi magát, megvan a kölcsönös tisztelet. És ez az egyik titka is, úgymond, ha így lehet nevezni, annak, hogy ennyi időn keresztül megmaradt a dalkör, kisebb, nagyobb problémákkal küszködve, de a kölcsönös tisztelet megvan, és a fegyelem, amit nem kell kiharcolni, de mindenki tudja, hogy azért jön, hogy jól érezze magát, és tanuljunk énekeket.
1: Mi a titka annak, hogy a dalkör a történelem viharaiban is meg tudott maradni, és hogyan maradtak hülyek a gyökereikhez?
2: Hát a titka szerintem az odaadásban rejlik. Sokan apáról fiúra vették át ezt a hagyományt. Az én családomban, tehát a közvetlen családi körben édesapám nem volt dalárdottag, nagytatám nem, de két nagybátyám is, Kilin Miklós, illetve Kis József a dalárdottagjai voltak, már néhai Kilin Miklós és Kilin József, és kisgyerekként egy olyan rejtelen volt, hogy jaj, hogy hétfőnként mennek a dalárda óráról, és vajon ott mi történt? Hát betekintést szerezhettem, mondom, anno 96-ban, és mint titok, az odaadás. Szerintem nagy titok, nem, tehát nem nagy titok az egész, de az odaadás és a kitartás. Az, hogy a hagyományt azt tovább vigyék.
1: Na most ez a hagyomány miből áll, mit jelent ez a hagyomány? Ugye, mert sok mindenről beszélhetünk itt a hagyomány kapcsán, nem csak az éneklésről, ugye?
2: Igen, nem csak az éneklés, de most, hogyha dalárdáról beszélünk, a Betlehem Gábor dalkör alapszabályában, tehát mikor megalakult, akkor lényegében arról volt szó, hogy istentiszteleteken, temetéseken, meg világi eseményeken is szolgáltak. Hogyha a hóstáti hagyományokra térnénk rá, akkor ott tudnánk beszélni a szüreti bálról, volt a virágos tánc az május környékén, akkor az Anna bál júliusban, mikor van Anna nap, utána következett a szüreti bál, értelemszerűen szeptember-októberben. A hóstáti közösség két jellemző vonatkozik rá a hóstáti közösségre. Munkásak, de ugyanakkor tudnak mulatni is, szórakozni is. Helytálltak a mezőn, a piacon, főként az asszonyok, úgymond, akik árulták a termékeket, de ugyanúgy szerettek járni, mulatozni. A családokban megtartották a, úgymond, idézőjelesen hagyományos hóstáti névnapokat, kezdve a József, Sándor József, akkor haladván a

0: naptárban téli ünnepek alatt ugye Miklós, Ferenc, Miklós, István, János, ahogy következtek, és ezekre meg főleg azért volt idejük, mert tavasszal, vagy a tél elején és tél végén voltak a névnapok, amikor még nem volt annyi sok mezőmunka. Ezért van a Dalárdának is a próba időszaka, elkezdődik november első hétfőjén, és virágvasárnap utáni hétfőn van az utolsó próba, mert az utolsó fellépés a templomba, kétágúba az húsvét vasárnapján történik. Vagy az elmúlt 37 év alatt szerintem annyi van a Szent Lászlói korus találkozó történelmében is. Két alkalom kivételével minden évben jelen volt a Dalárda, és a júniusi hónapban be volt időzítve egy-két-három próba, ahogy a jelenlegi, vagy a mindenkori karvezér megítélte, hogy mennyi felkészülésre van igény a dalkörnek.
1: Na mostan a hostátyák azok kötődnek a kétágú templomhoz. Mit jelent számotokra a kétágú templom? A kolozsvári kétágú, vagy kolozsvári alsóvárosi református egyházközség? Mert ugye, hogy a legtöbb ilyen hostáti eseményre ott került inkább sor, nem?
0: Igen, egy szóval az otthont jelenti, nem csak a Dalárdának, hanem a hostáti közösségnek. Jó, persze a Kolozsvár több más negyedében is ugye vannak a református egyház megyék, de mivel ez úgymond központi, és itt nagyobb a befogadó képessége is a templomnak, és ide kötődnek a hostáti szálak, úgymond az építés, segítkezés, a történelem hosszú éveink keresztül.
1: Milyen szerepet tölt be a dalkör a mai kolozsvári közösség életében túl azon, hogy énekelnek?
0: Hát mivel hogy az éneklés az első sorban az a jellemzője a dalkörnek, temetéseken és kórus találkozókon láthat a nagy közönség, de a dalkör tagjai ugyanúgy eljárnak más hostáti, vagy nem csak hostáti jellegű rendezvényekre, hanem ami a városi, úgymond kulturális programjaiba belefér. Tehát próbálunk megjelenni, hogy lássanak, hogy nem csak énekelni tudunk. Most itt röviden zárójelben megemlíteném a hostáti társcsoportot is, amelynek ugye, mint mondtam, tagja, és úgymond alapító tagja is voltam 96-ban. Azóta próbálunk még a úgymond már idősödő csontjaikkal táncolni, de van generációk, potló generációk, utánunk gyerekeink, ugyanebben lettek nevelve, úgymond, hogy megkóstoltattuk velük, ők is beöltöznek, mikor vannak báluk, meg bizonyos rendezvények. Lásd, március 15-e, mikor volt felvonulás, hogy Magyar Napok alatt voltak rendezvények, ahol a hostáti közösség úgymond képviseltette magát táncol, énekkel.
1: Sikerült-e az elmúlt 140 év során átadni a tudást a fiatalabb generációnak, hogy a dalok például, vagy a tánc ne vesszen el? Most már említettél is néhány dolgot, ugye? Például a táncot említetted.
0: Sikerült, több-kevesebb sikerrel úgymond. A dalkörnél az a probléma, hogy sok fiatal azt hiszi, hogy nem tud énekelni. Most senki nem végezte el a zeneakadémiát, vagy nem járt kántóórára. Sokan úgymond fülután tanultuk meg, kottát nem ismerve, nem tudtuk olvasni a kottát. De hogyha van egy kis hang és hallás, a karmesterek mindig segítettek, hogy megtanítsanak, hogy hogyan kell énekelni, úgymond. Technikát alkalmazva elmagyarázták, elpróbáltuk, hol kell felvinni hangot, hogy hol kövessük a pontokat a kottán, mivel hogy nem ismertük annak idején, most sem nagyon, de kottaolvasáshoz nem értettünk olyan jól. Hat új, úgymond fiatal, nem új, mert már 10 éve közöttünk vannak, de fiatalabbak sokkal, akikre nagyon alapozunk, és szeretnénk, hogy megmaradjanak mellettünk minél többet.
1: Van-e olyan meghatározó emlék vagy fellépés az elmúlt évtizedekből, amelyre a dalkör minden tagja büszkeséggel gondol vissza, vagy amire visszaemlékeztek szívesen?
0: Igen, itt pontosan a Mátyás szoborcsoporttal kapcsolatos ez az emlék, mert őseink anno 1902-ben, október 12-én, mikor a Mátyás szoborcsoportot leleplezték, ott volt a dalkör, és a felújítás alkalmával 2011. április 4-én is jelen volt a dalkör, és ugyanazokat az énekeket énekeltük el, mint őseink anno 1902-ben. Ez egy olyan tényleg történelmi pillanat. Persze 140 év során sok helyen megfordult a dalkör, sok helyre meg volt hívva, de ez egy olyan esemény, jelentősége van, hogy ugye bár mikor főtéren átmegyünk, ott van a szoborcsoport, és úgymond valamikor ott voltunk, és ott voltak dédapáink.
1: Hát több helyre is meghívtak, vagy meghívást kaptatok. Milyen élményekkel jöttetek vissza, vagy milyen volt, hogyan fogadtak?
0: Hát mindig pozitív élmény, mert minden korustalálkozó, bármilyen alkalmával újabb ismerettségek, barátságok, kapcsolatok alakultak ki. Így megemlíteném, Csóka településen van a Móra Ferenc kulturális egyesület, és az ottani férfi dalkörrel, illetve a tambura zenekarral, vagy együttessel mai napig is tartjuk kapcsolatot. Sajnos most ők nem tudtak jelen lenni a 140 éves jubileumunkon, mert pont ezen a hétvégén tartották ott is a falunapokat, és nekiek is programjuk volt.
2: Az elmúlt percekben Furu Istvánnal, a Bethlen Gábor Földész Dalkör elnökével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

0: Az anyaország. A gesztei református egyházközségben hitmélyítő családi napot tartottak. A nap témája az imádság volt. Az alkalomról, az imádságról, az ima erejéről is beszélgetünk Molnár Ferenc, református lelkipásztorral, a riporter Kisnéveres Viktória.
1: Nagy tiszteletű Molnár Ferencet, a gesztei református egyházközség lelkipásztorát köszöntöm, áldás békesség.
2: Áldás békesség, én is mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntök.
1: Június 20-án szombaton hitmélyítő családi napot tartottak a gyülekezetben. Ennek részleteiről szóljunk, most azt szeretném kérni.
2: Ugye a református egyház vezetőink, a zsinatunk ezt az esztendőt, a 2026-os esztendőt a imádság évének nevezte, vagy minősítette. Volt mire vissza gondolnunk, volt mire, vagy van mire vissza emlékeznünk, a Szentírás látása szerint is, mert az Úr Jézus nekünk nagyon sok tekintetben mintát hagyott hátra, mintát adott nekünk. Voltak éppen megélte, vagy elénk élte azt, hogy hogyan lehet az életünk teljesség. Hogyan lehet az életünk kapcsolatban a mennyei teremtő atyával. Mintát adott az ő övének, a tanítványainak, hogy hogyan kell mondjuk szeretni, hogyan kell megbocsátani, hogyan kell megkönyörülni. Azt lehet mondani, még az imádságra is mintát adott, mert hiszen itt van előttünk az úri imádság a mi atyánk. A Lukács 11-ben az egyik tanítvány, ugye nincs megnevezve, nem tudjuk, hogy melyik tanítvány volt az, de azt kéri az Úr Jézustól, hogy Uram, taníts minket imádkozni. És erre mondja azt a mi Urunk, hogy ti azért így imádkozzatok. Tehát még az imádságra nézve is adott egy mintát. Hogy mennyire volt fontos Jézus életében az imádság, az mutatja az is, hogy ő több esetben az övéit, a tanítványait magukra hagyta, és ugye kereste az imádságnak, a mennyei atyával való kapcsolatnak az idejét és lehetőségét. Kereste a csöndet. A Gecsemáné kertben ugye azt mondja Jézus a tanítványoknak, hogy üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. És még a kereszten is voltak könyörgő szavai. A Lukács evangéliumában azt olvashatjuk, amikor mondja a mi Urunk, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Tehát neki még ott is volt szava, ott is volt könyörgése a bűnös ember iránt. Ezzel a nappal kapcsolatban az említett családi naphoz kötődve, amelynek a tematikája az volt, hogy közösségben, Isten színe előtt, két nyugalmazott lelkipásztor kértem meg segítségképpen szolgálatra. A templomban nagytiszteletű Tóróci István lelkipásztor végezte a szolgálatot az úri imádság alapján. Ebből merítve ő erre az ígére helyezte a hangsúlyt, ti azért így imádkozzatok. Ezt nagyon alaposan ő kifejtette. Majd ezt követően kinn a sátorban nagytiszteletű Csőri Bertalan lelkipásztor szolgált a gyülekezet között. Ő beszélt az imádság fontosságáról. Ezen én nem tudtam jelen lenni, mert eközben a gyermekekkel foglalkoztam a gyülekezeti teremben. A gyermekekkel arról beszélgettünk, hogy ki mikor szokott imádkozni, milyen imádságot ismernek számukra, kik tanítottak, vagy kik tanítanak imádságot. Kik ülnek oda melléjük, édesanyja, édesapa, a nagyszülők közül. Gyermekek részére egy rövid imádságot és éneket tanítottam. Mindenről fotók is készültek. A Csőri Bertalan lelkipásztor testvérünk, bíztam azt is, hogy ő hogyan építi föl a maga szolgálatát. Különböző témákat hozott a gyülekezet elé. Például megemlítette Ábrahám imádságát Sodomáért, ami ugye másokért való könyörgés. Beszélt a pusztában történő imádságban, amikor ugye Mózes könyvében jelen van, hogy amikor felemelt kézzel imádkoznak, amikor hadakoznak, és amikor a imádkozónak elfárad a karja, akkor vesztésre állnak, és amikor újra fölemelik az imádkozó kezet, akkor jön a győzelem, ez a közben járó ima. Aztán ott van előttünk Anna könyörgése, akinek nagyon sokáig ugye nem született, nem lehetett gyermeke. Amikor ez a szomorú szívű nő kijönti a szívét a Teremtő Isten előtt, Isten meghallgatja az ő könyörgését, és gyermeket születik, és aztán ezt a gyermeket ő fölajánlja kvázi az Isten dicsőségére, hogy ez a gyermek szolgáljon a Teremtőnek. Vagy ott van a Zsoltárok 56-ban, arról esik szó, hogy ha az ember fél, tehát Dávid, amikor félt, akkor az Isten elé áll az ő félelmével, nyomorúságával, szorultságával. Aztán az Ószövetségben említhetnénk még, ugye, amit ő elmondott a gyülekezet előtt, a Salamonnak az imádságát. Salamonnak a kérő imádsága van itt előttünk, akin Isten azt mondta, hogy kérj bármit. Ő azért megfontoltan azt mondott, hogy adj azért bölcsességet és értelmet a te szolgádnak. Tehát, hogy Csuri Bertalan lelkipásztor testvérünk ezt járta körbe, ezt így építette föl. A napnak az eseményeit, hogyha folytatom, akkor a foglalkozásokat tekintve foglalkozások után egy közös ebédre került sor. A finom ebédet Róna Székini, Vince Enikő és Molnár Dávid fiam készítették. És ugye arról is szólnom kell, hogy nagyon finom süteménnyel is megörvendeztették a gyülekezetet. Az is fontos természetesen, hogy a gyülekezetünknek a tagjai is voltak, akik nagyon ízletes süteménnyel járultak hozzá ehhez a bizonyos családi naphoz. A gyermekek részére rendeltünk felhújható légvárat, és volt számukra kézműves foglalkozás is, melyet Benes Kis Györgyi és Hajdú Erdődi Petra testvéreink vezettek. A kora délután, hogy 2 óra magasságában került sor a Tiszta Fény nevű ökumenikus kórus szolgálatára, akik énekeikben az imádságról, a Jézus Krisztussal való élő kapcsolatról tettek bizonyságot. Elmondásuk alapján a kórus, amelynek tagjai nem csak Sajóhídvégről, hanem a környékbeli településekről is építkezik, 20 éve szolgál. Vezetője ennek a kórusnak nagy tiszteletű Bokó Gyula lelkipásztor testvérünk.
1: Ugye a napnak a központi témája az imádság volt, és ahogy ön is elmondta, a Magyarország Református Egyházban 2026 az imádság éve, hogyha még ehhez kapcsolódóan szólhatunk arról, hogy hogyan látja azt lelkipásztorként, hogy egy ember életében az ima szerepe, az imádság mit jelenthet? Vagy hogyha esetleg személyes gondolatait is megosztja ezzel kapcsolatban. Mielőtt itt a nap további részleteiről szólnánk.
2: Én azt gondolom, hogy a templomos ember, a keresztény, a mindenkori keresztény ember számára az imádság, az elcsendesedés, az Isten előtti csönd az nagyon fontos. Történjék ez akár egy reggeli órában, vagy egy esti órában. Mindenképpen nagyon fontos. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a keresztény ember számára az imádság, az ima, a könyörgés, az elcsendesedés, az olyan, mint az ember számára a levegő. Ha nem jutunk hozzá, akkor az ember egyszerűen megfullad. Amikor indul a nap, akkor hálával állunk meg Isten előtt, és erőt kérünk arra a napra, hogy az aznapi teendőinket, feladatainkat el tudjuk végezni. Amikor már ugye lefekszünk és megpihenni készülünk, akkor is hálát adunk a megélt napért, a megélt napnak az eseményeiért, hogy Isten nekünk erőt adott, és el tudtuk végezni, ami előttünk volt. Akkor is hálát adunk egy esti csendességünkben, és kérjük az Úristent, hogy bennünk, hogy ránk az éjszakában vigyázzon, tekintetét ne vegye le rólunk. Volt egy nagyon érdekes, vagy talán különlegesnek mondható dolog, ami úgy velem történt meg, amikor operáltak, amikor a lábamat operálták 2025. decemberében, akkor miközben ott várakoztam a műtő előtti várakozóban, akkor egy ének jutott eszembe, ami gyülekezetünknek, meg azt gondolom sok gyülekezetnek kedves éneke, a Mindig velem, Uram, mindig velem kezdetű dicséret, és én ezt ott elkezdtem dúdolni magamban. Úgyhogy az Úristen ad az embernek olyan helyzeteket, szituációkat, amikor fölemeljük a szívünket és az ajkunkat arra, hogy magasztaljuk őt, és kérjünk erőt mindarra, ami azt gondolom előttünk van. még hogy olykor az is van bennünk, hogy ez most veszéllyel jár, hogy ez most nagyon nagy teher számunkra, hogy félünk, aggódunk, szorongunk valamiért, akkor is az imádságban menekületünk a mi teremtőnkhöz. Ez egy személyes dolog volt számomra, amit így most így megosztottam.
1: Igen, köszönjük szépen, hogy ezt is megosztotta velünk, és az ima erejével kapcsolatban esetleg mik azok a megélések, vagy akár visszajelzések így önfelé, amit itt az eddigi szolgálata során megélt?
2: Én azt gondolom, hogy az ima, az imádság, akár hogyha az ember mondjuk szűk körben mondja az imádságot, egy közösséget formál, és közösséget teremt. Az imádságnak van egy ilyen ereje. Isten igéi szent lelke mellett az imádság az, ami közösséget teremt, ami életre hív. Én ezt így éltem meg, így tapasztaltam. Olyan különleges dolgot tapasztaltam meg, én magam is, ami megindító is valahol, azt gondolom, hogy amikor megint csak azzal tudok jönni, hogy amikor kórházban voltam, akkor mind a református testvéreink, és még azt kell mondani, hogy mind a katolikus testvéreink is egy ima láncot hoztak létre miattam, hogy értem, szabad ezt mondani, és ők fölvállalták azt, hogy imádkoznak a betegekért, imádkoznak értem, mint lelkipásztorért. Ez is egy nagyon megindító történet volt. Tehát így közösséget teremt, amikor másokat oda tudunk vinni imádságban, csendességben, de nem csak önmagunkra kérhetjük Isten áldását, hanem másokra nézve is. Olykor mi olyanok vagyunk, nemrégen ezt elmondottam a egyik prédikációban, hogy olyanok vagyunk, mint a gyermek, akinek a kezét az édesapa megfogja. És olykor mi ki akarjuk szakítani a kezünket az édesapánk kezéből, ugye mennyei atyánk kezéből ki akarjuk szakítani az életünket, mert azt gondoljuk, hogy mi mindent jobban tudunk, hogy nekünk van már elég bölcsességünk, de ez közben nem így van. Elfelejtünk hálát adni. Amikor Isten bennünket kiemel egy-egy nagyobb mélységből, egy-egy nagyobb szorultságból, nagy bajból, akkor elfelejtünk hálát adni. És olyanok vagyunk, mint a gyerek, hogy kérünk, és rángatjuk az édesapánk vagy édesanyánknak a kezét, hogy nekem még ez is kell, az is kell, de az is jó lenne, és ha megfeledkezünk a köszönetről. Én azt tapasztalom, megfeledkezünk a köszönetről, a háláról, és mindig erre hívom fel a gyülekezetünknek a figyelmét is, a gyülekezeti tagjainak a figyelmét, hogy legyünk hálásak, mert van miért hálát adnunk a Teremtőnek. Az imádság ezt is jelenti, hogy hálát adni, dicsőíteni, nem csak pusztán mindig kérni, mert emberek vagyunk, és mindig mi kérni szoktunk. Tehát ne feledkezzünk meg a háladásról, ami megint csak ugye nagyon fontos.
1: Még itt a folytatásban hadd kérdezzem meg, hogy a családi napnak milyen hagyománya van a gyülekezetükben?
2: A családi napnak a gyülekezetünkben jó ideje, ugye hagyománya van, jó ideje már szervezünk ilyet. Ha nem is volt mindig minden esztendőben, mert volt, hogy a Covid miatt ugye ez ugye elmaradt, meg amikor éppen a nyári időszakban történtek a templomunknak a felújítási munkálatai, akkor ezek ugye elmaradtak. De igyekeztünk mindezek mellett megszervezni a családi napot. Ez nagyon jó, mert minden korosztályt megmozgat a gyülekezetben, erősíti a közösséget épít, vagy éppen megerősít már, és azt kell mondani, nem csak kimondottan református emberek jönnek el, hanem vannak közöttük is katolikus testvérek is, mert hiszen amikor együtt voltunk, együtt szerveztünk egy kirándulást, akkor nem csak reformátusok jönnek szigorúan, hanem jelenkeznek bizony katolikus testvérek is. Tehát egy összekovácsoló, közösséget megerősítő hatása van, jelentősége van ennek a családi napnak.
1: Hogy miben látja az ilyen találkozások lényegét, nagy tiszteletű úr, ugye akkor itt erről is hallhattunk. Milyen visszajelzések érkeztek esetleg itt az elmúlt napokban, vagy akár azon a napon, hogy a gyermekek, a fiatalok, felnőttek, idősek, hogyan élték meg ezt a találkozást?
2: Azt mondhatom, hogy pozitív élményekkel térhettek haza az itt résztvevők, mert hogy jó volt találkozni. Jó volt találkozni, amikor nem csak a templomban vagyunk együtt, aztán elköszönünk, ugye Isten tiszteletet követően is mindenki tér a maga hajlékába, hanem itt azért több idő adatik arra, hogy beszélgessünk. Mindenki elmondja maga történéseit, hogy ki mivel mi történt, amikor egy idősebb gyermekek jönnek, vagy unokák is elkísérik őket, akkor minden korosztály megtalálja maga a korosztályát, és azzal szívesen tölt időt. Én azt gondolom, és úgy hallottam, hogy nagyon jó visszhangja volt ennek a családi napnak. Nem csak azért, mert a testi, fizikális ellátás az nagyon jó minőségű volt, hanem azért is a tekintetben, hogy ez a közösség úgy megírja az ő ünnepeit, életét, alkalmait az Úristen előtt.
0: Az elmúlt percekben Molnár Ferenc református lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Kárpátalja. Exodus tanítványozó hetet szerveztek a Betesda szenvedélybetegeket mentő misszióban, a 28 lelkes fiatal gyermekotthonban és idősek körében teljesített szolgálatot a hét során. A hét során emellett utcai evangelizációt is tartottak Beregszászban és Munkácson. A programról Pocsainé Tövisi Tímea, a Betesda szenvedélybetegeket mentő misszió vezetője, református lelkipásztor nyilatkozott rádiónknak.
1: Egy nagyon izgalmas program zajlik Kárpátalján, az Exodusnak a programja, ami számos fiatalt mozgat meg és indít el a nagyvilágban, és itt Kárpátalján is éppen a táborok között zajlik. Mit kell tudni ennek a programnak a hátteréről, hogyan kapcsolódhatnak egy ilyen projektbe bele a kárpátaljai fiataljaink?
2: Hát a fiatalok elsősorban 15 éves kor után kapcsolódhatnak be ebbe a programba, és meghirdettük a honlapunkon, az internetes felületeken, és onnan hallottak, de lényegében egymástól szoktak hallani erről a programról, ugyanis tavaly Kárpátalján volt egy képzés, amelyet az Exodus szervezet vezetett, ez tanítványképzés volt, és ott hallhattak a fiatalok arról, hogy van olyan szolgálati terület, amikor terepre kimennek, és különböző szolgálati területeken kipróbálhatják magukat, hogy egy kicsit a határaikat feszegessék, de mégis közösségben legyenek egymással, és ez nekünk nagyon megtetszett, és teret adtunk neki a Betesda szenvedélybetegeket mentő misszió épületét.

0: években, és így indult el ez az egész folyamat, hogy évközben 30-35 fiatal jelentkezett, de végül is 28 fiatallal indultunk el vasárnap délután, és már most így a pénteki napon lassan a vége fele járunk a hétnek.
1: Mindjárt beszélgetünk a programról, mert épp most fejeződött Beregszázban az utcai evangelizáció, amit tartottatok, de viszont ha megnézzük az alap ötletet, mit kell tudni az Exodus projektről, Írországból származik?
0: Igen, pár évvel ezelőtt jártunk Írországban, és akkor tetszett meg ez az egész ifjúsági munka nekünk, nekem a férjemmel, ugyanis egy kibocsátó istentiszteleten vettünk részt, ahol 900 fiatalt bocsátottak ki. Nem csak Európa szerte, mert több helyre mennek a fiatalok csapatban, kihány fővel érkezik egy területre, és az a lényeg, hogy ezek a fiatalok önállóan felkészülnek, akár gyerekmunkát végeznek, akár idősek között forgolódnak, akár valamilyen szociális diakonii munkába állnak bele, tehát ők egy héten keresztül beleállnak és segítenek azokon a területeken a szolgálatban, ahová kiküldik őket, ahová elmennek, és ez nekem nagyon megtetszett, és már akkor, tehát több évvel ezelőtt úgy megfogalmazódott a szívemben a vágy, hogy milyen jó lenne, hogyha Kárpátalján is így mozgathatnánk fiatalokat, ugyanis nagyon sok gyülekezetben jellemző az, hogy ugye sok szolgálattevő elment, a lelkész talán megfáradt, egyedül érzi magát, kiöregedett szolgálattevőkkel van körülvéve, de hát mégiscsak ott vannak a fiatalok, akik lehet, hogy csellengenek, és nem találják a helyüket. És imádkoztunk ezért, és tavaly részt vettem 6 fiatallal Romániában, ahol többféle területen szolgáltak a fiatalok, és nagyon tetszett nekem az, hogy én csupán mentoráltam őket, és imádkoztam velük, és tanácsoltam őket, de minden nap ők készültek fel, egy árvaházban szolgáltak gyerekek között, minden nap 3 órát töltöttek abban az árvaházban, és ők 6-an egy csapatként néha nagyon felfokozott lelkülettel élték meg a szolgálati területet, máskor meg annyira elcsüggettek, és volt olyan, hogy teljesen ki is borult, mert tehát, hogy nem egy egyszerű feladat napokon keresztül benne lenni valamiben, az más, hogy néha-néha egy gyülekezeti alkalmon segítünk, de az, amikor én vagyok a felelős egy helyzetért, én vagyok a vezetője a csapatnak, és nekem kell megvalósítani azt, amivel felkészülök, hát ez sokkal nehezebb, és azt láttam, hogy a fiatalok nemhogy elcsüggednének, hanem egyre erősebbé váltak, és ez nekem nagyon-nagyon tetszett, és délután idősek között szolgálni, meg ott is utcaevangelizációt szerveztek, egy kis virágcsokorral egy igét ráírva odaadták a járókelőknek. Ha esetleg valakit érdekelt, hogy mi ez az egész, akkor elkezdtek beszélni arról, hogy ők tulajdonképpen Jézus szeretik, és szerették ezt az örömhírt átadni énekekkel, meg egy igével, meg felhívni a figyelmet arra, hogy a Bibliában Istennek minden egyes helyzetre van szava. Hát, és ez tavaly működött a 6 kárpátaljai fiatallal, és akkor azt kértük Istentől, hogy hát, hogyha ő neki ez tetsző, és tere van ennek itt Kárpátalján, akkor mi készek vagyunk ebbe beleállni, és teret adni neki, ugyanis a nyári alkalmakon a házas hétvégén kívül nincsen a misszióban megszervezett alkalom, tehát adott a tér, adott a lehetőség, a környező falvakban körülvesznek bennünket azok a szervezetek, ahol szívesen fogadják a fiatalokat, úgyhogy előre megterveztük, és így vasárnap beköltöztek 28-an, ebből 9 Magyarországról érkezett, 9 fiatal, a többiek Kárpátalja különböző gyülekezeteiből már működő ifjúsági munkában benne vannak, vagy csak keresik azt a közösséget, hogy hová tudnának kapcsolódni. És akkor elkezdtük ezt a közös készülődést, egyrészt csapattá formálódott a csapat, és minden délelőtt Nagy Dobronyba, gyerekotthonba járnak ki, ahol 170 gyerek között szolgálnak. Néhányuk sérült gyerekekkel foglalkozik egész délelőtt, másik egész apró, kis 8 hónapos, 1 éves gyerekkel, akkor vannak, akik a fiúkkal vannak együtt 3 órán keresztül, vannak, akik tinédzserekkel foglalkoznak, és én azt látom, hogy mindaz, amit ők ott megtapasztalnak, meg a szolgálat során átélnek, az maradandó számukra. Akkor ebbe becsempésztünk ebbe a hétbe olyan dolgokat is, ami nem a gyerekmunkával kapcsolatos, hanem mindenhol körülvesz bennünket, hogy vannak időseink, vannak elhagyatott emberek, elmentünk idős otthonba, ahol talán sok magára maradott idős éli a megmaradó életét, ami még hátra van. Ott is a fiatalok egy jó órán keresztül beszélgettek a bentlakókkal, énekeltek nekik, közös szeretet vendégségben vettek részt. Minden nap a gyerekeknek is bevisznek egy kis rágcsálnivalót, közösen elfogyasztanak egy kis 10 órait. Tehát az ige mellett ott van a közösség élménye is, amit folyamatosan ők átélnek együtt szolgálat közben. És ugye Csongoron működik a házi idősgondozás, így megkértük azokat az időseket, akik benne vannak a programban, hogy valaki szívesen fogadna-e két fiatalt, hogyha meglátogatná. És akkor a csapatot felosztottuk kettessével, és kiküldtük őket egy délután, volt, aki beszélgetni ment, és felüdülve tért vissza, hogy milyen mély beszélgetése volt egy idős úrral vagy hölgyel, volt, aki segített a háztáji munkákban, lenyírta a füvet, volt egy csapat, akik egy idős hölgynél a fát rakták össze, mert nem volt neki segítsége, és akkor így ebben segítettek a fiatalok. Mindenféle területben azt hiszem, hogy megpróbálták szinte magukat az elmúlt héten, és akkor a hétvégére hagytuk azokat a területeket, amikor a nagyobb világtér is szembesülhet azzal, hogy ők hitben járnak, hogy ők Krisztus követők.
1: Tegnap Munkácson, ma pedig Beregszázban utcai evangelizáltatok. Rég láttunk ilyet azért vidékünkön.
0: Hát ne, ez biztos nem egy szokványos, mert azért régen, amikor benne voltunk, más volt jellemző, de most ezzel a fiatal csapattal énekkel készültek, és igéskártyákat készítettek ajándékba a járókelőknek. Ukrán, angol nyelven énekeltek, meg magyar nyelven énekeltek. Hát nyilván Munkácson kevesebb magyarral találkoztunk, magyar anyanyelvűvel, de itt azért Beregszázon láttam, hogy sokan elkezdtek beszélgetni, meg megkérdezték őket, hogy honnan jöttek, meg mi ez az egész, úgyhogy így el tudták mondani, hogy mit is csinálnak, és közben meg élvezték. Egyik őket sem láttam, hogy vonakodva énekelt volna, vagy vonakodva dicsőített volna a főtér kellős közepén.
1: 28 fős tábor van, viszont ha minden igaz, akkor ti is mentek tovább, és a fiatalok egy újabb országba mennek most szolgálni.
0: Igen, azok, akik tavaly részt vettek ebben a romániai utazásban, ők kaptak egy meghívást, hogy idén Spanyolországba mehetnek el, és ott ugyanezt a módszert fogják gyakorolni, csak angol nyelvterületen, tehát hogy ez egy kicsit nagyobb kihívás lesz, de hát ennek az évnek a mottoja, amivel ők készültek, hogy elfogadni a kihívást. Úgyhogy ebbe álltak bele, és volt olyan helyzet, amikor azt éreztem, hogy én magam is már úgy kezdek fáradni, meg erőtlenedni, és talán jó lenne egy kis szünetet, szabad időt adni nekik, és akkor egyik fiatal közölte, hogy hát mi nem azért jöttünk, hogy pihenjünk, hanem egész hetünket szolgálattal szeretnénk eltölteni, és akkor ez engem is úgy észhez térített, hogy valóban a testi fáradtság az kipihenhető, de amit lelkileg megkapok egy héten keresztül azokon a területeken, ahol jelen vagyok, aki más felüdít, maga is felüdül, és ezt élik át, és ezt éljük át mindannyian, akik az Úr szolgálatában vagyunk.
1: Mit kapnak ezek a fiatalok ezekben az alkalmakban, ahogy szolgálattevőként láthatnak különféle rétegeket, különféle élethelyzeteket?
0: Egyrészt az élménnyel gazdagodnak, hogy egy közösség együtt csinál valami jó dolgot, aztán megtanulhatják menet közben, mert ugye az, hogy ők szolgálnak, mellette tanulnak is, közös bibliatanulmányozások vannak reggel este, bizonyságtételeket hallgatnak meg már szolgáló személyektől, megkapják azt, hogy miért is tesszük tulajdonképpen ezt az egészet, mi a célja. Hát a célja a szolgálatnak az, hogy üdvösségre jussanak azok az emberek, akiké még nem az üdvösség, és valahogy ebben vagyunk részesei ennek, és talán ezt még mindenképpen hozzátenném, hogy ez a hét úgy valósul meg, és úgy valósul meg, hogy ezek a fiatalok az adományaik hozták el, vagy adománygyűjtést szerveztek a megvalósulás előtt, vagy egyéni személyes adományaikat tették össze. Nincs részvételi díja ennek, hanem ez így működik, hogy mindenünk egy, és így így étkeznek, így visznek a szolgálati helyekre ajándékokat, így viszik azokat a kis elkészített süteményeket a gyerekeknek az otthonba. Ez az ő áldozathozataluk. Tehát nem csak az idejüket tették bele, hanem az anyagiakat is beletették, és akinek nyilván nincsen munkaterülete, ő keresett valakit, aki őt segíti, szponzorálja, és így állt össze az egész hétnek a költségvetése, hogyha mondjuk így anyagiasítjuk a hátterét, de nem ez a lényeg, hanem az a lelki ajándék, és az öröm, amit ők megélnek, és továbbadhatnak másoknak.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadott felkérésünk, és sok erőt és áldást kívánok.
0: Köszönöm szépen, szép napot!
2: Az elmúlt percekben Pocsainé Tövisi Tímeával, a Betesda szenvedélybetegeket mentő misszió vezetőjével, református lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Rádiónk híreit hallják, nézzük először címszavakban. Telefonon verik át a legtöbb áldozatot, közölte a kiberbiztonsági hatóság. Kelemen Hunor szerint megoldást kell találni a politikai válságra. Az idei első 5 hónapban mintegy 11,5 milliárd euróra csökkent a folyófizetési mérleg hiánya. Videós útmutatót is közzétettek a roncsautó programra való jelentkezésről. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Az év első felében bejelentett kiberbiztonsági incidensek 42%-át telefonos csalások tették ki, derül ki a Román Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóság statisztikájából, amelyet egy szakmai rendezvényen ismertettek. Az ING Safe Talks konferencián bemutatott adatok szerint a telefonos csalásokat az adathalász támadások követik 14%-kal, míg a hamis SMS-ekkel elkövetett csalások, az úgynevezett smishing, az esetek 13%-át tették ki. A kiberbiztonsági igazgatóság tegnapi közleménye szerint az év első 6 hónapjában a román rendőrség számítástechnikai bűncselekményekkel foglalkozó egységei mintegy 15 ezer büntetőügyet regisztráltak. Június végén országosan körülbelül 72 ezer ügy volt folyamatban, szemben a január elején nyilvántartott 67 ezerrel. Szatmárnémetiben tartotta tegnap az RMDSZ az Országos Önkormányzati Tanács ülését, amelyen a szövetség magasrangú tisztségviselői, miniszterei találkoztak helyi önkormányzati vezetőkkel. A zárt ajtók mögött zajló eseményen elsősorban arról beszéltek, hogy a politikai válság milyen problémákat okoz az önkormányzatok szintjén, a projektek finanszírozásában, főleg olyan esetekben, amikor helyi intézményeket, illetve helyi infrastruktúrát fejlesztenének. Szó esett arról is, hogy milyen pénzügyi költségvetési mozgástere van annak az ügyvivő kormánynak, amely sajnos nem tud semmiféle törvénytervezetet, sem sürgősségi kormányrendeletet elfogadni. Az előrehozott választások kapcsán Kelemen Hunor szövetségi elnök elmondta, hogy az alkotmányos lehetőség adott, de még látótávolságban sincs ennek megvalósulása. Az előrehozott választások esetén a parlamentben az AUR kerülne az első helyre. A tavaly május végén mintegy 12 milliárd euróról az idei első 5 hónapban csak nem 11,5 milliárd euróra csökkent a folyófizetési mérleg hiánya, tájékoztatott tegnap a Román Nemzeti Bank. A jelentés szerint az áruforgalmi deficit 536 millió euróval csökkent, a szolgáltatási egyenleg többlete változatlan maradt, az elsődleges jövedelmek hiánya 146 millió euróval nőtt, míg a másodlagos jövedelmek hiánya 264 millió euróval csökkent. Idén január és május között a Romániába irányuló közvetlen külföldi tőkebefektetések mintegy 2 milliárd eurót tettek ki. Az év első 5 hónapjában a teljes külső adósság csaknem 231 milliárd euróra nőtt. A hosszú lejáratú külső adósság a december 31-én jegyzethez képest 2%-kal nőtt, és a teljes külső adósság 79,6%-át tette ki. A magánszemélyek július 20-ától kezdődően igényelhetnek állami támogatást új gépkocsi vásárlására az idei roncsautóprogram keretében, közölte tegnap a környezetvédelmi alapkezelő. A jelentkezés online történik, a környezetvédelmi alapkezelő honlapján elérhető informatikai alkalmazáson keresztül. Az intézmény közzétett egy magyarázó videót a roncsautóprogramba való jelentkezés menetéről, ami a www.afm.ro honlapon érhető el. Az új gépkocsik vásárlását támogató program idei költségvetése 300 millió lej. Az új elektromos, illetve a hidrogén üzemanyagcellás autók vásárlására nyújtott támogatás összege 18.500 lej, az új plug-in hibrid autók és elektromos motorok vásárlását 15.000 lejjel, a hibrid autókét 12.000 lejjel, a belső égésű motorral felszerelt új gépkocsikét és motorkerékpárokét pedig 10.000 lejjel támogatja az állam a régi, de még működőképes járművek bontóba adása esetén. A Román Nemzeti Bank a mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma többnyire napos idő várható, a délutáni órákra csapadékot jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 17 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja.
1: Jó hír.
2: Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban, azért nem félünk. 46. Zsoltár, 2. és 3. verse.

0: Jézus így szólt anyjához, asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz, íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. János írása szerint való Szent Evangélium 19. részének 26. és 27. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
5: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
6: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
5: Házalófazék.
6: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Zöld percek. Friss levegő, forrás víz. Egy túra a hegyekben.
8: Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk.
7: Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió Zöld percek rovatában. Zöld percek.
8: Két hetente szerdánként 12 óra 30 perckor.

Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat Zöld Percek környezetvédelmi rovatunk mai kiadásában. A mikrofonnál Lukács Orsolya.

Mai részünkben rövid környezetvédelmi hírek után Réti Kingával, a Bábesbólyai Tudományegyetem környezettudományi és környezetmérnöki kar adjunktusával beszélgetek a fényszennyezésről. Ha tehetik, tartsanak velünk!

És most következzenek környezetvédelmi híreink. Aláírásgyűjtés indult a Farkas utca költöztetésre ítélt fáinak védelmében.

Ezek a felnőtt és öreg, de még egészséges fák a város természeti örökségének részét képezik, ezt pedig meg kell őrizni. A Farkas utcai házfák például a Bábesbólyai Tudományegyetem valódi jelképeivé váltak. Az online petícióval párhuzamosan a Farkas és az Egyetem utca fáinak törzsén feliratok jelentek meg, amelyeken különböző abszurd indokokat tüntettek fel, hogy miért ítélték halálra őket. Például azért, mert túl közel van a könyvesbolthoz, túl fiatal, túl sok oxigént termel, túl zöld vagy túl ágasbogas. A polgármesteri hivatal szerint az Egyetem utca felújítási munkálatai során a 37 fából 29-et cserélnek le, a régi fákat pedig átültetik máshová, erre pedig egyrészt azért van szükség, mert a járószint alacsonyabb lett, ezért a fák gyökerei felszínre kerültek és elszáradhatnak, másrészt a járdák szélesítése miatt, írta a Stír de Cluj. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy 49 új fát ültetnek az Egyetem utcában, így 12-vel több lesz, mint korábban. A közlemény szerint házfákat, akácfákat és ginkgo bilobákat ültetnek. Az Egyetem utca házfáinak védelmében 2021-ben a felújítási munkálatok kezdete előtt nem sokkal szintén aláírásgyűjtés indult. Macalik Arnold építész, a Farkas utca környékének főtervezője, akkor a Transindexnek azzal indokolta a fák átültetésének szükségességét, hogy az eredeti fasorok mára meglazultak, a kiöregedett fákat nem mindenhol pótolták, illetve vannak fejletlen vagy beteg egyedek is. Arra a kérdése, hogy mi lesz az átültetése ítélt fák sorsa, a polgármesteri hivataltól akkor nem kapott választ a Transindex, Macalik Arnold pedig elmondta, ebben nem ő az illetékes, viszont úgy gondolja, hogy az Egyetem utcai költözésre ítélt házfáknak csak a fele ültethető át, mert a többi beteg vagy öles, így kivágják őket.

A környezetvédelmi miniszter szerint kezdeti fázisban van a medvék kilövését megengedő rendelet. Még egyeztetni a 426 medve kilövését engedélyező rendeletről Mircea Feket környezetvédelmi miniszter, aki szerint a Táncos Barna által aláírt miniszteri rendelet kezdeti fázisban van. Írja az Ager Press. Mircea Feket környezetvédelmi, víz- és erdőügyi miniszter Gyulafehérvári látogatásán beszélt a rendeletről. Hangsúlyozta, még egyetlen medvét sem lőttek ki a barna medvékre vonatkozó intervenciós kvótákról szóló miniszteri rendelet alapján, amelyet mandátuma utolsó napján adott ki Táncos Barna, korábbi RMDSZ-es tárcavezető. Fekhet szerint előbb meg kell várni a Román Akadémia álláspontját a rendelettel kapcsolatban. A környezetvédelmi miniszter úgy fogalmazott, a barna medvékre vonatkozó intervenciós kvótákról szóló miniszteri rendelet kezdeti fázisban van, a Román Akadémia véleményezésére vár. Miután ez megszületett, a szakértők és a települések képviselőinek bevonásával fog döntést hozni az ügyben, mondta. Ugyanakkor kifejtette, hogy a medve és ember közötti minden érintkezést kerülni kell, mert vadállatról van szó. A medvéknek az erdőben a helyük, ezért mindig azt üzenem a lakosságnak, a medve felé ne dobjunk se eledelt, se más tárgyakat. Hagyni kell, hogy a medve maradjon ott, ahol a helye van, fogalmazott a miniszter. Táncos Barna tárcavezető június 14-én jelentette be, hogy aláírta azt a rendeletet, amely szerint 426 barna medvét megelőzési céllal, újabb 55 példány pedig beavatkozási céllal lehet kilőni, de előzetesen nem kérte ehhez a Román Akadémia Természeti Emlékek Gondozásáért Felelős Bizottságnak a hozzájárulását. A Román Akadémia akkor azt közölte, hogy csak a jogszabály dokumentációjának kiegészítése után véleményezi a barna medvét vonatkozó intervenciós kvótákról szóló környezetvédelmi miniszteri rendeletet. A kéréshez ugyanis nem csatolták az Országos Erdészeti Kutatási és Fejlesztési Intézetnek azt a tanulmányát, amelynek alapján a tárca az intervenciós kvótákról döntött. A hatályos törvények szerint indokolt esetben a Környezetvédelmi Minisztérium a tárcavezető utasítására a Román Akadémia előzetes véleményezése

Lapján megállapíthat vadgazdálkodási intervenciós kvótákat, feltéve, hogy nincs elfogadható alternatíva, és a derogációk nem veszélyeztetik az érintett fajok populációnak megmaradását a természetes élőhelyükön.

Megtiltják a Szent Anna tóhoz kirándulóknak, hogy magukkal vigyék csomagjaikat. Tilos csomaggal lemenni a Szent Anna tó partjára, mondta el az AgerPressnek a Pro Szent Anna Egyesület igazgatója, Dósa Elek Levente. A döntés előzménye, hogy egy kiránduló csoport feldarabolt görögdinnyét hagyott egy fa alatt, a tó közelében, amely azonnal odavonzott egy anyamedvét és bocsát. Az állatokat elkergették a természetvédelmi terület kezelői, de másnap ugyanaz a két példány élelem reményében visszatért a helyszínre. Dósa Elek Levente, a Pro Szent Anna Egyesület igazgatója a Facebookon tette közzé a görögdinnye darabokról készült fotókat, azzal a megjegyzéssel, hogy ez se több, se kevesebb, mint gyilkossági kísérlet. Kedves látogatók! Az ilyen felelőtlen viselkedés miatt annak érdekében, hogy meggátoljuk a további hasonló eseték előfordulását, mától kezdve csomagokkal lemenni a tópartjára szigorúan tilos. Kollégáink azokat a személyeket, akik így módon szeretnének látogatni, fel fogják szólítani, hogy a csomagokat hagyják az autóban. Aki a piknikezés tilalomra vonatkozó szabályt nem tartja be, attól megvonjuk a területen való tartózkodás jogát, illetve alkalmazni fogjuk az 54/2012 törvény, vagyis a piknik törvény előírásait. Emlékeztetjük, hogy a kráterek területén a piknikezésre kijelölt egyedüli terület a parkoló nyugati részén található padokkal és asztalokkal ellátott zöld felület, ahol igény szerint tüzet is lehet rakni. Megértésüket köszönjük. Olvasható a bejegyzésben. Dósa Elek Levente azt nyilatkozta az AgerPress hírügynökség megkeresésére, hogy nem probléma, hogy valaki egy szendvicssel vagy egy kürtős kalácssal megy le a tóhoz, de a nagy csomaggal érkező turistákat fel fogják szólítani, hogy a csomagot hagyják az autóban. Az igazgató figyelmeztetett, hogy a medvék etetése az emberekre is, de a medvékre nézve is rendkívül veszélyes. Az emberi eledelhez szokott medvék ugyanis a nyár elmúltával bemerészkednek a településekre, hulladékból kezdenek táplálkozni, és ha fenyegetve érzik magukat, emberre támadhatnak, emiatt pedig kilőhetik őket. Híreinkhez a transtelex.ro értesüléseit használtam fel.

0: A következő percekben Rétik Ingával, a Bábesbólyai Tudományegyetem környezettudományi és környezetmérnöki kar adjunktusával beszélgetek a fényszennyezésről. Sok szeretettel köszöntelek a műsorunkban újra, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Én is köszöntelek, és én is nagyon szépen köszönöm még egyszer a felkérést.
0: Egyre többször halljuk mostanában azokat a szavakat, hogy zajszennyezés, fényszennyezés, biodiverzitásnak a változatossága. Ma pont a fényszennyezésről fogunk beszélni, és az első kérdésem az lenne, hogy mit is jelent az, mi is az a fényszennyezés?
1: Igen, lehet, hogy sokak számára ez újdonság, amikor fényszennyezésről, vagy éppességgel zajszennyezésről, ha bár ugye a zajszennyezésről gyakortabban lehet hallani, meg olvasni, mint a fényszennyezésről. Hát a fényszennyezés nyilvánvaló, hogy egy mesterséges fényforráshoz köthető, és ennek a túlzott használata. Igazából mondhatni, hogy az esti égbolt mesterséges fényforrásokkal történő, hát túlzott energiapazarló módon történő megvilágítása, ami nyilvánvaló, hogy hatást gyakorol a környezet minőségére is, és leginkább mondhatni, hogy az élővilágban érintve. Úgyhogy igazából a túlzott mesterséges fényforrások éjszakai használata eredményezi a fényszennyezést. Vannak kiváltó okok is, mert hát nyilván, hogy szükségszerű azért néha megvilágítani bizonyos térségeket ugye az éjszaka folyamán, tehát itt nem az van, hogy teljesen ki kell iktatni ezeket, hanem ezeknek, hát mondjuk úgy, hogy a kellőképpen történő használatáról lenne szó azért, hogy ne beszéljünk fényszennyezésről, vagy éppességgel csökkenteni lehessen a fényszennyezést. Tehát ne használjunk indokolatlanul fényforrásokat, vagy esetleg nem a megfelelő helyen vannak ezek kihelyezve, nem megfelelő időben és időtartamban használjuk ezeket, vagy nem megfelelő minőségű fénnyel valósul meg igazából a megvilágítás.
0: Említetted azt, hogy hatással van a környezetre és az élővilágra. Egy kicsit jobban belemennél ebbe, hogy milyen hatással van?
1: Igen, hát mondhatni, hogy ugye az élővilág, tehát gondolok a leginkább ugye az állatvilágra, mint magunkra, az emberekre is hatást tud gyakorolni a fényszennyezés. És akkor kezdeném az állatokkal, hiszen sok esetben ugye itt leginkább az éjszakai állatok lesznek érintve, illetve ebbe a csoportba, hogy állatok bele kerülnek, bogarak és madarak is egyaránt. Sok esetben például a párzási rituálét zavarhatja meg, például a Szent János bogarak esetében. Vagy a tájékozódásukat tudja megzavarni a túlzott mesterséges fény, és igazából az történik, hogy különböző rovarok, szitakötők, vagy éppenséggel más rovarok, ugye a víz felszíne után, hát mondjuk úgy, hogy tájékozódnak, illetve a víz felszíne ugye egy természetes fény visszaverő felület. A probléma akkor adódik, amikor ezt a természetes fény visszaverő felületet, ugye mesterséges fényfelületek váltják ki a nem kellő megvilágítás következtében, tehát ilyen polarizált fénycsapdák, vagy polarizációs ökológiai fénycsapdák jelentkeznek, és ez megzavarja ugye a rovarokat. Sok esetben akár ezeknek a pusztulását, vagy ahogy az előbb említettem, a párzási időszakot, vagy a párzási rituálét tudják megzavarni, és nyilvánvaló, hogy ez a, hát mondjuk úgy a fennmaradásukban jelenthet gondot. Ugyanakkor a madarak esetében is ugye gondot jelenthet az, hogy visszaverődik a fény, vagy éppenséggel nem látnak olyan felületeket, amelyek hát ugye az útjukba állnak, és ezáltal kisebb vagy nagyobb balesetek következhetnek be. Illetve mondhatni, hogy az, akár az élőhelyeknek a veszélyeztetése is fennáll, ugye az éjszakai aktív fajok esetében, és ugye azért ez elég sok olyan káros hatás, ami negatívan érinti az élővilágot. Ami az embert illeti, hát itt leginkább ugye az alváshoz köthetném, hiszen hogyha nem kellően sötét helyiségben alszunk, akkor ugye az alvás ciklust irányító hormon, az úgynevezett melatonin hormon ugye nem termelődik kellőképpen, és ez nem biztosít egy jó pihenést, egy kellő mély alvást, ami nyilván, hogy a későbbiekben akár a koncentrációzavart okozhat, akár a munkánkban, vagy éppenséggel vezetés közlekedés közben jelenthet gondot, úgyhogy van egy jó pár negatívum annak, hogyha túlzott fényforrás közelében élünk, vagy éppenséggel ugye ez érint bennünket, és persze vannak ilyen-olyan korrelációk, most tudományosan nincsenek bebizonyítva, hogy igenis annak a következménye, de azért a különböző tanulmányok korrelációkat, tehát kapcsolatokat mutattak ki az között, hogy bizonyos daganatos betegségek kockázata megnőtt az erősen megvilágított területeken, illetve depressziós tünetek, túlsúly vagy éppenséggel metabolikus rendellenességek megjelenését kötötték a fényszennyezésben élő személyek esetét vizsgálva.
0: Az ilyenekre nem is gondolnánk, hogy
1: igen,
0: ezzel
1: valóban
0: is összeköttetésben állhat. Mi lenne az a egészséges fény, amivel mondjuk nem alakulnának ilyen betegségek, vagy az állatok életmódját sem változtatná meg?
1: A legjobban szerintem azzal tehetnénk az ellen, hogy csökkentsük ezeket a negatívan ható fényforrásokat, hogyha oda figyelnénk arra, hogy milyen jellegű fényforrásokat szerelünk fel, milyen égüket használunk, a világítótesteket, amennyiben lehet ugye ernyőzéssel vagy sikkurás világítótesteket alkalmazzunk, ezeket a kellő helyen helyezzük el, ugye amennyiben lehet, minél közelebb legyenek a felszínhez azért, hogy ne legyen egy fénycsapda a rovarok számára. Most persze, hogy ez a céltől is függ, tehát azért mindenek előtt szem előtt kell tartsuk, ugye a miért van felszerelve az adott világítótest, de amennyiben lehetséges, akkor ezeket a szempontokat szem előtt lehet tartani, illetve fontos ugye az égőnek a kiválasztása is. Valószínű, hogy a hallgatók is hallották azt, hogy melegfény, meg hidegfény, amikor égőket vásárolunk, lehet olvasni az égőknek a skatujáján azt, hogy melegfény, meg hideg. Itt igazából ugye a fényforrás, úgymond egy úgynevezett színhőmérséklet skála, ezt Kelvin színhőmérsékleti skálának nevezzük, alapján vannak kialakítva ezek a mondjuk úgy fény spektrumok, és az ajánlott, ugye, hogy ez minél alacsonyabb legyen. Tehát általában a 2700 Kelvin színhőmérséklet az optimális, tehát ez az a sárgás, narancssárgás fény, amihez mi is hozzá vagyunk szokva. Az utóbbi időben, amikor megjelentek a ledes világító források, ezek általában úgymond a hát mondjuk a fehér fény fele, vagy a kékesebb színárnyalat fele hajlanak, nehezebben lehet megvalósítani a ledes megvilágítással ezeket a meleg színskálákat, de itt is, amennyiben lehet, akkor próbáljuk minél alacsonyabb Kelvin számú ledes égőket megvásárolni. Úgyhogy igen, kevesebbet fogyasztunk a ledes égőkkel, de ugyanakkor pont az miatt ugye a kékes színskála fele viszik a világítást, ezért hát mondjuk úgy ökológiai csapdának tekinthetőek, úgyhogy annak pro és kontra érvek, ami a ledes megvilágítást is illeti.
0: Hol a legnagyobb a világon a fényszennyezés?
1: Természetesen, vagy nem tudom, hogy természetesen vagy sem, de a legnagyobb, hát mondjuk úgy városi agglomerációk köré csoportosulnak a legnagyobb fényszennyező források, és létezik már több ilyen térkép is, ahol nyomon lehet követni azt, hogy a világ különböző részeiben hogyan is áll a fényszennyezés, és mondhatni, hogy az Amerikai Egyesült Államok keleti része talán az egyik gócpont, ami a fényszennyezést illeti, illetve Európa, hát mondjuk úgy nyugat központi része, tehát ugye vannak itt ilyen hotspotok, ahol azért lehet látni ezeket a koncentrációkat, fényszennyező forrásokat, és persze azért az ázsiai kontinenset sem kell figyelmen kívül hagyni, gondolok ugyancsak a keleti partvidékre, ahol megint elég nagy koncentrációban vannak jelen a fényszennyező források. Tehát a megalopoliszok, metropoliszok övezete az, ami kimagaslik, és ezt lehet követni online térképeken is, úgyhogy akinek éppenséggel kedve tartja, az rá kattinthat és megtekintheti, hogy az ő városa, régiója vagy éppenséggel országa hogyan is áll, mi a helyzet, ami a fényszennyezést illeti.
0: próbálják Európában egy kicsit korlátozni a fényszennyezést, vagy van erre bármilyen törvény, hogy mit kellene betartsanak, vagy mit nem kellene betartsanak a városok, vagy környéke?
1: Hát igazából ugye vannak ilyen olyan kezdeményezések a földnapi alkalmából is, ugye amikor egy óra fénymentes, hát mondjuk úgy estre kéri fel a lakosokat, ugye az Európai Unió és nem csak, tehát ezt próbálják ugye világviszonylatban beiktatni ezt a kezdeményezést, amivel próbálják az embereket rávezetni arra, hogy fölöslegesen ne használják a fényforrásokat. A környezetvédelem mellett a gazdasági oldalát is kell nézni, hiszen az energia előállítása az mellett, ugye, hogy környezetszennyező is lehet, nyilvánvaló, hogy egy bizonyos anyagi befektetést is igényel, ami a felhasználók és a fogyasztók zsebében fog megérződni igazából. Úgyhogy amennyiben lehet, próbáljunk arra koncentrálni, ugye, hogy minél kevesebbet fogyasszunk, annál kevesebbet fogunk fizetni, és főleg most ugye az energiaárak azért eléggé megugrottak, úgyhogy talán hát mondjuk úgy, hogy a geopolitikai viszonyok is egy picikét rávezettek arra az utóbbi időben, hogy gazdaságosabbak legyünk az energiaforrásokkal, és nyilván, hogy ennek a, mondjuk úgy, hogy a környezet szempontjából is egy pozitívuma lehet, hogy kevesebbet fogyasztunk, akkor kevesebbet kell termelni, illetve ezáltal a szennyezőanyagok kibocsátása is csökken. Őszintén most nem tudok olyan, hogy létezzen, de lehetséges, hogy vannak jogszabályok is, de őszintén erről nincs tudomásom, hogy valami jogszabály esetleg szabályozná a fogyasztási módját az energiának, illetve a fényforrásoknak.
0: Az utolsó kérdésem az lenne, hogy mi lenne az utolsó gondolatod a hallgatókhoz, hogyha esetleg ilyen fogalmazódik meg benned?
1: Mondhatni azt, hogy akár csak a vízzel és más energiaforrásokkal is, itt talán a fény esetében is fontos lenne ténylegesen odafigyelni arra, hogy gazdaságosan használjuk, hogy kellőképpen használjuk, és mindez talán, hogyha sok kicsi sokra megy, akkor óriásit léphetünk ugye a környezetünk megőrzésében, mint a saját jólétünknek a fenntartásában. Úgyhogy kevesebb fényszennyezés kívánok mindenkinek.
0: Az elmúlt percekben Réti Kingával, a BBTE környezettudományi és környezetmérnöki kar adjunktusával beszélgettem a fényszennyezésről.

Ezzel zöld percek rovatunk a végéhez ért. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Találkozunk 2 hét múlva. A műsor szerkesztőjét, Lukács Orsolyát hallották. Viszont hallásra!

zöld percek. Friss levegő, forrás víz, egy túra a hegyekben. Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk. Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió zöld percek rovatában. Zöld percek. Két hetente szerdánként 12:30 perckor.

0: rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Drón incidensek esetén a korai riasztást szolgáló mechanizmusok összehangolásáról is tárgyalt Nikus Ordán Zelenszkijjel. Videós útmutatót is közzétettek a roncsautó programra való jelentkezésről. Romániában és Bulgáriában a legkisebb, a legalább alapszintű digitális készségekkel rendelkező fiatalok aránya az EU-ban. A falomlás után még többen keresik fel a muzsnai erőtemplomot. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő ukrán hivatali partnerével, Volodymyr Zelenszkijjel tárgyalt tegnap Kijevben az 5. Ukrajna-Dél-Kelet-Európa csúcs találkozón. Az elnök a Facebookon számolt be a megbeszélésről. Mint írta, a találkozón megerősítette, hogy Románia továbbra is határozottan támogatja Ukrajna és a Moldovai Köztársaság Európai Uniós integrációját. Emellett szó volt az egyeztetésen a határon átnyúló összeköttetéseket és az energiabiztonságot érintő projektekről, a tengeri biztonságról, valamint a drón incidensek esetén a korai riasztást szolgáló mechanizmusok összehangolásáról is. A magánszemélyek július 20-ától kezdődően igényelhetnek állami támogatást új gépkocsi vásárlására az idei roncsautó program keretében, közölte tegnap a környezetvédelmi alapkezelő. A jelentkezés online történik, a környezetvédelmi alapkezelő honlapján elérhető informatikai alkalmazáson keresztül. Az intézmény közzétett egy magyarázó videót a roncsautó programba való jelentkezés menetéről, ami a www.afm.ro honlapon érhető el. Az új gépkocsik vásárlását támogató program idei költségvetése 300 millió lej. Az új elektromos, illetve a hidrogén üzemanyagcellás autók vásárlására nyújtott támogatás összege 18.500 lej, az új plug-in hibrid autók és elektromos motorok vásárlását 15.000 lejjel, a hibrid autókét 12.000 lejjel, a belső égésű motorral felszerelt új gépkocsikét és motorkerékpárokét pedig 10.000 lejjel támogatja az állam a régi, de még működőképes járművek bontóba adása esetén. Tavaly az EU 16 és 24 év közötti lakosságának közel 3/4, 74,6%-a rendelkezett legalább alapszintű digitális készségekkel, derül ki az Eurostat tegnap közzétett adataiból. A tagállamok közül Dánia áll az élen az alapvető digitális készségekkel rendelkező fiatalok aránya tekintetében 92,1%-kal, ezt Csehország és Málta követi. Mindössze két uniós tagállamban marad 60% alatt az alapvető digitális készségekkel rendelkező fiatalok aránya. Bulgáriában, ahol 52,8%-os, és Romániában, ahol 53,3%-os ez az arány. Uniós szinten a 16-24 éves lányok körében valamivel magasabb volt az alapvető digitális készségekkel rendelkezők aránya, mint a fiúk esetében. Ez a különbség 22 tagállamban figyelhető meg. Paradox helyzet alakult ki a Szeben megyei Muzsnán. Bár június közepén leomlott az erőtemplomot övező középkori várfal egy szakasza, azóta nem csökkent, hanem éppen nőtt a látogatók száma. A helyiek szerint sok turista kíváncsi arra, hogyan történt a falomlás, és saját szemével szeretné látni a megrongálódott erőtemplomot. Gabriel Dumitru Nucu polgármester ugyanakkor úgy fogalmazott, szívesebben látnák a látogatókat a település értékei miatt, nem pedig egy szerencsétlen esemény következményeként. A muzsnai eset ismét ráirányította a figyelmet Erdély erőtemplomainak állapotára. Szakemberek szerint a több száz éves műemlékeket egyre nagyobb kihívások elé állítják az időjárási szélsőségek, a természetes állagromlás és a modern közlekedés okozta terhelések. Ezért sürgetővé vált a veszélyeztetett épületek állapotának felmérése és a szükséges beavatkozások elvégzése. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,58 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron a többnyire napos idő várható, a délutáni órákra csapadékot jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír.
2: Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban, azért nem félünk. 46. Zsoltár, 2. és 3. verse.

0: Jézus így szólt anyjához, asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz, íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. János írása szerint való Szent Evangélium 19. részének 26. és 27. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet! Sosem késő! A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Készülj fel a vészhelyzetekre! Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
3: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csür Fesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meravorldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a Csülben.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalban. Az Ön egy leje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
10: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. A 121. Zsoltár 1-8 terjedő versei alapján szól hozzánk ma Isten üzenete, Kós Ádám, a Magyarországi Lakamazi Református Missziói Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Templomból hazafelé című részt felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség! A mai elcsendesedés alkalmával Kós Ádámot, a Rakamazi Református missziói egyházközség lelkipásztorát hallhatják. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy ezen a napon is eléd állhatunk. Csendesítsd el a szívünket, és segíts, hogy meghalljuk igéd biztatását. Szeretnénk elcsendesedni, megpihenni, feléd fordulni. Nem szeretnénk elfelejteni ezt az ünnepnapot, amit veled tölthetünk. Emlékeztess bennünket arra, hogy életünk nem a véletlenek kezében van, hanem a te gondviselő gondolatod és gondviselésed hordoz minket. Amen. Cselésed hordoz minket. Amen. A 121.

sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól. Megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Amen. Kedves testvérek, Rakamazon szolgálok lelkipásztorként, és amikor autóba ülök, és a környéken utazom, szinte mindig feltűnik előttem a Tokaji hegy. Ha Nyíregyháza felé indulok, vagy ha Szerencs irányába megyek, ha Nyíregyháza felől hazafelé érkezek, és mondjuk Szerencs irányából hazafelé érkezek, akkor szinte mindig látom valahol a távolban. Az évek során pedig egy tájékozódási ponttá vált számomra. Elég egy pillantást vetnem rá, és már is tudom, merre járok. Ha alig látszik, tudom, hogy messze vagyok tőle. Ha egyre magasabbnak látom, tudom, hogy közeledek. Nem kell térképet elővennem, nem kell nézegetnem az órámat, hogy mennyi idő, hanem tudom, mert látom a hegyet, és ez eligazít. A 121. Zsoltár írója is felemeli a tekintetét a hegyekre, talán ő is zarándokként járta az utat Jeruzsálem felé, a hegyek tájékozódási pontot jelentettek számára is. De érdekes, hogy nem áll meg ennél a látványnál, hanem feltesz egy kérdést, talán önmagának. Honnan jön segítségem? És a válasz nem az, hogy a hegyektől, hanem ezt mondja. Az én segítségem az Úrtól van, aki az eget és a földet alkotta. Nekünk is vannak tájékozódási pontjaink. Vannak emberek, akikre felnézünk, vannak helyek, amelyek biztonságot adnak, vannak szokások, amelyek kapaszkodót jelentenek. Ezek mind fontosak. De a Zsoltár arra tanít, hogy a végső segítség nem ezekből érkezik. A hegy csak mutat valamit. A segítség mindig az Úrtól jön. És milyen jó ezt tudni. Mert a tájékozódási pontok néha eltűnnek. Van, hogy a Tokaji hegy is ködbe és felhők mögé burkolózik. Az emberek megöregszenek, körülményeink megváltoznak. Amit biztosnak hittünk, egyik napról a másikra bizonytalanná válhat. Isten azonban nem. Ő nem változik. Ezért mondhatja a Zsoltáros teljes bizonyossággal, nem szunnyad és nem alszik Izrael őrizője. Mi elfáradhatunk, ő nem. Mi eltévedhetünk, ő mindig tudja, hogy merre járunk. Mi néha nem az utat látjuk, és nem látjuk megfelelően az irányokat, ő azonban mindenről tud, és mindent a kezében tart. Ezért ismétli újra és újra a Zsoltár, az Úr megőriz. Jártunkban, keltünkben, nappal és éjjel, most és mindenkor. Persze, ettől lehetnek nehezebb napjaink. Lehet, hogy lesz olyan időszak, amikor egyedül fogunk haladni az úton. Azonban az a bizonyos, hogy az egyedül létben és a mélységekben is az Istentől várhatjuk a segítséget. Az Úr megőriz a mélységben, az egyedül létben is. Ő nem hagy el. Talán ma is sokan indulnak útnak. Van, aki munkahelyére siet, van, aki a templomba, van, aki már tudja előre, hogy nehéz döntések várnak rá, van, aki egy orvosi vizsgálatra készül a közeljövőben, és bizonytalansággal néz a következő napok elé. Másnak egy talán régóta halogatott beszélgetést kell lefolytatnia, vagy éppen egy olyan terhet hordoz, amelyet senki más nem ismer, és amiről senki más nem tud. Mindannyian úton vagyunk. Nem csak egyik településről a másikra, hanem életünk különböző szakaszain is. A 121. Zsoltár arra emlékeztet bennünket, hogy ezeket az utakat nem egyedül járjuk. Aki megalkotta az eget és a földet, ismeri a mi utunkat is. Tudja, hová tartunk.

félelmeinket, és előttünk jár. Ezért, amikor ma kilépünk az ajtón, nem csak egy új nap kezdődik el, hanem az Isten gondviselése vehet körül bennünket ezen a napon is. Azzal a bizonyossággal léphetünk ki ezen a napon, az ajtónkon, indulhatunk el életünk útján, hogy felnézhetünk a hegyre, és bátran elmondhatjuk, hogy segítségünk az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy ma is emlékeztettél bennünket, hogy segítségünk egyedül tőled jön. Ezért kérünk, hogy kísérd utunkat ezen a napon. Adj bölcsességet döntéseinkhez, erőt feladatainkhoz, és adj békességet minden utunkhoz. Amikor öröm ér bennünket, taníts hálát adni. Amikor pedig nehézséggel találkozunk, segíts, hogy ne veszítsük szem elől a te gondviselésedet és a te kegyelmedet. Őrizd meg jártunkban és keltünkben, most és mindenkor. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Kós Ádám, a Magyarországi Rakamozi Református Misszió Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a 121. Zsoltár 1-től 8-ig terjedő versei alapján.

0: Műsorunk folytatásában a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, a Templomból hazafelé című részt felolvassa a rádiónk önkéntes munkatársa, Fejschmidt Mária.
1: A Templomból hazafelé. Olvasom Isten ígéjét Mózes első könyve 4. részének első 8 verséből. Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki teherbe esett. Megszülte Kaint, és azt mondta, fiút kaptam az Úrtól. Majd újból szült annak testvérét, Ábelt. Ábel jópásztor lett, Kain pedig földművelő. Egy idő múlva Kain áldozatot vitt az Úrnak a föld terméséből. Ábel is vitt elsőszülött bárányaiból, azok kövérjéből. Az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Kainra és áldozatára nem tekintett. Kain emiatt nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Kaintól az Úr, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik. De te uralkodjál rajta. Ezután azt mondta Kain a testvérének Ábelnek, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére, Ábelre, és meggyilkolta. Azt hiszem, sokan átéltük már egy modern dráma, film vagy tévédarab nézése közben, hogy legszívesebben kijöttünk volna, vagy kikapcsoltuk volna a készüléket, mert olyan élesen, véresen feszülté váltak a jelenetek, hogy már-már elviselhetetlenné vált a nézése, és mégis tovább néztük. Tovább kellett néznünk, bár tudtuk, hogy nem sok örömünk lesz benne. Megvallom, így jártam Kain történetével. Ezt a következő részt legszívesebben kihagytam volna. De aztán arra gondoltam, ha tetszett az ős történet írójának és a Szentléleknek, hogy ezt a borzongató történetet belevette a Szentírásba, akkor nekem nem illik kikerülnöm. Meg kell keresnem örök jelentését és üzenetét. Még a Bibliát szerető, azt rendszeresen olvasó emberben is felvetődhet a kérdés, igaz történet ez, vagy valami gyermekeknek való mese, ősi mítosz, amit még az imádkozó és ígével élő ember is mosolyogva félretehet azzal, hogy hol vagyunk mi már ettől? Hol vagyunk? Egyfolytában benne élünk, a kellős közepében. Kinyitottuk ma reggel az újságot, ugyan mit olvastunk? Azt, hogy Kain megölte Ábelt. Több ezer méter magasból, nem is egyet. Vagy egy országúton suhanva és cserben hagyva áldozatát, ahogy Kain hagyta ott a mezőn Ábelt. Kinyitjuk a rádiót, felkattintjuk a tévét, és szüntelen azt halljuk és azt látjuk, Kain megölte Ábelt. Kain nem halt meg, és Ábel szüntelen meghal. Testvér öli a testvért, embertestvér az embertestvért. Csak a bunkó vagy a kőbalta változott, Kain nem. Erről beszél a maga különös, gyermekdett képnyelvén ez a történet. Íme mondja a maga képes nyelvén, ez az emberiség történetének kezdete, a világtörténelem nyitánya. Sőt, a vallások és az egyházak történetének kezdete is, hiszen két oltár között, vagy azok közelében történik a testvérgyilkosság. Láttam egyszer egy könyv címet, Kain köztünk van. Azt hiszem, ez így nem egészen igaz, csak félig. Ezt az ősi képes írást így fordítanám le mai nyelvre. Vigyázat, Kain bennünk van. Nemrégen olvastam egy feleséggyilkosról, akire úgy találtak rá, hogy kezébe szorított fejét ide-oda ingatta a holttest felett, és eszelősen, szüntelen csak ezt ismételgette. Hogy tehettem? Hogy tehettem? Úgy, hogy nem tudta, benne is ott él Kain. Ez az ősi történet megrendítő figyelmeztetés. Kain közöttünk és bennünk él. Isten irgalmazzon és könyörüljön rajtunk. De nézzük meg közelebbről a történetet. Kíséreljük meg itt is kibetűzni a kép írást, mit üzen évezredek óta. Isten a paradicsomon kívül is Isten. Megtartotta ígéretét. Éva, ha fájdalommal is, de életet hozott a világra, megszülte elsőszülött gyermekét. Egyszer egy presbitertársam szinte megrendülve mondta, végig olvastam a Bibliát, és azt látom, hogy Isten minden ígérete beteljesült, csak egy nem, Jézus Krisztus visszajövetele. De ha minden ígéretét beteljesítette, akkor ez is megtörténik egyszer. Valóban már a Biblia első lapjain föl kell fedeznünk, hogy Isten megtartja ígéreteit. Éva az életadó, életet adhatott, és ezt mondta, nyertem férfit az Úrtól. Hogyan lelkendezik Éva első fia születésekor? Úgy, hogy Kainnak nevezi el, ami magyarul nyíl vagy nyereség. Ehhez képest milyen szürkén hangzik a tudósítás a másodszülött Ábelről. Mintha ma azt olvasnánk, hogy a nagy sztárok után futottak még, vagy és sokan mások. Majd újból szült annak testvérét, Ábelt. Ábel neve héberül így hangzik, Hebel, jelentése pára, semmiség. Itt a két név sajátos jelentésénél bukkanunk rá az ősi, képes beszéd második és lényeges üzenetére. Isten nem csak más, mint az ember, hanem ítéletei is mások, mint a mi ítéleteink. Részünkről befolyásolhatatlanok. Akire Éva azt mondja, nyereség, annak az áldozatára mondja Isten, hogy semmiség. Akire Éva azt mondja, pára, semmiség, annak az áldozatára pedig rátekint Isten. Akármilyen gyermekded is az ősi kép, nekünk nem szabad gyermekesen fönnakadnunk ilyesmin, hogy mi lehetett a külső jele annak, hogy az egyik áldozatra rátekintett, a másikra nem. Nem ez a szöveg üzenetének lényege, hanem az, hogy Isten szuverén Úr. Ő más, és másképpen ítél, és ehhez joga van. Ki tudná megmondani, hogy Mozart miért a 7., Johann Sebastian Bach a 13., és Benjamin Franklin miért a 17. gyermeke szüleinek? Miért nem az elsők voltak a zsenik? Inkább, jól megértve a mai és ősi ige üzenetét, jobban figyeljünk ezúttal, hogy mi az Isten akarata egyik vagy másik gyermekünk felől, és merjük ahhoz igazítani, korrigálni talán hamis elképzeléseinket, álmainkat. Merjük kimondani, nem az a gyermekünk lett különösebben nyereség, akiről úgy vélekedtünk, beszéltünk és lelkendeztünk, hanem talán a másik, a vakarcs, a kis semmiség. De van még egy örök üzenete ennek az ige résznek, hogy az első, aki megszokta, hogy így is nevezik, a sztár, a kiváltságos, alig vagy semmiképpen nem tudja elviselni, hogy valaki másképpen vélekedjék felőle. Még ha az maga az Isten is. Még az Istennek sem hajlandó a helyét átengedni. Még csak nem is egyenlő elbánást kíván, hanem kivételezettet. Emlékszem egy édesanya panaszára, akinek megszületett a második gyermeke, és az első gyermek éveken át szenvedett, hogy kiváltságos helyzetét meg kell osztania az öccsével. Az édesanya egyszer azt mondta neki, de kisfiam, én ugyanúgy szeretlek, mint az öcsédet. Mire az idősebb, magából kikelve azt kiabálta az arcába, ne ugyanúgy szeress, hanem jobban, mint őt. Igen, Kain még azt sem tudta volna elviselni, ha egyformán tekint Isten a két áldozati oltárra, amikor ő a nyereség. De azt, hogy ő a második helyre kerülhet a semmiséggel, Ábellel szemben, azt végképp nem. Kain emiatt nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Ha szóról szóra fordítanám itt a héber szöveget, így hangzanék, akkor égni kezdett Kainban, és leesett az arca. Magyarán égő haragjában lehullott róla állarca. A kegyes állarc, hiszen ő is áldozott kegyesen, mint Ábel. Tanúi lehetünk, ez is az ősi szöveg üzenete, az egyik legrombolóbb emberi indulat az irigység születésének és következményeinek. Az irigységnek, amely Jézust is keresztre adta, hiszen feljegyzi az írás. Pilátus tudta, hogy csak irigységből adták Jézust a kezére. Máté evangélium a 27. részének 18. verse. Csak tudnám, hogy miért hűlt meg körülöttem a levegő az üzemben. Miért akarnak áthelyezni a főnökeim? Miért kötözködik most egyszerre mindenki velem, amikor eddig minden jó volt, jól ment, és remek volt a hangulat? Panaszkodott valaki barátjának. Egyszerű, válaszolta a kérdezett, mert jobb és szebb autót vettél, mint nekik van. És még mutogatod is. Az irigység, amióta csak ember van a földön, szüntelen talál indokot, hogy elintézze azt, akire irigy, mégpedig elvi alapon. Egy áthelyezési okiratban nyilván nem lehet beleírni, hogy szebb és drágább autója van, mint nekem a főnökének. Kivallaná ezt be akárcsak magának is, de az már szépen hangzik és komolyan, áthelyezése az új gazdasági helyzet következtében és a termelés, stb. Érdekében szükségesnek mutatkozott. Az ősi szöveg következő néhány sora arról beszél, hogy Isten azért, mert úgy döntött, ahogy döntött a két testvér áldozata felett, még nem vetette el Kaint. Sőt, figyelmezteti. A lelke lénye mélyén-e, vagy hogyan hallja meg ezt Kain? Ismét nem ez a lényeges mondani valója az ígének, hanem az az egyszerű tény, hogy Kain figyelmeztetést kap. Melyikünk ne tapasztalta volna már, ha elborít bennünket a forróság, és lehullóban van rólunk az állarc, mi alatt ökölbe szorul a kezünk, valami halk és tiszta belső hang még egy utolsó üzenetet küld lényünk legmélyéről. Vigyázz, ne mondd, ne tedd, uralkodj magadon. Hogyan is szól Kainhoz? A bűn az ajtó előtt leselkedik és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Ha van valami, amiért érdemes és szükséges is naponként imádkoznunk, akkor ez az. Add, Uram, hogy mielőtt kiborulok, előbb leboruljak. De Kain nem borul le. A mi egyik ősapánk nem a halk és szelíd hangra hallgat, hanem indulataira. És néhány indulatos szó után agyonüti a mezőn Ábelt. Az oltároktól hazafelé menet, az áldozatok bemutatása után merjen megfogalmazni egészen mai nyelven? A templomból hazafelé menet az idősebb testvér megöli a fiatalabbat, mert irigy rá, mert nem képes elviselni, hogy ő az idősebb, a nyereség, csak egyszer is háttérbe szoruljon. Ezt még Istentől sem tudja elviselni. Jó, ha komolyan vesszük. Itt nem valami istentelen kófic üt agyon egy istenes, drága, kegyes embert, hanem egy, a maga módján vallásos, áldozó és oltár előtt álló ember üt agyon egy másik hozzá hasonló embert, pontosabban a testvérét. Azt hiszem, itt be is fejezhetem. Be is kell fejeznem. Dermesztő ez a Bibliában olvasható és megértett első gyilkosság, testvérgyilkosság. Évezredek távlatából ez a tény azt üzeni, azóta is minden gyilkosság, testvérgyilkosság. Mindig Kain öli meg Ábelt. Nemrégen valaki azt kérdezte tőlem, tulajdonképpen miért kellett Jézusnak meghalnia. Azt hiszem, már jobban érti. Talán egészen világosan érti, Jézus Krisztusnak nem csak Kain keze által, hanem Kainért is meg kellett halnia.
0: A Szentgellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Templomból hazafelé című részt felolvasta Feinschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk Keresztény Élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Rádiónk híreit hallják, nézzük először címszavakban. Telefonon verik át a legtöbb áldozatot, közölte a kiberbiztonsági hatóság. Kelemen Hunor szerint megoldást kell találni a politikai válságra. Az idei első 5 hónapban mintegy 11,5 milliárd euróra csökkent a folyófizetési mérleg hiánya. Videós útmutatót is közzítettek a roncsautó programra való jelentkezésről. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Az év első felében bejelentett kiberbiztonsági incidensek 42%-át telefonos csalások tették ki, derül ki a Román Nemzeti Kiberbiztonsági Igazgatóság statisztikájából, amelyet egy szakmai rendezvényen ismertettek. Az ING Safe Talks konferencián bemutatott adatok szerint a telefonos csalásokat az adathalász támadások követik 14%-kal, míg a hamis SMS-ekkel elkövetett csalások, az úgynevezett smishing, az esetek 13%-át tették ki. A kiberbiztonsági igazgatóság tegnapi közleménye szerint az év első 6 hónapjában a román rendőrség számítástechnikai bűncselekményekkel foglalkozó egységei mintegy 15 ezer büntetőügyet regisztráltak. Június végén országosan körülbelül 72 ezer ügy volt folyamatban, szemben a január elején nyilvántartott 67 ezerrel. Szatmárnémetiben tartotta tegnap az RMDS az Országos Önkormányzati Tanács ülését, amelyen a szövetség magasrangú tisztségviselői, miniszterei találkoztak helyi önkormányzati vezetőkkel. A zárt ajtók mögött zajló eseményen elsősorban arról beszéltek, hogy a politikai válság milyen problémákat okoz az önkormányzatok szintjén, a projektek finanszírozásában, főleg olyan esetekben, amikor helyi intézményeket, illetve helyi infrastruktúrát fejlesztenének. Szó esett arról is, hogy milyen pénzügyi költségvetési mozgástere van annak az ügyvivő kormánynak, amely sajnos nem tud semmiféle törvénytervezetet, sem sürgősségi kormányrendeletet elfogadni. Az előrehozott választások kapcsán Kelemen Hunor szövetségi elnök elmondta, hogy az alkotmányos lehetőség adott, de még látótávolságban sincs ennek megvalósulása. Az előrehozott választások esetén a parlamentben az AUR kerülne az első helyre. A tavaly május végén mintegy 12 milliárd euróról az idei első 5 hónapban csak nem 11,5 milliárd euróra csökkent a folyófizetési mérleg hiánya, tájékoztatott tegnap a Román Nemzeti Bank. A jelentés szerint az áruforgalmi deficit 536 millió euróval csökkent, a szolgáltatási egyenleg többlete változatlan maradt, az elsődleges jövedelmek hiánya 146 millió euróval nőtt, míg a másodlagos jövedelmek hiánya 264 millió euróval csökkent. Idén január és május között a Romániába irányuló közvetlen külföldi tőkebefektetések mintegy 2 milliárd eurót tettek ki. Az év első 5 hónapjában a teljes külső adósság csaknem 231 milliárd euróra nőtt. A hosszú lejáratú külső adósság a december 31-én jegyzethez képest 2%-kal nőtt, és a teljes külső adósság 79,6%-át tette ki. A magánszemélyek július 20-ától kezdődően igényelhetnek állami támogatást új gépkocsi vásárlására az idei roncsautó program keretében, közölte tegnap a környezetvédelmi alapkezelő. A jelentkezés online történik, a környezetvédelmi alapkezelő honlapján elérhető informatikai alkalmazáson keresztül. Az intézmény közzétett egy magyarázó videót a roncsautó programba való jelentkezés menetéről, ami a www.afm.ro honlapon érhető el. Az új gépkocsik vásárlását támogató program idei költségvetése 300 millió lej. Az új elektromos, illetve a hidrogén üzemanyagcellás autók vásárlására nyújtott támogatás összege 18.500 lej, az új plug-in hibrid autók és elektromos motorok vásárlását 15.000 lejjel, a hibrid autókét 12.000 lejjel, a belső égésű motorral felszerelt új gépkocsikét és motorkerékpárokét pedig 10.000 lejjel támogatja az állam a régi, de még működőképes járművek bontóba adása esetén. A Román Nemzeti Bank a mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma többnyire napos idő várható. A délutáni órákra csapadékot jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 17 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Vazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja.
1: Jó hír.
2: Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban, azért nem félünk. 46. Zsoltár, 2. és 3. verse.

0: Jézus így szólt anyjához, asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz, íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. János írása szerint való Szent Evangélium 19. részének 26. és 27. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
4: Reklám.
5: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
6: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
7: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
6: Házalófazék.
7: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat csütörtökön, július 16-án az Ágnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Heinrich Böll német író és műfordító tollából származik, és így hangzik. A mosolygó alattvaló mindig fölényben van az ingerült uralkodóval szemben. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő három órában. Az első órában irodalmi kincsek rovatunkat hallhatják, melynek témája J.K. Rowling lesz. A második órában híreket mondok, majd mesekosár rovatunkban Rumcájsz meséjét folytatjuk. Ezután áhítatot hallhatnak, majd fellapozzuk a napkalendáriumát, végül pedig ünnepeltjeinket köszöntjük. Két órakor ismét híreket mondok, majd jó hír csendül, ezután versrovatunk következik. Végül Ágnus 35 román nyelvű rovatunkat sugározzuk 14 óra 30 perckor. Ezzel várom Önöket a következő három órában. Ha tehetik, tartsanak velem!

Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264441968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót mai irodalmi kincsek rovatunkban. A mikrofonnál Albert Máriát, a szerkesztőt hallják. Mai irodalmi kincsek rovatunkban a híres brit írónő J.K. Rowling életét és munkáit mutatjuk be. J.K. Rowling teljes nevén Joanne Caitlin Rowling 1965. július 31-én született az angliai Yate-ben, amely Bristol városának közelében található. Amikor 4 éves volt, családjával Winterbourne-be költöztek, ahol Rowling megkezdte iskolai tanulmányait a St. Michael's Church of England általános iskolában. Míg Winterbourne-ben éltek, szomszédjukban élt a Potter család, akikkel igencsak jó kapcsolatot ápoltak. Ez a név már gyerekkorában is nagyon megragadta Rowling figyelmét, és a későbbiekben ezt a családnevet fel is használta legsikeresebb regénysorozatában. Édesapja Pete Rowling és édesanyja Anne Volant Rowling nem kötődnek az irodalomhoz, mint alkotók, hanem inkább, mint lelkes fogyasztók. Rowling édesanyja nagyon szeretett olvasni, otthonuk mindig tele volt könyvekkel. Az olvasás iránti szeretetüket hamar a gyermekeikre is ráruházták, ugyanis kiskoruktól kezdődően meséket olvastak Joannak és testvérének Diane-nek. Rowling az irodalomba olyannyira beleszeretett, hogy már 6 éves korában hagyta képzeletét szárnyalni, és megírta első rövid művét, melynek címe Nyulak, angolul Rabbits volt. Rowling élete során sokat költözött. Nem volt ez másként akkor sem, amikor 9 éves volt és családja megvásárolta a történelmi Church Cottage-ot Tots Hill-ben. A házikó 1852-ben épült gótikus stílusban, és eredetileg iskola épületként, majd plébániaként használták. A Rowling család 1974-ben költözött ide, és Joanne az elkövetkező 9 évét ebben az otthonban töltötte. A házikó elrendezéséből is inspirálódott az írónő, az otthonukban megtalálható lépcső alatti tároló volt ugyanis a híres Harry Potter szobája a regénysorozatban. Rowling a közeli Church of England iskolában folytatta a tanulmányait. Rowling középiskolája a Weydon School and College volt, egy állami iskola, ahová 11 éves korában kezdett járni. Itt Rowling számára nagyon szimpatikussá vált Lucy Shepherd, aki nagyban inspirálta az írónőt, ugyanis megtanította őt a szerkezet és pontosság fontosságára az irodalomban. Anne, Rowling édesanyja, nagy hatással volt lányára. Rowling életének korai szakaszában anyja és testvére támogatása önbizalmat és lelkesedést ébresztett benne a történetmesélés iránt. Azonban édesanyját 34 évesen a szklerózis multiplex betegségével diagnosztizálták, emiatt pedig el kellett hagynia a munkahelyét. A betegség és a munkahelye elvesztése miatt nehezebb idők elé kellett néznie a családnak. Az otthoni nehézségek és a kisváros nyomása miatt Rowling az iskolai teendőkbe menekült. Steve Eddy, az első középiskolai angol tanára emlékezetében Rowling úgy él, mint egy kedves, okos és kreatív lány, aki kiemelkedően jó volt

Qatari Egyetemen. Szülei úgy gondolták, hogy a kétnyelvűség bizonyítékaival jobbak lesznek majd az állás lehetőségek. Rowling azt nyilatkozta, hogy az Exeter kezdetben nem az volt, amire számított, de jól érezte magát, miután több hozzá hasonló emberrel találkozott. Az egyetem után Rowling egy Clapham Junctioni lakásba költözött a barátaival, és elvégezte a kétnyelvű titkárnői tanfolyamot is. Miközben Londonban ideiglenes munkát vállalt, elkezdett felnőtt regényeket is írni, azonban ezek sosem jelentek meg. 1990-ben azt tervezte, hogy a barátjával Manchesterbe költözik, és gyakran tett hosszú vonatutakat, hogy meglátogassa párját. Egy ilyen vonatut alkalmával valamikor 1990 közepén egy Manchesterből Londonba tartó 4 órát késő vonaton utazva, Rowling fejében tisztán kirajzolódtak Harry Potter, Ron Weasley és Hermione Granger karakterei. Mivel nem volt nála sem toll, sem papír, gondolatban teljesen kibontakoztatta a karakterek és a történetük részleteit. Mire hazaért, azonnal nekiállt az írásnak. Rowling Manchesterbe költözött, ahol egy évet élt, azonban ezt az időszakot nagyon nyomorúságosnak élte meg. Édesanyja 1990. december 30-án hunyt el szklerózis multiplexben. Rowling ebben az időszakban éppen a Harry Potter történetén dolgozott, de soha nem beszélt róla édesanyjának. Édesanyja halála mélyen megérintette az írónőt, és jelentős hatással volt írói munkásságára is. Az édesanyja elvesztése miatti fájdalmát tovább súlyosbította az, hogy néhány tőle kapott személyes tárgyát ellopták. Amikor véget ért a kapcsolata a barátjával és elvesztette a manchesteri irodai állását, 1991. novemberében egy a The Guardianban megjelent hirdetés hatására a portugáliai Portóba költözött, hogy éjszaka angol tanítson idegen nyelvként, napközben pedig írását folytassa. 5 hónappal Portóba érkezése után Rowling egy bárban találkozott George Arantes portugál televíziós újságíróval, és hamar kiderült, hogy mindketten rajonganak Jane Austenért. Kapcsolatuk viharos volt, de 1992. október 16-án mégis összeházasodtak. Lányuk Jessica Isabel Rowling Arantes 1993. július 27-én született Portugáliában. Ekkorra Rowling már befejezte a Harry Potter és a bölcsek köve első 3 fejezetét, majdnem úgy, ahogy ezek végül megjelentek. Ezek mellett pedig dolgozott a regény többi részén is. Rowling házassága alatt családon belüli erőszakot szenvedett el. A házasságot rövidnek és katasztrofálisnak írta le. Azt állítja, hogy nem kaphatott lakáskulcsot, és férje túszként használta első könyvének készülő kéziratát. Rowling és Arantes 1993. november 17-én váltak el, miután Arantes kidobta őt a házból. Rowling a rendőrséggel tért vissza, hogy magával vigye Jessicát és a holmiát, majd 2 hétig bujkált, mielőtt elhagyta Portugáliát. 1993 végén a Harry Potter vázlatával a bőröngyében Rowling a lányával a skóciai Edinburghbe költözött, azzal a tervvel, hogy karácsonyig testvérénél marad. Nem akarta azonban frissen házasodott testvérét terhelni, ezért állami segélyért folyamodott, és heti 69 fontot kapott, mint segítség. Emellett pedig külön költözött egy általa gérlakásnak nevezett lakásba. Gazdasági helyzetét a későbbiekben így jellemezte. Annyira szegény voltam, amennyire csak lehet a modern Nagy-Britanniában, anélkül, hogy hajléktalan lettem volna. 1994 elején Rowling mély depresszióba esett és orvosi segítséget kért, amikor a dolgok annyira elfajultak, hogy már öngyilkossági gondolatok gyötörték. Véglegesen Arantes-től 1995-ben sikerült elválnia, azonban Rowling 1994. augusztus 10-én adta be a vállókeresetet, amelyet 1995. június 26-án véglegesítettek. 9 hónapos terápiával fokozatosan javult a mentális állapota is. Rowling be akarta fejezni a könyvét, mielőtt beiratkozott volna egy tanárképző tanfolyamra, mert attól tartott, hogy a tanfolyam elkezdésével nem lesz képes befejezni regényét. 1995 közepén egy barátja pénzügyi segítséget nyújtott neki, ami lehetővé tette az írónő számára, hogy be tudjon iratkozni a főiskolára. Mivel még mindig szüksége volt pénzre, és tervei szerint tanításból akart megélni, 1995. augusztusában, miután befejezte első regényét, elkezdte a Moray House School of Education tanárképző tanfolyamát.

1996. júliusában megszerezte a tanári diplomáját, és a Leyte Akadémián kezdett tanítani. Rowling később elmondta, hogy az első Harry Potter könyv megírása megmentette az életét, és hogy az első könyv tükrözi a szerelemmel, veszteséggel, elválással és halállal kapcsolatos tapasztalatait és gondolatait. Rowling 1995. júniusában fejezte be a Harry Potter és a bölcsek köve című könyvét. Egy korai olvasó lelkes visszajelzése után a Christopher Little irodalmi ügynökség vállalta, hogy képviseli Rowlingot. A kéziratot 12 kiadónak küldték el, azonban azok mind visszautasították azt. Végül Barry Cunningham, a Bloomsbury kiadó gyermekirodalmi résztegének vezetője vásárolta meg a könyvet, miután Nigel Newton, a Bloomsbury akkori vezetője észrevette, hogy 8 éves lánya az első fejezet elolvasása után nem tudta letenni a könyvet. Rowling a skót művészeti tanácstól írói ösztöndíjat kapott arra a célra, hogy kisegítse gyermekgondozási költségeit és pénzügyeit a bölcsek köve megjelenése előtt. Ezek mellett az ösztöndíj arra is szolgált, hogy segítse a regény folytatásának megírásában, pontosabban a titkok kamrájának megírását. A bölcsek köve végül 1997. június 26-án jelent meg a Bloomsbury kiadónál, a kezdetben csak 5650 példányban. Az első regény, a bölcsek köve bemutatja Harry Pottert, egy varázslót, aki gonosz Mugli, a Mugli jelentése nem varázsló, rokonainál él 11. születésnapjáig. Ekkor meghívást kap a Roxford boszorkány és varázslóképző iskolába. Rowling 6 folytatást írt, amelyek Harry és barátai Hermione Granger és Ron Weasley kalandjait követik nyomon a Roxfordban, valamint Harry küzdelmét, hogy legyőzze Lord Voldemortot, aki gyerekkorában megölte szüleit. A következőkben a regénysorozat első könyvéből hallgatjuk meg az első fejezetet. A könyv címe Harry Potter és a bölcsek köve. A könyv első fejezetét felolvassa az Osei Studio YouTube csatorna tulajdonosa Patrick.

0: Harry Potter és a bölcsek köve. Első fejezet. A kis túlélő. A Privy Drive 4-es szám alatt lakó Dursley úr és neje büszkén állíthatták, hogy köszönik szépen, ők tökéletesen normálisak. Senki sem feltételezte róluk, hogy közük lehet bármilyen rejtélyes vagy szokatlan dologhoz, ugyanis a leghatározottabban elzárkóztak minden sületlenségtől. Dursley úr, aki igazgatói posztot töltött be egy Granix nevű fúrógyártó cégnél, jókora, tagba szakadt ember volt, aránytalanul kurta nyakkal és hatalmas bajusszal. Dursleyné ezzel szemben sovány volt és szőke, s nyak dolgában a szokásos méret kétszeresével büszkélkedhetett. Ez kapóra is jött neki, mivel naphosszat a kerítésnél ágaskodott, és a szomszédokat leste. Dursleyéknek volt egy csemetéjük is, Dudley, aki szüleinek egybehangzó véleménye szerint a legpompásabb fiúcska volt a világon. A Dursley család semmiben nem szenvedett hiányt. Volt azonban egy féltve őrzött titkuk, egyenesen rettegtek tőle, hogy kitudódhat, úgy érezték, nem is élnék túl, ha valaki tudomást szerezne Potterékről. Potterné és Dursleyné nővérek voltak, de évek óta nem is látták egymást. Mi több, Dursleyné úgy tett, mintha sose lett volna nővére. Potterné és az a semmire kellő férje ugyanis a lehető legdursley-szerűtlenebb emberek voltak. Dursleyék bele sem mertek gondolni, hogy mit szólnának a szomszédok, ha a Potter pereputy feltűnne az utcájukban. Tudták, hogy Potteréknak is van egy fiúk, de sosem látták a gyereket. Úgy vélték, egy okkal több, hogy távol tartsák maguktól a Potter családot. A kölykük csak rossz hatással lenne az ő Dudleyukra. Az a borongós, szürke kedd, melyen történetünk kezdetét veszi, Dursley úr és neje számára épp úgy kezdődött, mint az összes többi nap. A borult égen sem látszott semmi, ami arra utalt volna, hogy hamarosan szokatlan, rejtélyes dolgok történnek majd országszerte. A munkába készülő Dursley úr dudorászva előkereste legunalmasabb mintájú nyakkendőjét, Dursleyné pedig kaján jó kedvel elmesélte a legfrissebb pletykákat, miközben beletuszkolta a bömbölő fiát az etetőszékbe. Egyikük sem vette észre az ablak előtt elszálló nagy, sárgás-barna baglyot. Fél kilenckor Dursley úr felkapta aktatáskáját és csókot nyomott neje orcájára. A kis Dudleynak is megpróbált egy búcsú puszit adni, de elvétette, mert fia épp hisztirohamot kapott, és a falat terítette be tejbe papival.
1: – Te kis csibész, te!
0: – kuncogott Dursley úr, és kilépett a házból. Beült a kocsijába, s a felhajtóról a Privy Drive-ra hátrált. A sarokra érve történt vele az első szokatlan dolog. Megpillantott egy térképet böngésző macskát. Egy másodpercig fel sem fogta, mit látott, elhajtott a jelenség mellett, ám azután kerekre nyílt szemekkel visszafordult. A Privy Drive sarkán valóban ott ült egy nőstény macska, de a térképnek már nyoma sem volt.
2: Hát persze, biztosan káprázott a szeme.
0: Pislogva merett a macskára, s az visszanézett rá. Miközben kifordult a főútra, a visszapillantó tükörben figyelte az állatot. A macska most az utcatáblát olvasta?
2: Nem. Nem olvasta, csak nézte. A macskák nem olvasnak se térképet, se táblákat.
0: Dursley úr megrázta magát, és száműzte fejéből a macskát. Úton a város felé már nem is járt más az eszében, csak az a sok-sok fúró, amit aznap eladni remélt. Mikor azonban a város határába ért, átmenetileg ismét kénytelen volt megfeledkezni szeretett fúróiról. A szokásos reggeli dugóban araszolva nem kerülhették el a figyelmét az utcákon lézengő, különös ruhába öltözött, egészen pontosan taláros emberek. Dursley úr ki nem állhatta a feltűnősködést,
2: hogy a fiatalok is micsoda maskarákban képesek járni. Biztos ez a legújabb őrült divat,
0: gondolta, s ujjaival türelmetlenül dobolt a kormánykeréken. Tekintete a talárosok egy csoportjára tévedt. A társaság a járdán ácsorgott, nem messze tőle, s izgatott sugdolózásba mélyedt. Dursley úr megütközve látta, hogy egyik-másik taláros még csak nem is fiatal. Hisz az a férfi ott még nála is öregebb. Mégis maragdzöld palástban virít, hogy nem sül le a bőr a képéről. Egy darabig így fortyogott magában, aztán felötlött benne, hogy a maskarás emberek talán szánt szándékkal keresik a feltűnést. Biztosan adományokat gyűjtenek valamire. Igen, ez lehet a dolog nyitja. Ekkor meglódult a kocsi oszlop, és Dursley úrnak néhány perccel később, mikor megérkezett a Grannings parkolójába, már ismét csak a fúrókon járt az esze. A 9. emeleti igazgatói irodában Dursley úr széke az ablaknak háttal állt. Szerencsére, mert másképpen nem igen tudott volna aznap délelőtt a fúrókra összpontosítani. Így ugyanis nem látta a fényes nappal ide-oda repdeső baglyokat. Ellentétben az utcai járókelőkkel, akik tátott szájjal, mutogatva bámulták a fejük fölött elsuhanó madarakat. Többségük éjszaka se látott még baglyot, nemhogy nappal. Dursley úrnak tehát tökéletesen normális, bagolymentes délelőttje volt. 5 emberrel ordibált, elintézett néhány fontos telefont, azután még egy kicsit zsémbelt, egy szóval remek hangulatban töltötte az időt délig, amikor is elhatározta, hogy kinyújtóztatja tagjait és átsétál a szemközti pékségbe egy fánkért. A talárosokról időközben teljesen megfeledkezett. Most azonban ismét felfigyelt rájuk, mert a pékség előtt e különcök egy egész csoportjába botlott. Ahogy elhaladt mellettük, gyanakodva végigmérte őket. Nem értette miért, de nyugtalanság fogta el, ha rájuk nézett. Ez a társaság is izgatottan sustorgott, és úgy tűnt, egyiküknél sincs adománygyűjtő persely. A feltűnő palástokba burkolódzó figurák akkor is ott voltak még, amikor kijött a pékségből, kezében a fánkot rejtő zacskóval. Ismét elsétált mellettük, s ekkor akaratlanul is elcsípett néhány szót a beszélgetésükből. Potterék, igen, én is azt hallottam. Úgy van, a fiúk Harry. Dursley úr megtorpant. Egy pillanatra jeges borzalom markolt a szívébe. Visszafordult a sustorgó társaság felé, mintha mondani akarna nekik valamit. Azután nyelt egyet, és továbbment. Átcsörtetett az utca túloldalára, felrohant az irodába, és ráförmett a titkárnőjére, hogy senki ne zavarja. Azután felkapta a telefonkagylót, és már tárcsázni akarta az otthoni számot, amikor egyszerre meggondolta magát. Letette a kagylót, és töprengve végig simított a bajuszán.
2: Csak nyugalom, nyugalom. Butaság az egész. A Potter név korán sem olyan ritka, és valószínűleg rengeteg Potternek van Harry nevű fia. Apropó, az sem biztos, hogy az unoka öccsét Harrynek hívják, hiszen nem is látta még azt a gyereket. Lehet, hogy Hervi a neve, vagy Harold. Felesleges felizgatnia a feleségét, hisz mindig olyan ideges lesz szegény, ha a nővére szóba kerül. Persze nem is csoda. Ha neki lenne egy ilyen testvére, no de mégis, azok a taláros alakok.
0: Dursley úr aznap délután sehogy sem tudott a fúrókra koncentrálni. Még 5 órakor is olyan szétszórt volt, hogy az épületből kilépve rögtön összeütközött egy járókelővel. Az illető, egy töpörödött öregember, megtántorodott, és majdnem elesett.
2: Bocsánat,
0: morogta Dursley úr. A kis ember ibolya színű köpönyeget viselt, ezt Dursley úr némi késéssel fogta csak fel, és látszólag cseppet sem bosszantotta, hogy kis hián fellökték. Épp ellenkezőleg, arca széles mosolyra húzódott.
1: Kedves uram, nem kell bocsánatot kérnie,
0: szólalt meg olyan éles, nyekergő hangon, hogy még az arra járók is felfigyeltek rá.
1: Ma semmi sem szegheti kedvemet, hisz végre megszabadultunk tudja kitől, Örömünnep ez a nap még maguknak, Mugliknak is.
0: Azzal a kis ember boldogan átörelte Dursley úr derekát, majd odébb állt. Az igazgatónak a földbe gyökerezett a lába. Megölelte egy vadidegen ember. Mi több? Az illető még valamiféle Muglinak is nevezte őt.
1: Ez már több volt a soknál. Dursley úr a kocsijához sietett, beült, és pánikszerűen elindult hazafelé. Őszintén remélte, hogy csak képzelődött, miközben ez a vágya is meglepte, mivel a képzelődés minden formáját határozottan elítélte. Mikor rákanyarodott a négyes szám előtti felhajtóra, az első dolog, ami szemet szúrt neki, s ettől cseppet sem lett vidámabb, a reggel látott nőstény macska volt. Az állat most a kertet szegélyező falon üldögélt. Kétség kívül azonos volt a sarki macskával. Könnyen fel lehetett ismerni a szemei körül sötétlő kerekfoltról.
2: Sssz! Ripakodott rá Dursley úr.
0: A macska nem szaladt el, sőt, szigorú pillantást vetett a ház urára. Dursleyben felötlött a kérdés, hogy vajon normális viselkedése ez egy macskától, de némi töprengés után elvetette a problémát, és belépett a házba. Még mindig eltökélt szándéka volt, hogy feleségének egy szót sem szól a történtekről. Dursleynének kellemes, átlagos napja volt. Vacsora közben mesélt urának a szomszéd asszony haszontalan gyerekéről, és elújságolta, hogy a kis Dudley megint tanult egy szót.
2: Most akarom!
0: Dursley úr engedelmesen végighallgatta, igyekezett tökéletesen nyugodtnak látszani. Miután lefektették Dudleyt, átment a nappaliba, és bekapcsolta a tévét. Még éppen elcsípte a híradó utolsó perceit.
3: Végezetül egy belföldi hír. A madárfigyelők jelentései szerint a hazai baglyok ma igen szokatlanul viselkedtek. A bagoly köztudomásulag éjszakai madár, nappal csak ritkán mutatkozik. Ennek ellenére ma hajnal óta több száz nyugtalanul repkedő példányt figyeltek meg országszerte. A szakértők egyelőre nem találtak magyarázatot a baglyok alvási szokásainak-e hirtelen megváltozására. A hírolvasó elvigyorodott.
1: Ez ám a rejtély, igaz-e? És most lássuk, milyen időt ígér nekünk Jim McGuffin. Éjszaka is számíthatunk bagoly átvonulásra, Jim.
2: Nos, Ted, mosolygott a meteorológus.
1: Ezt sajnos nem tudom megjósolni, de annyi bizonyos, hogy nem csak a baglyok viselkedtek ma furcsán. Az ország legkülönbözőbb részeiből, így Kentből, Yorkshireból és Dundeeból is kaptam telefonhívásokat, melyekben a nézők arról számoltak be, hogy az előrejelzett eső helyett hulló csillagok záporoztak az égből. Lehet, hogy némelyek már is tűzijáték petárdákat lődöznek? Nos, kedves nézőink, türelem. Még egy egész hetünk van az ünnepig. Annyit azonban megígérhetek, hogy nem lesz száraz éjszakánk.
0: Dursley úr a döbbenettől kővé dermedve ült karosszékében.
2: Hulló csillagok, Nagy-Britannia felett! Nappal röpködő baglyok, titokzatos, taláros emberek az utcákon, és ráadásul az a susmus potterékről.
0: Felesége belépett a nappaliba, kezében két csésze teával. Dursley úr most már belátta, hogy nem hallgathat tovább. Feszengve megköszörülte a torkát.
1: Petúnia, drágám, mondd csak, nem hallottál valamit mostanában a nővéred felől?
0: Nem, vonta össze a szemöldökét Dursleyné. Miért kérted?
1: Különös dolgokat mondtak be a híradóban. Baglyokról, meg hulló csillagokról. A város is tele volt ma fura figurákkal.
0: Na is, sziszegte Dursleyné.
1: Csak arra gondoltam, hogy talán köze lehet a dolognak ahhoz a népséghez.
0: Dursleyné ajkát csücsörítve szürcsölte a teáját. Férje nem tudta, megmerje-e említeni, hogy Potterék nevét is hallotta az utcán. Aztán úgy döntött, hogy jobb, ha nem teszi. Helyette tovább puhatolózott.
1: A nővéredék fia körülbelül egykorú lehet Dudley-val, nem?
3: Úgy tudom, igen, felelte Dursleyné kurtán.
1: Tényleg, mi is a neve? Howard?
3: Harry. Megjegyzem, undok, pórias név.
1: Az biztos, helyesel Dursley úr,
3: de közben összeszorult a torka.
1: Teljesen igazad van.
3: Nem firtatta tovább a témát. Kisvártatva felmentek lefeküdni, s míg neje a fürdőszobában volt, Dursley úr a hálószoba ablakához osont. A macska még mindig ott volt a kertben, s úgy fürkészte a Privet Drive-ot, mintha várna valamire. Csak képzelődne? Vagy a különös eseményeknek tényleg közük van Potterékhez? Mert ha igen, ha kiderülne, hogy rokoni kapcsolat fűzi őket két...
1: Nem, az lehetetlen.
3: A házas pár lefeküdt. Dursleyné egy-kettőre elaludt, de férje szemére jó ideig nem jött álom. Egyre csak a történteken töprengett. Végül azonban őt is álomba ringatta egy megnyugtató gondolat. Ha Potteréknek közük is van a különös eseményekhez, akkor sincs rá okuk, hogy megkörnyékezzék őt és a feleségét. Hisz nagyon jól tudják, mi a véleménye neki és Petúniának az olyan emberekről.
1: Hogyan is keveredhetnének ők ilyen sötét ügyekbe?
3: Dursley úr ásított, és az oldalára fordult.
1: Őket nem lehet ilyesmibe belerángatni.
3: Nem is tudta, mekkorát téved. Míg a ház ura nyugtalan álomba merült, a kertben tanyázó macska jelét sem mutatta a fáradtságnak. Mozdulatlanul ült, mint egy szobor, s tekintetét a Privet Drive távoli sarkára függesztette. Megserezzent, mikor a szomszéd utcában kocsiajtó csapódott, akkor sem, mikor két bagoly húzott el a magasban, már majdnem éjfél volt, mikor végre megmoccant. Egy férfi bukkant fel a sarkon. Olyan hirtelen és csendesen jelent meg, mintha a földből bújt volna ki. A macska farka megrezzent, szeme kissé összeszűkült. Egy biztos, ehhez a férfihoz fogható jövevény nem járt még a Privet Drive-ban. Magas volt, ösztövér és igen öreg. Ez utóbbira őszhaja és szakálla engedett következtetni, mindkettő olyan hosszú volt, hogy be tudta tűrni őket a derék szíjába. Hosszú talárt viselt, a földet söprő bíborpalástot és magas sarkú, csatos csizmát. Kék szeme szinte szikrázott félhold alakú szemüvege mögött. Orra hosszú volt és olyan görbe, mintha legalább két helyen eltört volna. Ezt az embert Albus Dumbledore-nak hívták. Dumbledore derűs nyugalommal kotorászni kezdett a köpenyében, mintha észre se venné, hogy olyan utcába érkezett, ahol nem látják szívesen se a nevét, se a csizmáját, se bármely egyéb porcikáját. Azt viszont nyilván észrevette, hogy figyelik, ugyanis ránézett az utca túlsó végéből felé meredő macskára. Az állat látványa, mintha valami okból szórakoztatta volna. Kuncogott, és azt motyogta.
1: Tudhattam volna.
3: Az egyik belső zsebében végül megtalálta, amit keresett. Egy ezüst öngyújtónak tűnő tárgyat. Kinyitotta a szerkezetet, majd a magasba emelte, és kattintott vele. Erre halk pukkanással kialudt a legközelebbi utcai lámpa. Dumbledore újra kattintott, mire a következő lámpa is kialudt. Az önoltó 12. kattintása után az utcában nem maradt más fényforrás, csak két távoli, apró pontocska, a macska szeme. Most már hiába néztek volna ki a lakók az ablakon. Senki, még a sasz szemű Dursleyné sem láthatta volna, mi zajlik odalent a járdán. Dumbledore köpenyébe rejtette az önoltót, és elindult a négyes számú ház felé. Ott megállt, és leült a macska mellé a falra. Nem nézett rá az állatra, de kisvártatva megszólalt.
1: Örülök, hogy itt találom, meggalagony professzor.
3: Mosolyogva a cica felé fordult, de az addigra eltűnt. Helyén egy meglehetősen szigorú küllemű nő jelent meg, orrán szögletes szemüveggel, amely pontosan olyan alakú volt, mint a folt a macska szeme körül. A nő szoros konyba csavart fekete haja most kissé kócos volt. Ő is köpönyeget viselt, de smaragd zöldet. Miből jött rá, hogy én vagyok az? Kérdezte.
4: Ugyan már, kedves professzor, nincs macska, aki ilyen merev tagokkal ülne.
3: Az ön tagjai is elmacskásodnának, ha naphozat egy téglafal tetején gubbasztana, vágott vissza Megalagony.
4: Egész nap itt ült. Mikor ünnepelhetett volna, idefelé jövet legalább 20 lakomát és mulatságot láttam.
3: A professzor asszony mérgesen szipogott. Hát persze, mindenki ünnepel, sopánkodott. Azt hinni az ember, hogy van bennük némi óvatosság, de nem. Még a mugliknak is feltűnt a nagy felhajtás. Bemondták a híradójukban. Fejével Dursleyék nappaliának sötét ablaka felé bökött. Hallottam. Bagoly csapatok? Hulló csillagok? Ennyire azért a muglik sem ostobák. Ezt már lehetetlen nem észrevenni. Hulló csillagok Kentben. Lefogadom, hogy ez Didalus Digül műve. Neki van ennyi esze.
4: Ne hibáztassa őket, csóválta a fejét szeliden Dumbledore. Az elmúlt 11 évben nemigen volt alkalmunk ünnepelni.
3: Tisztában vagyok vele, csattant fel Megalagony professzor. De ez még nem ok arra, hogy elveszítsük a józan eszünket. Egyenesen felelőtlenség fényes nappal az utcán gyülekezni és pletykálkodni. Ha legalább mugli ruhát húztak volna. A professzor asszony Dumbledore-ra sandított, de mivel az nem válaszolt, folytatta. Épp ma leplezzük le magunkat a muglik előtt, amikor tudja ki végre valahára. Eltűnt? Mert ugye tényleg eltűnt. Dumbledore.
4: Minden jel arra mutat.
3: Bólintott Dumbledore.
4: Bizony van miért halálkodnunk. Parancsol egy kis citromos italport?
3: Micsodát?
4: Citromos italport. Mugli édesség, de jó magam, nagyon kedvelem.
3: Köszönöm, nem kérek. Húzta fel az orrát Megalagony, mint egy jelezve, hogy a pillanat nem alkalmas holmi citromos italporok fogyasztására. Amint mondtam, még ha valóban megszabadultunk is tudja kitől.
4: Kedves professzorasszony, egy olyan ragyogó elme, mint kegyed. Igazán a nevén nevezhetné őt.
3: Mire jó ez a tudjakizés?
4: Ides tova 11 éve győzködök mindenkit, hogy nevezze őt úgy, ahogy hívják, Voldemortnak.
3: Megalagony szempillája megrebbent, de Dumbledore, aki közben két fiola italpor felbontásán fáradozott, zavartalanul folytatta.
4: Tudja ki így, tudja ki úgy, kérdem én, mi okunk volna rá, hogy féljünk kimondani Voldemort nevét?
3: Önnek semmi, felelte Megalagony félig bosszús, félig elismerő hangon. De ön kivétel. Mindenki tudja, hogy ön az egyetlen, akivel tudja... Nos, rendben. Voldemort nem mer újat húzni.
4: Kegyet hízeleg, csóválta a fejét Dumbledore. Nincsenek olyan képességeim, mint Voldemortnak.
3: De vannak, csak ön túl, nos, túl nemes ahhoz, hogy éljen velük.
4: Még szerencse, hogy sötét van. Utoljára akkor pirultam el így, amikor Madame Pomfrey megdicsérte az új fülmelegítőmet.
3: Megalagony professzor szúrós pillantást vetett Dumbledore-ra. Nem csak baglyok, de kósza hírek is felröppentek ma. Tudja, mit pletykálnak arról, hogy miért tűnt el Voldemort? Hogy ki állt végre az útjába? Látszott, hogy ez az, ami igazán érdekli a professzort. Erre a pillanatra várva gubbasztott egész nap a hideg kőfalon. Se macska, se ember alakban nem nézett még olyan sóvár pillantással Dumbledore-ra, mint most. Látszott, hogy bármit hallott is rebesgetni, csak azt hajlandó elhinni, amit Dumbledore is megerősít. A férfi azonban válasz helyett hozzálátott egy újabb citromitalpor elfogyasztásához. Állítólag, próbálkozott tovább Megalagony, Hangsúlyozom, állítólag Voldemort tegnap este felbukkant Godric's Hollow-ban Potterékat kereste. És az a hír járja, hogy Lily és James Potter, hogy mindketten meghaltak. Dumbledore lehorgasztotta a fejét. Meggalagony professzor döbbenten hőkölt hátra. Lily és James, ez borzalmas. Nem akarom elhinni. Ó, Albus! Dumbledore a professzor asszony vállára helyezte a kezét. Tudom, tudom. Sóhajtott. Meggalagony remegő hangon folytatta. És ez még nem minden. Azt is mesélik, hogy Potterék fiát, Harryt is el akarta pusztítani, de nem sikerült neki. Nem bírt elbánni azzal a kisgyerekkel. Azt mondják, amikor kudarcot vallott Harry Potterrel, nem tudni miért és hogyan, de egyszerre elhagyta az ereje. Ezért nincs köztünk többé. Dumbledore komoran bólintott. Szóval igaz? Hebegte Meggalagony. Annyi gaztettet vitt véghez, annyi embert ölt meg, és nem bírt egy kisgyermekkel? Ez bámulatos. Ő, akit semmi nem tartóztathatott fel? De hát hogyan élhetett túl a kis Harry egy ilyen támadást? Csak találgathatunk, felelte Dumbledore. Nem tudunk semmi biztosat. Meggalagony professzor csipkés zsebkendőt húzott elő, és megtörölgette könnyes szemét. Dumbledore is nagyot szipogott, és elővette zsebéből aranyóráját. Nagyon különös óra volt. Egyetlen szám se látszott rajta, viszont 12 mutatója volt, és a számlap szélén apró baglyok keringtek. Dumbledore ennek ellenére kiismerte magát rajta, mivel megnézte, majd visszadugta a zsebébe, és így szólt. Hagrid késik. Apropó, ő árulta el kegyednek, hogy ide készülök? Igen, bólintott Meggalagony professzor. De öntől meg sem merem kérdezni, hogy mi szél hozta éppen ide. Azért jöttem, hogy elhelyezzem Harryt a nagybátyjánál és a nagynénjénél. Immár ők az egyedüli rokonai. Ezt nem mondhatja komolyan. Azokról az emberekről beszél, akik itt laknak? Meggalagony felpattant, és a négyes számú házra mutatott. Dumbledore, ezt nem teheti meg. Egész nap figyeltem őket. Nincs még két olyan ember a világon, akik kevésbé hasonlítanának ránk. No és a fiúk? Séta közben egész úton az anyja lábát rugdosta, és bömbölve követelte az édességet. Ezek közé akarja bedugni Harry Pottert? Itt van a legjobb helyen, jelentette ki Dumbledore ellentmondást nem tűrő hangon. Ha nagyobb lesz, a nagybátyja és a nagynénje majd felvilágosítják. Írtam nekik egy levelet. Abban mindenről részletesen beszámolok. Levelet írt? Meggalagony lerogyott a kőfalra. Komolyan úgy véli, hogy ezt egy levélben el lehet magyarázni? Ezek az emberek nem fogják megérteni Harryt. Ő híres lesz, sőt, élő legenda. Azon sem csodálkoznék, ha ezt a napot a jövőben Harry Potter napjának hívnák. Könyveket írnak majd róla, és a mi világunkban minden gyerek ismerni fogja a nevét. Ahogy mondja. Dumbledore szigorú pillantást vetett a professzorra félhold alakú szemüvege mögül. Nincs az a gyerek, aki ezt épp ésszel kibírná. Még járni sem tud, de már is híres ember. Ünneplik őt egy hőstettért, amire nem is fog emlékezni. Értse meg, jobb lesz neki, ha csak akkor szerez tudomást erről, amikor már meg tudja emészteni. Meggalagony professzor válaszra nyitotta a száját, aztán meggondolta magát. Nyelt egyet, és így szólt. Igen, hogyne, teljesen igaza van, de hát hogyan jut el ide a gyerek? Úgy mered Dumbledore köpönyegére, mintha gyanítaná, hogy abban van eldugva a kis Harry. Hagrid hozza őt ide. Gondolja, hogy bölcs dolog volt Hagridra bízni egy ilyen fontos feladatot? Az életemet is rábíznám Hagridra. Felelte Dumbledore. A helyén van a szíve, ehhez kétség sem férhet, csóválta a fejét Meggalagony. De el kell ismernie, hogy Hagrid minden, csak nem óvatos és körültekintő. hajlamos rá, hogy mi volt ez?
4: Halk, de egyre erősödő zúgás verte fel az utca csendjét. Dumbledore és megalagony tekintetükkel egy közeledő jármű fényszóróit keresték a távolban. A hang már dübörgéssé erősödött, mikor végre felnéztek az égre, és megpillantottak egy hatalmas motorkerékpárt. A jármű épp az orruk előtt ereszkedett le a földre. Nos, ha a motorkerékpár hatalmas volt, akkor a vezetője egyenesen óriási. Magasságban egy átlagos ember kétszeresét tette ki, széltében pedig legalább öten elfértek volna a bőrében. Egy szó mint száz, a jövevény tűrhetetlenül nagy volt. És a külseje, a hosszú csimbókokban lógó fekete haj és szakál mögül szinte ki se látszott az arca, a tenyere akkora volt, mint egy kukafedél, bőrcsizmás lába pedig egy pár növendék delfinre emlékeztetett. Vastag, izmos karjai közt pokróc csomót szorongatott.
3: Na végre, Hagrid, sóhajtott Dumbledore megkönnyebbülten. Honnan szerezted ezt a motort?
2: Kölcsön kértem, uram,
4: felelte az óriás, miközben óvatosan lekászálódott a járműről.
2: A kis Sirius Black-től kaptam. Meghoztam a gyereket.
3: Simán ment minden?
2: Igen, habár a házból csak romok maradtak. Kislisszoltam a kisbajtással, még mielőtt a muglik odadugták a képüket. Bristol fölött röpültünk, mikor elszunyókált.
4: Dumbledore és McGalagony professzor a csomag fölé hajoltak. A pokrócok közül éppen csak kilátszott egy pöttöm fiúcska alvó arca. Egy ében fekete hajtincs félig eltakarta a gyerek homlokán égtelenkedő különös, villám alakú sebet.
3: Ez az, ahol, suttogta McGalagony professzor.
4: Igen, bólintott Dumbledore. Élete végéig viselni fogja a nyomát.
3: Nem tudja eltüntetni, Dumbledore?
4: Ha tudnám, akkor se tenném. Egy ilyen sebhely kifejezetten hasznos lehet. Nekem például a bal térdem fölött van egy heg, ami a londoni metróhálózat térképét formázza. No de essünk túl a dolgon. Kérem a gyereket, Hagrid. Dumbledore a karjába vette Harryt, és a Dursley család otthona felé fordult.
2: Uram, elköszönhetek tőle?
4: Kérdezte Hagrid. Bozontos fejével a kicsi fölé hajolt, és adott neki egy szakállas szúrós puszit. Aztán váratlanul kutyamód elvonyította magát.
3: Csssss!
4: Ráncolta a homlokát McGalagony professzor.
3: Felébreszted a muglikat!
2: Bocsánat!
4: Szipogott az óriás. Elővette egy lepedőnyi pöttyös zsebkendőt, és beletemette arcát.
3: De hát olyan szörnyű! Lily és James meghaltak, és most szegény kis Harry muglik közé kerül. Hát persze! Persze, hogy szomorú, de szedd össze magad, különben lefülelnek minket.
4: McGalagony professzor csitítóan megpaskolta Hagrid karját. Időközben Dumbledore átlépett a kertet szegélyező alacsony falon, és a ház bejáratához osont. Óvatosan lefektette Harryt az ajtó elé, azután előhúzott egy levelet a köpönyegéből. Azt is bedugta a takarók közé, majd megfordult, és visszatért társaihoz. Egy teljes percig némán álltak, és nézték a kis csomagot. Hagridnak kissé remegett a válla, McGalagony professzor vadul pislogott, Dumbledore szemében pedig, mintha kialudt volna a szikrázó fény. Nos, szólalt meg végül Dumbledore, többet egyelőre nem tehetünk. Akár csatlakozhatunk is az ünneplő sokasághoz. Motyogta Hagrid fátyolos hangon.
3: Én pedig visszaviszem Siriusnak a motorját. Jó ét, McGalagony professzor, és önnek is, uram.
4: Az óriás nagy kabátja ujjával megtörölte könybelábat szemét, és felkászálódott a motorra. A jármű hangosan berregve felröppent, és egy-kettőre eltűnt az éjszakai égen. A közeli viszontlátásra, McGalagony professzor. Biccentett Dumbledore,
3: Meggalagony válaszul kifújta az orrát. Dumbledore a sarok felé indult. Ott megállt, elővette ezüst önoltóját, és kattintott vele egyet. Abban a minutumban tucatnyi fénygolyó suhant vissza a helyére, s a Privy Drive ismét narancs színfénybe öltözött. Jól kivehető volt az utca túlsó végén a sarok felé suhanó nőstény macska, és Dumbledore látni vélte a négyes számú ház ajtaja előtt heverő pokróc csomót is. Sok szerencsét, Harry, morogta, azzal megfordult, és egy köpönyek suhintással köddé vált. Röpke fuvallat rezegtette meg a gondosan ápolt sövények leveleit a tintafekete ég alatt megbúvó néma Privy Drive-on, amelyet máskor messze elkerültek a meglepő dolgok. A pokróc csomó mélyén Harry Potter a másik oldalára fordult. Apró kezével megmarkolta a róla eligazítást adó levelet, és békésen aludt tovább. Nem is sejtette, hogy ő különleges, híres ember, hogy más, mint a többiek.

0: irodalmi kincsek.
1: Az elmúlt percekben irodalmi kincsek rovatunkat hallhatták Albert Mária szerkesztésében, amelynek témája J.K. Rowling volt. Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a most becsatlakozott kedves rádióhallgatókat csütörtökön, július 16-án az Agnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Heinrichből, német író és műfordító tollából származik, és így hangzik. A mosolygó alattvaló mindig fölényben van az ingerült uralkodóval szemben. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő órában. Ebben az órában híreket mondok, majd mesekosár rovatunkban Rumcájsz meséjét folytatjuk. Ezután áhítatot hallhatnak, majd fellapozzuk a nap kalendáriumát, végül pedig ünnepeltjeinket köszöntjük. Ezzel várom Önöket, ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 1 óra, most híreink következnek.

0: Híreink először címszavakban. Hétfőn több mint 400 kórházban 2 órára leáll a munka. Nikus Ordán elmondta, mikor lehet teljes jogú kormánya Romániának. Nem fedik fel az Ukrajnának nyújtott román támogatást. Bolozsán szerint az energia ma már biztonsági, gazdasági versenyképességi és életszínvonalbeli kérdés is. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Az elmúlt 20 év legnagyobb egészségügyi tiltakozó akciója készülődik Romániában. Az ország összes megyéjéből több mint 400 kórház csatlakozik a munkabeszüntetéshez július 20-án, hétfőn 9 és 11 óra között. Ebben a 2 órás időintervallumban az érintett intézményekben szünetelnek a tervezett műtétek, a szakrendelések és a betegfelvételek. A kórházi dolgozók kizárólag a sürgősségi eseteket fogják ellátni, tájékoztat az Observator News. A megmozdulást a Sanitas Szakszervezeti Szövetség hirdette meg a kormány gazdaság és szociálpolitikája elleni tiltakozásul. Amennyiben nem történik előrelépés, a tervek szerint július 28-án általános sztrájk béníthatja meg a teljes romániai egészségügyi szektort. A szakszervezetek szerint az elmúlt évben bevezetett kormányzati intézkedések jelentősen csökkentették az egészségügyi és szociális ágazatban dolgozók bevételeit és szerzett jogait. A július 28-ára bejelentett általános sztrájkhoz való csatlakozás nem kötelező érvényű. Azokon az osztályokon, ahol a dolgozók nem vesznek részt a tiltakozásban, a munka a megszokott mederben zajlik majd, beleértve az előre ütemezett műtéteket és kezeléseket is. Nikus Ordán államfő tegnap kijelentette, hogy a jelenlegi politikai válságot mielőbb le kell zárni, mert az emberek a bizonytalanság megszűnését és egy teljes jogkörű kormány felállását várják. Az elnök kijevi sajtónyilatkozatában úgy fogalmazott, reméli, hogy még a nyár folyamán sikerül megoldani a kormányalakítás körüli helyzetet, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a megoldás a pártok kezében van, számolt be az Acer Press. Nikus Ordán azt is elmondta, jó maga is egyeztet a pártokkal, és a pártok is folyamatosan tárgyalnak egymással, az elmúlt hónapokban azonban olyan retorikát folytattak, amely jelentősen leszűkíti a tárgyalási mozgásterüket. A politikusok feladata, hogy nyitottak legyenek a kompromisszumra, és hogy megtalálják a választóik számára legkedvezőbb megoldást, hangsúlyozta. Nikus Ordán Kijevben nyilatkozott az újságíróknak, miután részt vett az Ukrajna Dél-Kelet-Európa csúcs találkozón. Az Ukrajnának nyújtott támogatás titkosításának feloldásával kapcsolatban Nikus Ordán államfő tegnap kijelentette, mivel a támogatásnak katonai vonatkozásai is vannak, úgy a helyes, ha annak részletei továbbra is titkosak maradnak. Az elnök rámutatott, Románia és más országok különböző formában támogatták Ukrajnát. Egyes esetekben pénzügyi segítséget nyújtottak, máskor katonai felszereléseket bocsátottak rendelkezésre. Nikus Ordán Kijevben nyilatkozott erről a sajtónak az Ukrajna Dél-Kelet-Európa csúcs találkozó után. A román elnök kijelentette, hogy a konstancai drónincidenst követően közvetlen kapcsolat áll fenn a román és az ukrán hatóságok között ebben a kérdésben. Az eseményt követően történtek bizonyos lépések. Elsősorban közvetlen kapcsolat jött létre, amely az akkori pillanatban az ilyen jellegű incidensek kezelésére még nem állt rendelkezésre. Másodszorban a román fél, azaz a hadsereg, valamint a belügyminisztérium alá tartozó parti őrség intenzívebbé tette a járőrözést az ilyen típusú események megelőzése érdekében. Harmadsorban több fordulós egyeztetés zajlott le szakértői szinten a román és az ukrán fél között az ott történtek teljes körű tisztázása érdekében, és jelenleg abban a fázisban vagyunk, hogy várjuk az összes választ az ukrán féltől. A Volodymyr Zelenszkij elnökkel folytatott mai megbeszélésemen jelen volt a biztonsági tanácsadója is, és megállapodtunk abban, hogy ezek a válaszok a lehető leghamarabb megérkeznek, pontosított Nikus Ordán. Az energia ma már biztonsági, gazdasági versenyképességi és életszínvonali kérdés is, a magas energiaárak pedig rontják a vállalatok versenyképességét, visszafogják a beruházásokat és közvetlenül vagy közvetve a lakosságot is terhelik, jelentette ki ma Ilja Bolozsán. Az ügyvivő miniszterelnök az energiaügyi miniszter a Románia és Szerbia közötti a Vaskapu 3 szivattyús tározós vízerőmű projektjéről szóló egyetértési megállapodás aláírásán beszélt erről. Balózsán szerint a memorándum lehetővé teszi a két ország számára a projekttel kapcsolatos információcserét, valamint várható előnyeinek és hatásainak átfogó felmérését. Hangsúlyozta, Romániának szüksége van olyan energiatároló kapacitásokra, amelyek kiegyensúlyozzák a villamos energiarendszert a termelés ingadozásakor. Mint mondta, a szivattyús tározós erőművek a többletenergia eltárolásával és szükség szerinti visszatáplálásával hozzájárulhatnak a hálózat stabilitásához. Az ügyvivő kormányfő szerint a Vaskapu 3 projekt komoly elemzést érdemel. Hozzátette, Románia számára alapvető fontosságú, hogy a beruházás összeegyeztethető legyen a Vaskapu 1 és 2 vízerőművek működésével, legyen tekintettel a Duna hajózhatóságára, és biztosítsa a folyómenti területek védelmét. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 17 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 28 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban, azért nem félünk. 46. Zsoltár, 2. és 3. verse.

0: Jézus így szólt anyjához, asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz, íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. János írása szerint való Szent Evangélium 19. részének 26. és 27. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
7: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
6: Házalófazék.
7: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: A következő percekben a kedves gyerekeket is várjuk rádió közelbe. Először Halász Judit fog nekünk énekelni, utána pedig mesekosár rovatunk keretein belül Rumcájsz meséjét folytatjuk. Tartsatok velünk!

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Hogyan ment Rumcájsz sóért? Mivel Rumcájsz még nem jött teljesen rendbe azóta, hogy meghűlt és a porosz generálist felbosszantotta, Manka főzött neki 7-szeres levest. Az a zsiványok kedvence. Először esznek belőle reggelire, másodszor esznek belőle ebédre, harmadszor esznek belőle vacsorára, negyedszer bekenik vele a cipőtalpukat, ötödször kifényesítik a pisztolyukat, hatodszor leöntik vele a tüzet, a hetedik adagot pedig felhörpinti a zsivány, ha megszomjazik éjszaka. Főzés közben Rumcájsz odaférkőzött a bográcshoz, megkóstolta a levest, és azt mondta Mankának: kevés benne a só. Akkor bizony az úton kell állnod, amíg egy kereskedőtől be nem szerzel egy csipet sót, felelte Manka. Rumcájsz az övébe dugta makra töltött pisztolyát, és elrejtőzött az útmenti bokorban, arra felé, amerre a kereskedők ícsimbe szokták szállítani a sót. Ott hasalt sehol senki. Csak nem jött kereskedő. Rumcájsz már-már visszafordult, hogy sótlanul megeszi a levest, amikor a távolban egy különös úrfi jelent meg. Úgy volt öltözve, mintha bálba készülne. Ide-oda táncolt az úton, és furulyázott hozzá. Rumcájsz jobban szemügyre akarta venni, de amint kidugta zsivány fejét a bokorból, az úrfi felnyögött ijedtében, és hatalmába kerítette a félelem. Ott feküdt a mohán, fölötte ott állt Rumcájsz, és azon törte a fejét, hogy milyen gyógynövénnyel térítse magához a szerencsétlent. Ekkor megjelent Manka. Rumcájsz, megvan már az a só?
2: Megám a baj,
1: felelte Rumcájsz, és az eszméletlen úrfira mutatott. Élezgették az úrfit mindenfélével, de csak nem tért magához, csak gyengélkedett. Hogy megtudjanak róla valamit, Manka belepillantott a zsebében talált papírokra.
3: Te Rumcájsz, ez egy tánc, zene és illemtanár, és az is ide van írva, hogy ma kell munkába állni a ícsimben, garas fegyverműves lányánál, Elizabetkánál. Azt írják, ha ma nem áll be, ne is menjen.
1: Rumcájsz gondolkodóba esett, a sáppat úrfit szemlélve.
2: Ez ma bizony nem sokat fog táncolni, na, de nem hagyom cserben. Amíg magához tér, átveszem helyette a munkát a fegyverművesnél. Erre Mankát is szédülés fogta el. Már nem olyan nagy ügy, közölte Rumcájsz, és olyan meghajlást produkált Mankának, hogy kipördített a földből egy fatönköt.
1: Így hát Manka egy marék szalmával kifényesítette a lábbeliét,

0: Áfonya szedővel végig gerebészte a haját meg a szakállát, és derűsen útnak indította az erdőből.
1: Eredj, és keres legalább egy levesnyi sót.
0: Rongcájsz útnak eredt, meg sem állt a fegyverműves kapujáig. Ráköpött a cipőjére, a ruhaujjával kifényesítette, és halkan bekopogott. A lépcsőház úgy zengett tőle, mint a puska ropogás. Kinyílt az ajtó, egy kisasszonyka állt ott, fodros rózsaszín ruhában, haja copva fonva.
2: Te vagy a Elzbetka?
0: Kérdezte Rumszájsz a lehető legszebb hangján a szakáll alól.
1: Én, bólintott a kisasszonyka, de anyácska nincs itthon.
2: Igen, helyes,
0: örvendezett Rumszájsz.
2: Azért jöttem, hogy megtanítsalak zongorázni, táncolni és illedelmesen viselkedni.
0: Elizbetka egyenesen a szalomba vezette a zongorához.
2: Hát akkor kezdjük a tánccal,
0: javasolta Rumszájsz. Elizbetkát a zongorához ültette, magának jól fejébe húzta kéreg kalapját, és ruháján végig simított minden varrást, hogy ne repedezzen.
2: Először én táncolok, aztán te következel.
0: Elizbetka játékától majd elolvadt a zongora. Rumcájsz megtalálta a ritmust, dobbantott, és úgy összecsapta a bokáját, hogy csak úgy nyekkent. A muzsika finoman szólt,
2: de Rumcájsznak zsiványosan jöttek a lépések, hogy csak úgy rengett a ház a pincétől a padlásig. Túl finoman játszol,
0: magyarázta Rumszájsz Elzbetkának.
2: Márpedig én akkor úgy figyelek a zenére, hogy elfelejtem a lépéseket.
0: Ő maga ült a zongorához, hogy most Elizbetka táncoljon. Alig, hogy Rumszájsz zsiványosan hozzáért a billentyűkhöz, a hangszer hátuljából, mint a felriadt madarak, röpködni kezdtek a zongora kalapácsok. Elizbetka sírva fakadt, hogy mit fog szólni anyácskája, ha megjön.
2: Ne sírj, vigasztalta Rumcájsz, amit elrontottam, jóvá is teszem.
0: Az ablakhoz lépett, halkan kihajolt, és Rumcájszos mozdulattal elkapott röptében 8 madarat. Mindegyiknek más volt a hangja. Rumcájsz szép sorjában beleültette őket a zongorába. Legfölülre a fülemülét, hogy övé legyen a diszkant, a galambot pedig alulra, hogy ő adja a basszust. Elizbetka megint felcsippentette a szoknyáját.
2: Finoman?
0: Vezényelt Rumcájsz a madárzongorának. Megszólalt a hangszer, mintha álmukból ébredeznének a madarak, olyan finoman szólt. Rumcájsznak a füléhez kellett tennie a kezét, hogy hallja. Elizbetka úgy lejtette táncát ehhez a zenéhez, mint egy balettáncos nő. Rumcájsz a lépéseit számolta, és örvendezett, hogy milyen pompásan helyettesíti a sápat úrfit. Ám ekkor kitárult az ajtó. Garasné, a fegyverműves felesége állt ott. Kezét a szájához kapta, amikor meglátta a zsiványt a szalomban. Rumcájsz pedig bizonyítékául annak, hogy jogosan helyettesíti a tánc, zene és illemtanát, a puskaműves feleségéhez lépett és kivágott egy spanyol pukedlit. Ám ahogy meghajolt, ujja a pisztolya kakasát érte, és a néderlandi fegyver elsült az övében.
2: Ó, de szép durranás volt,
0: sóhajtott fel elégedetten a fegyverművesné.
2: 15 éve hordják ide a fegyvereket, de még egyiknek sem volt ilyen szép hangja. Mivel tartozom a zene és táncóráért?
3: Egy zacskó sóval,
0: felelte Rumcájsz. Lent a kapuban találkozott a sápadt úrfival, akinek közben visszatért a színe, és annak rendje és módja szerint munkába állt. És hogy másodszor is annak rendje és módja szerint történjen minden, Rumcájsz rendesen hazavitt egy zacskó sót. És hogy harmadszor is annak rendje és módja szerint történjen minden, mankával megsózták a 7-szeres levest.

Az elmúlt percekben mesekosár rovatunkban Halász Judit énekelt nekünk, és Rumcájsz meséjét folytattuk. A következőkben az áhítatot hallgathatják meg, amelyet Ma Lukács Orsolya tolmácsol.

Mai áhítatunk címe, nézd meg közelebbről. Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni. Talán nem tudjátok, már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Ézsaiás próféta 43. fejezetének 19. verse. A következő percekben Mike C. Bertoglio, Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Követtem az útjelzéseket egy napraforgó föld irányába, és azt vártam, hogy egy tengernyi virágba borult napraforgó tárul elém. Ehelyett halott és megfeketedett kis csonkokat találtam. Először a látványtól megkövülten csak csendben álltam és tanulmányoztam a helyet. Sok madár hangját hallottam, sőt egy karolinai ökörszem leszállt a fekete virágokra magokat keresni. Egy pár sárga madár, talán tengelic, szintén zuhanó repülésben magokat vadászott mellettem. Más, számomra ismeretlen madarak is repkedtek körülöttem királylepkékkel együtt. Az első látásra kihalt vidék hemzsegett az élettől. Ézsaiás szavai jutottak eszembe. Újat cselekszem, talán nem tudjátok? Isten azokon a helyeken is dolgozik, amik száraznak és kihaltnak látszanak. Talán körülnézünk, és rögtön nem veszük észre az élet jeleit. Mégis, ha közelebbről vizsgáljuk, az élet meglep minket. Isten teremtő ereje sosem okoz csalódást.

Imádkozzunk! Teremtő és megtartó Urunk, köszönjük a folyton munkálkodó teremtő erődet, ami új életet hoz a világba. Ámen. Isten teremtő ereje működik, még ha nem is látom azonnal, mondja ezt a Mike C. Bertoglio Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk, hogy hálásak tudjunk lenni Isten munkájáért az életünkben.

Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallgathatták meg, amit ma Lukács Orsolya tolmácsolt. A következőkben a nap kalendáriumát lapozzuk fel Keskés Csabával.

Július 16-át írunk, ez az év 197. szökőévben 198. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 168 nap van hátra. Tekintsük át előbb, milyen fontosabb történelmi események történtek július 16-án. A 622-ben elkezdődött a hijra, Mohamed proféta híveivel Mekkából Medinába menekül. Ez az iszlám időszámítás kezdete. 1054-ben az egységes keresztény egyház ketté szakadása keleti és nyugati egyházra, Bizánc és Róma központokkal. 1342-ben első Nagy Lajos magyar király trónra lép. 1439-ben Angliában 6. Henrik király betiltja a csókolózást, hogy ezzel is megelőzzék a pestis terjedését. 1669-ben első Lipót császár Bécsbe hívja a magyar tanácsot. 1790-ben megalapítják Washingtont, az Egyesült Államok szövetségi fővárosát, az első elnök és hadsereg főparancsnok George Washington tábornok nevének emlékezetére. 1875-ben elfogadják a harmadik francia köztársaság új alkotmányát. 1940-ben Adolf Hitler parancsot ad a Nagy-Britannia elleni megszállás előkészítésére, az oroszlánfóka hadműveletre. 1950-ben a sporttörténelem egyik legtöbb nézője gyűlt össze a Brazília és Uruguay játszott a világbajnoki döntőn, Rio de Janeiro-ban, Brazíliában. 1969-ben az Apollo 11 űrhajó közép-európai idő szerint 14:32 perckor indult el a Cape Kennedy-ről,

1843-ban született Galántai Fodor József, magyar orvos, egyetemi tanár, nemzetközileg elismert higiénikus, a magyar közegészség első apostola. 1872-ben kinevezték az új Kolozsvári Tudományegyetem államorvostani tanszékére, innen pedig két év múlva meghívták a pesti orvoskaron külön az ő számára 1874-ben felállított közegészségtani tanszékre. Kutatásaival, előadásaival, bírálataival jelentős mértékben járult hozzá a főváros egészségesebb bétételéhez. A Cambridge-i Tudományegyetem díszdoktorává avattat, 1901-ben a Budapesti Egyetem Nobel-díjra jelölte. 1873. július 16-án Székelyudvarhelyen született Dobai László, ovológus, ornitológus, természettudományi író. Tudományos gyűjtőmunkája és kiterjedt nemzetközi cserekapcsolatai révén teremtette meg az egész földre kiterjedő, mintegy 30 ezer darabból álló tojásgyűjteményét, melynek közel egyharmada ma Nagyváradon az ország leggazdagabb ovológiai gyűjteményének törzsanyaga. Emellett jelentős tudományos munkát végzett Erdély madárvilágának feltárása érdekében, monográfiájának kézirata az 1944-es bombatámadás során megsemmisült. 1883-ban ezen a napon született Pál Elek, Gyergyó Remetén, aki pedagógiai író, közíró volt. A két világháború között a magyar nyelvű oktatást fejlesztette. 1907-ben született Barbara Stanwyck, Golden Globe díjas és háromszoros Emmy díjas amerikai színésznő. Négyszer jelölték Oscar-díjra, végül 1982-ben munkásságát életműdíjjal jutalmazták. Az Amerikai Filmintézet minden idők legjobb színészei listáján a 11. helyezést érte el. 1931-ben született Tóró Tibor, romániai-magyar fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. A részecskék közötti alapvető kölcsönhatások geometriai leképzésével foglalkozott. Magyar nyelven elsőként foglalta össze monografikusan a neutronok kvantumdinamikai sajátosságait. Jelentős tudománytörténeti munkája közé tartozik Bolyai János életművének és tudományos eredményeinek elhelyezése az egyetemes fizikatörténet kontextusában. 1955-ben született Lázár Sándor, magyar szinkronszínész, színész, műsorvezető. Ők voltak a nap híres szülöttei. Most tekintsük meg, kik azok a hírességek, akiknek elhalálozási évfordulója július 16-ára esik.

1880. július 16-án tért vissza teremtőjéhez Roska Márton régész. Főkutatási területe a honfoglalás kora volt. Erdélyben több ilyen tárgyú ásatást végzett. 1920-ban hunyt el Benczúr Gyula, magyar festőművész, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja. 1900-ban a párizsi világkiállításon első díjat nyert a Nagyváradon festett Schlauch Lőrinc nagyváradi bíborost ábrázoló portréjával, amely máig Nagyváradon a Püspöki Palotában tekinthető meg. 1907-ben befejezett Ezredéves hódolat című képe egész Európában feltűnést keltett. Élete utolsó éveiben a budai várba tervezett 8 képből álló történelmi tárgyú képsorozaton dolgozott, melyből 2 tudott elkészíteni. Műveivel aranyérmet nyert 2-szer Párizsban, Berlinben, Bécsben és 1-szer Münchenben. 1985-ben elhunyt Henrik Böll, német író és műfordító. 1972-ben a világháború utáni első német íróként megkapta az Irodalmi Nobel-díjat, a Csoportkép Hölgyel című művéért. A regény a német történelmet követi végig az első világháborútól az 1960-as évekig egy nő életrajzán keresztül. 1991-ben hunyt el Baász Imre, romániai magyar grafikus. 1972-ben a Criterion könyvkiadó felkérésére készítette Calavera illusztráció sorozatát, amellyel elnyerte a bukaresti grafika szalon 2. díját. Alkotóművészetének alapmotívuma a kisebbségi helyzetben szorult magyarság megmaradása. Alkotásaiban visszatérő motivumként feltűnő kötél, óriási biztosítótű, lepedő, értékhordozó vagy értéktakadó szerepet kapott. Egzisztenciális és morális kérdéseket feszegető képalkotása az expresszionista hagyományokkal és az akcióművészetekkel mutatott rokonságot. 1990-ben elindította és haláláig szervezte a Szent Anna-tónál zajló UnArt Performance napokat. 1943. július 16-án tért vissza teremtőjéhez Eugen Lovinescu, román dramaturg, regény és novella író, irodalomkritikus, történész és kultúraszociológus. Ő alkotta meg az esztétikai értékek szinkronizmusának és mutációjának elméletét.

Ők voltak azok a híres személyek, akik július 16-án hunytak el. Július 16-án van Perúban a Virgin del Carmen ünnepnap. Július 16-ai kalendáriumunkat hallották.

0: Az elmúlt percekben a napkalendáriumát lapoztuk fel Kecskés Csabával. A következőkben ünnepeljeinket köszöntjük.
1: Július 16-án Walter, Mária, Carmen, Euszták névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Walter német eredetű név, jelentése uralkodó sereg. A Mária bibliai név, eredeti héber formája Miriam volt. Ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, valamennyi változata vitatott. A latin Mária névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. A Carmen héber, spanyol eredetű név, jelentése Carmel hegyi kert. Szűz Mária spanyol megnevezéséből Nuestra Señora del Carmen, Carmel hegyi miasszonyunk kifejezésből származik. Az Euszták görög, latin eredetű név, jelentése dúskalászú, termékeny. Köszöntünk tehát július 16-án minden Walter, Mária, Carmen és Euszták nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket!

Ünnepeltjeinket Demjén Ferenc Hogyan tudnék élni nélküled ismert dalával köszöntöttük, Isten éltesse őket nagyon-nagyon sokáig. A következő percekben az Ararat Worship énekel nekünk.

Az elmúlt percekben az Ararat Worship énekelt nekünk. Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, akik most csatlakoztak be. Csütörtökön, július 16-án az Ágnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Heinrichből, német író és műfordító tollából származik, és így hangzik. A mosolygó alattvaló mindig fölényben van az ingerült uralkodóval szemben. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket műsorunk utolsó órájában. Hamarosan híreket mondok, majd jó hír csendül, ezután vers rovatunk következik. Végül Ágnus 35 román nyelvű rovatunkat sugározzuk 14 óra 30 perckor. Ezzel várom Önöket a következő három órában. Ha tehetik, tartsanak velem. Most a pontos idő 2 óra, híreink következnek.

0: Híreink először címszavakban. Hétfőn több mint 400 kórházban 2 órára leáll a munka. Nikus Ordán elmondta, mikor lehet teljes jogú kormánya Romániának. Nem fedik fel az Ukrajnának nyújtott román támogatást. Bolozsán szerint az energia ma már biztonsági, gazdasági versenyképességi és életszínvonalbeli kérdés is. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Az elmúlt 20 év legnagyobb egészségügyi tiltakozó akciója készülődik Romániában. Az ország összes megyéjéből több mint 400 kórház csatlakozik a munkabeszüntetéshez július 20-án, hétfőn 9 és 11 óra között. Ebben a 2 órás időintervallumban az érintett intézményekben szünetelnek a tervezett műtétek, a szakrendelések és a betegfelvételek. A kórházi dolgozók kizárólag a sürgősségi eseteket fogják ellátni, tájékoztat az Observator News. A megmozdulást a Sanitas Szakszervezeti Szövetség hirdette meg a kormány gazdaság és szociálpolitikája elleni tiltakozásul. Amennyiben nem történik előrelépés, a tervek szerint július 28-án általános sztrájk béníthatja meg a teljes romániai egészségügyi szektort. A szakszervezetek szerint az elmúlt évben bevezetett kormányzati intézkedések jelentősen csökkentették az egészségügyi és szociális ágazatban dolgozók bevételeit és szerzett jogait. A július 28-ára bejelentett általános sztrájkhoz való csatlakozás nem kötelező érvényű. Azokon az osztályokon, ahol a dolgozók nem vesznek részt a tiltakozásban, a munka a megszokott mederben zajlik majd, beleértve az előre ütemezett műtéteket és kezeléseket is. Nikus Ordán államfő tegnap kijelentette, hogy a jelenlegi politikai válságot mielőbb le kell zárni, mert az emberek a bizonytalanság megszűnését és egy teljes jogkörű kormány felállását várják. Az elnök kijevi sajtónyilatkozatában úgy fogalmazott, reméli, hogy még a nyár folyamán sikerül megoldani a kormányalakítás körüli helyzetet, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a megoldás a pártok kezében van, számolt be az Acer Press. Nikus Ordán azt is elmondta, jó maga is egyeztet a pártokkal, és a pártok is folyamatosan tárgyalnak egymással, az elmúlt hónapokban azonban olyan retorikát folytattak, amely jelentősen leszűkíti a tárgyalási mozgásterüket. A politikusok feladata, hogy nyitottak legyenek a kompromisszumra, és hogy megtalálják a választóik számára legkedvezőbb megoldást, hangsúlyozta. Nikus Ordán Kijevben nyilatkozott az újságíróknak, miután részt vett az Ukrajna Dél-Kelet-Európa csúcs találkozón. Az Ukrajnának nyújtott támogatást titkosításának feloldásával kapcsolatban Nikus Ordán államfő tegnap kijelentette, mivel a támogatásnak katonai vonatkozásai is vannak, úgy a helyes, ha annak részletei továbbra is titkosak maradnak. Az elnök rámutatott, Románia és más országok különböző formában támogatták Ukrajnát. Egyes esetekben pénzügyi segítséget nyújtottak, máskor katonai felszereléseket bocsátottak rendelkezésre. Nikus Ordán Kijevben nyilatkozott erről a sajtónak, az Ukrajna Dél-Kelet-Európa csúcs találkozó után. A román elnök kijelentette, hogy a konstancai drónincidenst követően közvetlen kapcsolat áll fenn a román és az ukrán hatóságok között ebben a kérdésben. Az eseményt követően történtek bizonyos lépések. Elsősorban közvetlen kapcsolat jött létre, amely az akkori pillanatban az ilyen jellegű incidensek kezelésére még nem állt rendelkezésre. Másodszorban a román fél, azaz a hadsereg, valamint a belügyminisztérium alá tartozó parti őrség intenzívebbé tette a járőrözést az ilyen típusú események megelőzése érdekében. Harmadsorban több fordulós egyeztetés zajlott le szakértői szinten a román és az ukrán fél között az ott történtek teljes körű tisztázása érdekében, és jelenleg abban a fázisban vagyunk, hogy várjuk az összes választ az ukrán féltől. A Volodymyr Zelenszky elnökkel folytatott mai megbeszélésemen jelen volt a biztonsági tanácsadója is, és megállapodtunk abban, hogy ezek a válaszok a lehető leghamarabb megérkeznek, pontosított Nikus Ordán. Az energia ma már biztonsági, gazdasági versenyképességi és életszínvonali kérdés is, a magas energiaárak pedig rontják a vállalatok versenyképességét, visszafogják a beruházásokat és közvetlenül vagy közvetve a lakosságot is terhelik, jelentette ki ma Ilja Bolozsán. Az ügyvivő miniszterelnök az energiaügyi miniszter a Románia és Szerbia közötti a Vaskapu 3 szivattyús tározós vízerőmű projektjéről szóló egyetértési megállapodás aláírásán beszélt erről. Balozsán szerint a memorándum lehetővé teszi a két ország számára a projekttel kapcsolatos információcserét, valamint várható előnyeinek és hatásainak átfogó felmérését. Hangsúlyozta, Romániának szüksége van olyan energiatároló kapacitásokra, amelyek kiegyensúlyozzák a villamos energiarendszert a termelés ingadozásakor. Mint mondta, a szivattyús tározós erőművek a többletenergia eltárolásával és szükség szerinti visszatáplálásával hozzájárulhatnak a hálózat stabilitásához. Az ügyvivő kormányfő szerint a Vaskapu 3 projekt komoly elemzést érdemel. Hozzátette, Románia számára alapvető fontosságú, hogy a beruházás összeegyeztethető legyen a Vaskapu 1 és 2 vízerőművek működésével, legyen tekintettel a Duna hajózhatóságára, és biztosítsa a folyómenti területek védelmét. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 17 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 28 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban, azért nem félünk. 46. Zsoltár, 2. és 3. verse.

0: Jézus így szólt anyjához, asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz, íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. János írása szerint való Szent Evangélium 19. részének 26. és 27. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
2: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
3: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Tour Fesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csőben.
5: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Reklám.
6: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264-44-19-68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

szakadozott ruhámat, porlepet bocskoromat hívni bizonyságul a szeretet nagy igazsága mellé. És rekedt hangon, félig sírva, kiabálni minden ablak alatt. Szakadt lelkeket foltozni, foltozni, tört szíveket drótozni, drótozni.

Az elmúlt percekben vers rovatunk keretein belül Dzsida Jenő Menni kellene házról házra című versét hallgathatták meg, majd Beethoven Für Elise című zongoradarabja szólt. A következőkben Pintér Béla énekel nekünk.

Az elmúlt percekben Árnusz 35 román nyelvű rovatunkat hallhatták. Ezzel déli magazin műsorunk végére értünk, adással legközelebb éjjel 3 órakor jelentkezünk. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264441968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

A nap gondolatával búcsúzom kedves hallgatóinktól, amely Heinrichből német író és műfordító tollából származik, és így hangzik. A mosolygó alattvaló mindig fölényben van az ingerült uralkodóval szemben. Ezzel munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. Az elmúlt 3 órában Palkó Hannát hallották, viszont hallásra, békesség Istentől, szép napot kívánok!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

csak sorra, és a fiú az ablakban állt, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonák. Hogyha férfi vagy, rejtsd el a könnyed,

állatok megjöttek sorra, néhány béke év nekünk is járt, aztán jött az a rend,

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A kárpátaljai viseletvarrás.
1: Gyerekkorom óta szeretek varni, de aztán ugye jött az iskola, a felsőfokú tanulmányok, család, stb., és akkor úgy a varrásra nem volt időm. De mindig úgy vágyam volt rá, hogy valahon tanuljam, mert itthon láttam, ugye anyukám vart, és én mindig láttam, hogy mint, és így tetszett.
0: A tiszántúli református egyházkerület idei örökségünk táborai elkezdődtek.
2: Kifejezetten református gyülekezeteket, iskolákat, közösségeket célzunk meg, és elsődlegesen a Tiszántúl területéről, de nem kizárólag, hogy ne csak a Tiszántúl területéről érkezzenek csoportok. Tábor helyszíneink vannak, van Tivadarban, ugye a Ház az élővíz, az ifjúságüdülő központ.
0: Müller Csaba műépítész tervező, a Hitmorzsák vendége.
3: Hát azt el kell mondjam, hogy mi már elég öregek vagyunk a múlt rendszerben, voltunk gyerekek, jártunk iskolába, és abban az időben én nem kaptam vallásos nevelést. Megkereszteltek ugyan, de nem voltunk templomba járó emberek. A nagyszüleim viszont igen, és a templomhoz kötődő első emlékeim, mivel elemi iskoláimat Szent Györgyön végeztem, és Árkosról ingáztam, nagymamámnál laktam, aki egy templomba járó református asszony volt, és nagyon gyakran elvitt a templomba, nem volt ebben semmi kötelezettség, tehát hogyha kedvem volt, akkor mentem, hogyha nem volt kedvem, akkor nem, tehát nagyjából rám volt bízva. Viszont a nagymamám iránt érzett szeretetem miatt elég gyakran vele tartottam.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. A kárpátaljai viseletvarrás gazdag hagyományokra épül, ahol a kézzel készített ruhadarabok a helyi kultúrát és identitást tükrözik. A hímzések, színek és szabásminták nem csak díszítő elemek, hanem a közösség múltját és értékeit is megőrzik. A következőben Sárközi Zsófia Ködöböc Gerzsenyi Violával beszélget a viseletvarrásról.
1: Kezdjük azzal, hogy hogyan jött önnek a viseletvarrás.
2: Gyerekkorom óta szeretek varni, de aztán ugye jött az iskola, a felsőfokú tanulmányok, család, stb., és akkor úgy a varrásra nem volt időm. De mindig úgy vágyam volt rá, hogy valahon tanuljam, mert itthon láttam, ugye anyukám vart, és én mindig láttam, hogy smint, és így tetszett. És 21-ben indult Kárpátalján a Hagyományok Háza szervezésében egy 120 órás viseletvaró tanfolyam Viskán, és oda meghívtak. És annyira örültem neki, hogy szakemberektől tanulhatok, hogy persze jelentkeztem, meg végig is csináltam ezt, és hát ezóta van 21 tulajdonképpen a viseletvarrás.
1: Nehéz volt a kezdetben, és utána milyen volt az előrehaladás?
2: Úgy nem volt nehéz, hogy nagyon jól felépített ez a tanfolyam. Ugye tapasztalt viseletvaró szakoktatók vezették, meg is nevezném őket, Tajti Erzsébet, Donkoni Birkás Tünde és Borbásné Budai Valéria, Jászberényből, illetve Jászapátiból jártak ki hozzánk, és annyira jó módszerrel dolgoznak, hogy úgy nem volt nehéz. Úgyhogy tulajdonképpen mindenki a tanulmányi gyakorló darabokat, meg a vizsgadarabokat is szépen tudta teljesíteni az irányításukkal. Aztán később is folytatódott ez a mai napig is a viseletvarró tanfolyam. Mindig szerveződik kisebb néhány napos bizonyos tematikával, szintén ők vezetésükkel, és itt már azért egyéni igények is felmerülhetnek, kérdezhetnek a varrónők, és ez nagyban segíti az előrehaladást.
1: Azért készültek itt ruhák. Mi a folyamata ennek az egésznek?
2: Hát, hogyha konkrét egyénre, személyre készül a viselet, ugye akkor hát az első dolog a méretvételezés. Aztán ugye lényeges, hogy milyen tájegységnek a viseletét szeretnénk elkészíteni, vagy mire van igény. Akkor nagyon fontos az, hogy forráskutatást végezzünk, szakirodalmat nézzünk meg, fotókat, forrásfotókat, utána járjunk, esetleg kérdezzünk meg néprajzosokat, szakembereket, táncegyüttes vezetőket, akik élen járnak abban, hogy az ők szavuk meg tudásuk megfelelennek, és úgy kezdjünk neki egy bizonyos tájegység viselet varrásának. Persze az anyagbeszerzés ezután, mert ez is változhat, hogy milyen típusú anyagokra van szükség egy-egy viselethez, és hát aztán talán még próba, ha van rá lehetőség.
1: Milyen gyakran kerül elő a varrógép, és mikor elég csak egy kis tű meg cérna?
2: Vegyesen van, többnyire gépi varrás, de a kézi varrás is előkerülhet a díszítményeknél. Most gondolok itt arra, hogyha egy gyöngy varrott díszítmény kerül egy viseletre, akkor azt kézzel varjuk a gyöngyöket például fel, gombokat, patenteket mindenképpen kézzel, de alapvetően gépi varrással működik.
1: Most itt ezen a gyöngyön megakadtam. Nehezebb azokat felvarni, mint a ruhakészítés többi folyamata?
2: Aprólékosabb és hosszabb, én azt gondolom. Hát oda kell figyelni, ugye, mintha gyöngyöt fűznénk, hasonló, csak ugye felvarjuk textilre, vagy textilszalagra, vagy bársonyszalagra például, úgyhogy ez így néz ki.
1: Szóval tájegységekről, általában milyen tájegységeket használnak?
2: Ez mindig a megrendeléstől, az igényektől függ. Az, hogy milyen viselet, tulajdonképpen egész Kárpát-medencei viseletek szóba jöhetnek, nem csak kárpátaljaiak. Attól függ, hogy például egy tánccsoport milyen tájegység táncának a koreográfiáját tanulja éppen. Mert ugye, hát ez úgy működik, hogy amit táncolnak, ahhoz való ruhát illik felvenni, és most is azt tapasztalom, nem csak az én esetemben, hanem viseletvaró társaim esetében is, hogy ugye készülnek versenyekre, tánccsoportok, például most nemrég volt a Szólafülemüle, vagy akár a népzenészek, vagy a népi énekesek is ugye fel kell, hogy öltözzenek plán a színpadra egy versenyre, akkor amit előadnak, amelyik tájegység anyagát adják elő, akkor ahhoz kérik a ruhákat. Úgyhogy tulajdonképpen bármi lehet. Erdélyi anyagokat is adnak elő, akár kárpátaljait is, vagy bármely mostani magyarországi tájegységet is.
1: Önnek melyik a kedvence?
2: Kedvencem. Hát ugye ragaszkodunk a sajátunkhoz, és Nagy Dobronyival is foglalkoztunk már, mert hogy Kárpátalján nincs minden településnek külön viselete, mint például Erdélyben, és mi nem vagyunk ebben ennyire gazdagok, de van a Dobronyink, ugye, van a Viski viseletünk, van Nagy Paládink, és hát még a Salánkink, ami nem maradt fent sajnos belőle példány, de vannak kutatások, és hát egyszer azt is tudjuk rekonstruálni.
1: Elkészítés szempontjából, hogyha vesszük, az ön tapasztalata szerint melyik tájegység mintái könnyebbek, és melyikek nehezebbek?
2: Hozzánk közel van Szatmár, és ugye Kárpátalján nagyon gyakran a szatmári viseletet veszik fel, mert hogy sajátunk nem feltétlenül van az előbb említetteken kívül, ugye, és meg hát szatmári táncokhoz nyilván szatmári, meg a nyírségi, ami olyan egyszerűbb, nem túl díszített. Ez attól is függ, ugye, hogy milyen tájegysége, milyen gazdasági lehetőségei voltak az embereknek, vagyis gazdagabbak voltak, szegényebbek voltak, és erre mi felénk nem volt jellemző az, hogy nagyon gazdagok, ezért volt egyszerűbb ruháik, és valahogy én azt gondolom, hogy ehhez vagyok szokva valamilyen módon, hogy a szatmári. De lehet valamilyen módon, hogy a szatmári. De lehet, hogy mert közel van hozzá.

0: Dolunk, vagy az előbb említett erdélyek a házi vászomból készülnek, de alapvetően, vagy az alsó ruha neműk, gondolok itt alsó szoknyákra, ingvállakra, azok pamutvászomból, lepedővászomból, ha fehér.
1: És a színvilágról beszélhetünk kárpátaljai kontextusban? Vagy előfordul, hogy megvan a tájegységnek az adott színvilága, de mondjuk a megrendelő más színt akar?
0: Van erre is példa, nem is kimondottan saját esetemre gondolok, hanem másoktól hallok ilyenről. Van ilyen, igen, hogy jellemző egy-egy színvilág. Például a Nagy Dobronyira ugye még csak a mintázat is, a rózsás mintázatok, akár kisebb, akár sűrűbb, nagyobb, de hogy rózsa minta. Fehér, piros, zöld alapon, ezek fordulnak elő, néha kék, de talán a Nagy Dobronyira nem is ritkán van ez. A nyírségi viseletben a kékek fordulnak elő, a kék többféle árnyalata például, vagy van, ahon az élénk színek, azokat nem szerették valahogy az emberek régen, és az élénk színek azok úgy kimaradtak, inkább a visszafogottabb színek, úgyhogy valami ilyen jellegű változatosságú specialitás van.
1: Említett néptáncosokat, népdalosokat, kik általában a megrendelők?
0: Vegyes, de többnyire nagyobb munkák ugye a néptánc csoportok felöltöztetéséből adódnak, mert hát nyilván ott több főt kell felöltöztetni. A népdalénekes ugye egy főről szólhat, vagy ha népzenészek és egy zenekar, akkor is nem tudom, 4-5-6 fő, de ha többnyire a lányoknak vannak ugye változatosabb ruháik, és rájuk van több dolgunk, és egy népzenei együttesnél is lehet, hogy kevesebb a lány, és őket felöltöztetni sincs olyan sok dolgunk, mint egy néptánc csoportot például.
1: Mennyi időbe telik mondjuk, hogyha egy néptánc csoportot veszünk, mert azért sok emberről van szó, azt valljuk be. Mennyi időbe telik egy ilyet megcsinálni? És ezt a munkát megosztják, vagy van, hogy egy csoportra egy ember?
0: Ez nagyon sok mindentől függ, elsősorban a határidőktől, ugye, mert hogy mikor érkezik az igény, és meddig kellene azt teljesíteni, és ettől függ az, és mi az idő, a lehetőség, hogy mennyit tudunk ezzel foglalkozni, attól függ, hogy egy ember tudja ezt teljesíteni, vagy segítséget kell kérni társaink között megosztani a munkát. Nem tudom megmondani konkrétan, hogy mennyi idő. Ez attól is függ, hogy milyen viselet, gyerek, felnőtt, mennyire díszített, nagyon sok mindentől függ, mennyire részletgazdag kell legyen, nyilván annál több időt igényel. Elég sok, azt tudom mondani.
1: Akkor, aki szeretne, az szóljon időben.
0: Igen.
1: Láttunk olyan megnyilvánulásokat is, hogy a hagyományos ötvöződött a modernnel. Ebben azért úgy látom, hogy van valami szépség. Ön mit lát ebben?
0: Nekem nagyon szimpatikus ez a vonal, foglalkozok is vele, mert terveztem már, meg ugyanúgy kiviteleztem is a saját terveimet, amikor a hagyományos, a mai, ma hordható változatba öltöm. Úgy gondolom, hogy valahogy így tudjuk megmenteni az őseink hagyatékát. Nyilván nem lehet azt elvárni, hogy most viseletbe fogunk járni az utcán, vagy a mindennapokban, vagy akár még alkalmakon is, ha ez nem egy speciális rendezvény, vagy ilyesmi. Úgyhogy ezért gondolom azt, hogy becsempészhetjük a népies elemeket, a ma hordható ruhákba is így valamilyen módon megmenthetjük.
2: Az elmúlt percekben Ködöböc Gerzsenyi Violával beszélgettünk a kárpátaljai viseletvarrásról.

0: az anyaország. A tiszántúli református egyházkerület idei örökségünk táborai elkezdődtek. A program keretében a nyári szünidő alatt két helyszínen, 9 turnusban összesen 300 fiatal szerezhet élményeket ingyenesen. Az elsősorban az egyházkerület területén működő református oktatási intézményekből érkező csoportok egy komplex csomagban megismerhetik a vallási, kulturális, történelmi, természeti értékeket. Olá Ilona, Deák Attilát, a tiszántúli református egyházkerület fejlesztési irodájának csoportvezetőjét kérdezte.
1: A tiszántúli református egyházkerületben már nem új fogalom az örökségünk tábor, vagy örökség táborok, attól függ, hogy hivatkozunk rá hivatalos vagy a jobban ismert nevén. Annak idején egy támogatott projekt keretében indították el ezt a kezdeményezést, viszont olyan sikere lett, hogy nem lehetett abba hagyni, mikor a projektidőszak lezárult. Fogalmazzuk meg azoknak, akik még esetleg nem hallottak róla, hogy mi ennek az örökségtábornak a lényege.
2: Kifejezetten református gyülekezeteket, iskolákat, közösségeket célzunk meg, és elsődlegesen a Tiszántúl területéről, de nem kizárólag, hogy ne csak a Tiszántúl területéről érkezzenek csoportok. Tábor helyszíneink vannak, van Tivadarban, ugye a Ház az élővíz, az ifjúsági üdülőközpont, van Beregfürdőn a Megbékélésháza, van Beregdarócon a Hétcsillag üdülőközpont, és korábban volt Debrecenben is egy táborhelyünk. Ezekből a táborhelyekből kiindulva 6 napos táborokat, ottalvós táborokat szervezünk, ahol minden nap valami nagyon extra, nagyon látványos, nagyon izgalmas, aktív dolgot kínálunk az oda érkezőknek. És azért örökségtábor, mert ezeknek a programoknak a jelentős része az tulajdonképpen a református egyházhoz kötődő kulturális, vagy akár a teremtett, tehát a természeti világhoz kapcsolódó örökségnek a bemutatását célozza.
1: Az örökségeket mutatják be, de ami még itt fontos, hogy mindezt úgy, hogy komplex csomagot kínálnak. Ebben más talán, mint egy saját szervezési tábor, mert ezekre a helyszínekre, akár ezekre a szálláshelyekre el lehet menni saját szervezéssel is, de itt készen kapják a csomagot, ha lehet így fogalmazni a jelentkezők.
2: Nyilván itt maguk a programok az érdekesek ebbe az egészbe, és azért ezt tudni kell, hogy egy táborszervezésnél nyilván sokszor az történik, hogy bezárulnak a tábornak a kapui, és ott valami történik a tábor helyszínen. Az, ha mi ki akarunk lépni a táborból, pláne ahogy mi lépünk ki, azért ez egy nagymértékű szervezettséget, feltételeket igényel. Mi azt az utat választottuk, hogy olyan programokat kínálunk az odaérkezőknek a csomag keretében, amit mondjuk maguktól nem biztos, hogy megtennének, ilyen például a kerékpártúra vagy a vizitúra. Egyrészt oda vinni saját kerékpárokat, ha valaki ezt magának szervezi, mondjuk 40 darabot, hát az önmagában egy nagyon komoly logisztikai feladat, vagy megszervezni egy kenutúrát a túron, de hogy ezeket mi megpróbáltuk felépíteni. Megvannak a szükséges feltételeink, rendelkezésre állnak a kerékpárok, a túravezetők, a hajók, nagyon-nagyon sok minden, és ez egy nagyon jól bejáratott program, tehát már évek óta látjuk, hogy mi az, ami működik, mi az, ami kevésbé működik, sőt, idén csere is volt, tehát bizonyos programelemek, amik mondjuk úgy elfáradt az elmúlt években, cseréltük és behoztunk új programelemet, ami adott egy nagyon nagy fokú vérfrissítést az egész csomag számára. Úgyhogy a gyerekeket igyekszünk az inger szintjüket elérni, próbáljuk megfogni őket és aktívvá tenni ebben a dologban őket. Tehát azért nyilván főleg ilyen nagyon melegben ezek nem mindig aratnak osztatlan sikert mindig, de hihetetlen élmény számukra azok a teljesítmények, amiket ők meg tudnak élni.
1: Mikor indult el ez a program? Annak idején, mikor még ez így támogatott projektként?
2: 2019-ben indultak el az első csapatok, és hát most már több mint 5000 résztvevőnél járunk így az elmúlt évek során, idén pedig durván olyan 300 résztvevővel számolunk. Jobb idők, már olyan időkben, amikor így nagyobb volt a pörgés, és nyilván a pályázati határidők és rendelkezésre álló források miatt volt olyan évünk, hogy 25-30 turnust indítottunk. Itt volt, hogy mind a 4 tábor helyszínen párhuzamon felmentek a nyár folyamán csoportok. Elkezdődtek júniustól és futottak egészen szeptember végéig. Most csak 2 tábor helyszín állt a jelentkezők rendelkezésére, ugye Beregfürdő és Tivadar, és 9 csoportot tudtunk indítani, viszont ennek a 9 csoportnak teljesen ingyenesen biztosítottuk, tehát a szállásdíjat, az étkezési díjat és a programokat teljesen ingyenesen kapták.
1: Erről fontos beszélnünk, hiszen ez egy olyan lehetőség, ami a mai táborköltségek mellett nem elhanyagolható. Ugye sokaknak okoz ez problémát, hogy egyrészt biztonságban tudják a gyermeküket, olyan élményt kapjanak, ami tényleg építő őket, fejlődnek általa, viszont ennek megvan a költsége. Még akkor is, hogyha csak napközis táborokról beszélünk, amikor a város sem hagyja el egy gyermek. Ehhez képest 6 nap, ottalvós tábor, tele programokkal, komplett csomaggal, és mindezt ingyen tudják biztosítani 9 turnusnak ezen a nyáron?
2: Így van, így van. Tiszántúli református egyházkerületnek szerintem ez egy nagyon fontos missziója volt, és ez egy nagyon megsüvegelendő dolog, hogy független attól, hogy lejárt a projektnek a megvalósítási szakasza. Itt az elmúlt években, ugye ez már a harmadik ilyen év, önerőből biztosította ezeknek a táboroknak a működtetését, és ez azért is nagyon fontos számunkra, mert nagyon sok olyan iskolát tudunk elérni, megcélozni, akik mondjuk az ott tanuló gyerekek vagy a szülők nem biztos, hogy maguktól ezt meg tudták volna finanszírozni.
1: Valószínűleg az első tábor élménye sok gyereknek.
2: Igen,
1: ez.
2: Igen, igen. Ráadásul a korábbi években itt mindig voltak nevelőszülős gyermekek is, tehát egy speciálisabb családi háttérrel rendelkező gyerekeket is sikerült megcélozni. Tehát nyilván az, hogy a szülők egy hétig biztonságban tudhatják a gyerekeket, hogy jó helyen vannak, jó élményekhez jutnak hozzá, és mindezt ingyen, ez egy rendkívül fontos lehetőség volt.
1: Azt mondja, hogy most a 9 turnusban a tábor alatt összesen körülbelül 300 fiatal gyerek kapja meg ezt az élményt. Azt lehet tudni, hogy honnan tevődik ez össze most, hogy ez a két helyszín játszik?
2: Hát a településeket nézünk, akkor Kunmadaras, Dombrád, Debrecen, Nyíregyháza, Sárétudvari, Nagydobos, Biharkeresztes is benne van. Tehát a nagyvárostól a kisvárosokán át nagyon sok, tehát a kicsi falvak is. Ugye itt volt egy nagy toborzásunk az év első részében, és amikor felkerestünk közel 40 református iskolát a Tiszántúlon, illetve ott a Tiszán inneni területen is, akkor nem csak a örökségtáborokat, hanem más táboroztatási osztálykirándulási lehetőségeket is ajánlottunk számára, de kifejezetten célunk volt, hogy eljussunk a kis településeken működő református fenntartású iskolákhoz. És én borzasztóan örülök annak, hogy tulajdonképpen a mostani csoportoknak a nagy részét, vagy a gerincét ezek a kis településen lévő református iskolák adják.
1: Elindultak a táborok? Most, hogy a tanév már véget ért, tombol a nyári szünet, tombol a jó idő.
2: Ahogy véget ért az iskola, az azt követő vasárnap indult el az első tábor, egyen már túl vagyunk, és hát most már zajlanak, ilyenkor folyamatosan mennek augusztus végig, úgyhogy most már benne vagyunk a sűrűjében.
1: Még annyit mondjunk már el ízelítőként, nyilván ebben az évadban már valószínűleg nem lehet jelentkezni ezekre az örökségtáborokra, nagy volt az érdeklődés, beteltek a helyek, de reméljük, hogy jövőre is meg lesznek, úgyhogy nem baj, ha kedvet csinálunk, meg aztán ezeket a helyszíneket fel lehet keresni majd akár osztálykiránduláson szeptembertől az új tanévben is. Szóval milyen finomságok vannak, vagy milyen új kis programelemek, amiket említett, amik elérik a fiatalok inger küszöbét, mert tényleg szó szerint, meg átvitéltem is meg lehet őket mozgatni.
2: Vasárnap érkeznek, egy feladat van vasárnap, hogy megérkezzenek általában buszokkal, vagy valamilyen közösségi szervezésbe szokták ezt megoldani. Hétfőn mindig egy ilyen közösségfejlesztő és önismereti programmal kezdünk, ez egy új elemünk.
1: Összekovácsolni a csapatot?
2: Alapvetően ezzel a céllal indul, illetve itt két trénernek a bevonásával történik ez a program, és az első visszajelzések alapján a pedagógusok is, vagy a kísérők is rácsodálkoznak, hogy olyan dolgokat tudtak meg a gyerekekről, ami a, mondjuk a tehetséggondozásuk szempontjából kiemelten fontos. Szóval ez például egy újdonság, és ez egy nagyon jó csere volt. A második napot általában kerékpártúrával folytatjuk, itt továbbra is a beregi kört preferáljuk elsődlegesen, ami ugye 2024-ben az év kerékpárútja volt, mert ez a legbiztonságosabb.
1: És gyönyörű.
2: És gyönyörű. És olyan helyszíneket tudunk bemutatni, mint mondjuk Csaroda vagy Tarpa, de hogyha valaki úgy érzi, hogy ezen már ő túlnőtt, mert már járt itt, akkor a Szatmárba is tudunk menni. A harmadik nap az egy kombinált vízi és kerékpáros túra. Ez a még korábban úgy történt, hogy busszal vittük a gyerekeket le az öreg túrhoz, Túristándiba a vízitúrák induló pontjára. Hát most már van egy nehezítés, kerékpárral mennek le. Úgyhogy 16 kilométert letekernek oda, 16 kilométert vissza, de hát az előtte lévő nap az egy 40 kilométeres kerékpártúra volt, tehát ott már megadta az összhangot, és akkor az öreg túra neveznek egyet túravezetőknek a közreműködésével. Csütörtökön szoktak általában elmenni buszos kirándulásra. Ezeket többségében a Beregnek a különböző helyszíneit szoktuk bemutatni. Nagyon népszerű Vásárosnaménban a vadászati kiállítás. A gyerekek körében nyilván ezek mindig jól működnek az állatok. Visszük őket Vámosatjára, ott ugye Vámosatja határában van egy várom, aminek a felújítása nemrégiben megtörtént, illetve van egy fantasztikus középkori templom is. Emellett a tákosi református templomot is bemutatjuk számukra, de előfordul, hogy más, tehát akik már jártak, őket mondjuk Cégénydányádra visszük el a Kölcseiken de Kúriába. Ezen is próbálunk alakítani, és akkor hát természetesen Tivadar nem maradhat el strandolás nélkül, úgyhogy a tivadari Szabastrand most már üzemel, ki van jelölve, úgyhogy ott azért el szoktak tölteni sok-sok órát. Ha pedig Beregfürdőre érkeznek, akkor a Tiszatúhoz visszük őket kerékpározni. A buszos kirándulás keretében ott Szolnokra mennek a Reptárba, ez továbbra is egy nagyon népszerű program, ezt nagyon szeretik a részvevők, illetve Karcagra is szoktak menni. Ott is van ugyanilyen közösségfejlesztő program, ott viszont a fürdő a nagy élmény, ott egy egész napot el szoktak tölteni. Ami kiesett és eddig volt, az a hagyományőrző program, a kézműves programok, ezek most már nincsenek, ezt váltotta fel ez az új közösségfejlesztő ismereti program.
0: Az elmúlt percekben Deák Attilát, a Tiszántúli Református Egyházkerület fejlesztési irodájának csoportvezetőjét hallhatták.

0: A műépítész tervező, aki gyermekkorának templomi emlékein, a Grimm mesék világán és az orgona hangján keresztül mesél hitről és lelkiépítkezésről. A beszélgetésben felidézi, milyen volt a hitet megélni a kommunista rendszer idején, illetve hogy hogyan váltak meghatározóvá számára nagymamája templomi emlékei. Szó esik továbbá arról is, miért tartja ma különösen fontosnak, hogy a fiatalok megbecsüljék a hit és a vallás szabad megélésének lehetőségét. A riporter Pilbák kint.
1: Köszöntjük következő vendégünket, Müller Csaba műépítészt, tervezőt. Mi a legelső gyerekkori emléke, ami Istenhez, a hithez kapcsolódik? Legyen ez egy templomképe, egy felolvasott bibliai történet, egy igevers esetleg, amire vissza tud emlékezni?
2: Hát azt el kell mondjam, hogy mi már elég öregek vagyunk. A múlt rendszerben voltunk gyerekek, jártunk iskolába, és abban az időben én nem kaptam vallásos nevelést, megkereszteltek ugyan, de nem voltunk templomba járó emberek. A nagyszüleim viszont igen, és a templomhoz kötődő első emlékeim, mivel elemi iskoláimat Szent Györgyön végeztem, és Árkosról ingáztam, nagymamámnál laktam, aki egy templomba járó református asszony volt, és nagyon gyakran elvitt a templomba, nem volt ebben semmi kötelezettség, tehát hogyha kedvem volt, akkor mentem, hogyha nem volt kedvem, akkor nem, tehát nagyjából rám volt bízva. Viszont a nagymamám iránt érzett szeretetem miatt elég gyakran vele tartottam. És a templom az egy magaslaton van, a református templom, tehát egy színterem veszi körül egy fal, egy kapun kell bemenni, és lépcsőn haladtunk felfele a templom felé. Bent az a hangulat, egy református templomnak a puritán szépsége, fehér falak, és az a hang, az az átélés, ami jellemezte a tiszteletesnek a prédikációját. Ez minden értelmen felül hatott az én gyermeki lelkemre. Nem is biztos, hogy értettem mindent, amit mondott. De ahogy mondta, ez az átélés, ez teljesen más volt, és lelkileg sokkal közelebb volt, mint amit mondjuk az akkori rendszerben, kommunista rendszer, materialista alapfelfogású rendszerben az iskolában lehetett tapasztalni. Ugyanakkor nagymamámnak az a tisztelete, vagy viszonyulása ehhez az egész valláshoz, meg mindenhez, ahogy amilyen elismeréssel vagy csodálattal beszélt, még a tiszteletes családjáról is mindig mi történt vele. Tehát ezek mind hatással voltak, és tulajdonképpen csirái voltak annak a hitnek, amire jutottam mostanig ezzel kapcsolatban.
1: És nem tudom, hogy voltak akkoriban a vallásórák, vagy voltak-e, mennyire voltak, de ha becsukja a szemét, és felidéz egy vallásórát, vagy akár egy ige hirdetést a templomban, akkor mi az az első érzés, illat, vagy hang, ami eszébe jut?
2: Hát vallásórákra nem jártunk. A vallásórákat tartottak a egyházközségek, tehát előfordulhatott, hogy valaki jár, de hát ez többnyire, mivel nem nézték jó szemmel, mondjuk a rendszer is igyekezett mindent megtenni, hogy ettől eltérítse az embereket. Hát vasárnap mindig iskolai foglalkozások voltak, mindenféle ilyen-olyan körök, aminek azért a hátsó szándéka az is volt, hogy ne a templomba menjenek, vagy vallásórára, hanem másfelé irányítsák a gyerekeknek a figyelmét. Úgyhogy ez kimaradt az életemből, viszont nagyon sok minden megalapozza ezt. Ilyenek például rám nagy hatással voltak a mesék, a Grimm mesék, amik ugye még talán egy kereszténység előtti hitből származnak, de ugyanakkor megvannak benne azok a sajátosságok, amik elindítják a gyerek képzelő erejét, és abba az irányba terelik, hogy a körülötte tapasztalható, látható világ fölött egy sokkal komplexebb világ van, bölcsesség van, és ami alapja annak, hogy utána az érzelmével is e felé tudjon haladni. Hát azt mondhatnám, hogy ezek a mesében megjelenő tündérektől elkezdve angyalokig, ördögig, tehát mindezek a valóság feletti dolgok hatással voltak, és ezekre emlékszem. Vagy akkor, amikor mégis eljutottunk, vagy elmentünk ilyen különleges ünnepi alkalmakkor a templomba, akkor mivel az egyik szülőm katolikus, a másik református, tehát többnyire katolikus templomba jártam annak idején, hogy vittek el, illetve hát nagyon pici gyerekkoromban inkább katolikus, aztán miután nagymamámnál laktam, akkor inkább református, úgyhogy mindkét templomi hangulatot megtapasztaltam. Hát ott, ami meghatott például egy katolikus templomban, az a különleges intonáció, különleges hangulat, és hát mindkét templomban az éneklés, az orgona szó, ez az, ami nagyon megható volt.
1: Fel tud-e idézni valamiféle bibliai történetet vagy mondatot, ami így gyermekként még akár mesének tűnt, de iránytűvé vált az életében, a személyes életében vagy a munkássága terén?
2: Hát az egész szenvedés történet biztos szenvedés története, de persze nem gyerekkoromhoz kötődik, hanem a későbbi, már felnőtt koromban. Hát a legmeghatóbb történet, hogyha így átélem az egész folyamatot, ezeket a stációkat beleélem magam, akkor legmegrázóbb Krisztus szavai, utolsó szavai, amikor teljesen emberré lett. Hát ez az egész létünknek a legdrámaibb pillanata, hogy mindenkinek az életében be fog következni egy ilyen. Na de hát nem ez a vége a történetnek.
1: És ha beülhetne ma az iskolapadba a tizenévesek közé, akkor mit mondana, hogy miért figyeljenek vallás órán? Akár tekintettel arra, amit ön fiatalként ezzel kapcsolatban átélt.
2: Azt kellene mondanom ezeknek a gyerekeknek, hogy ezt a lehetőséget, hogy megadatik, tehát tudva azt, mivel átéltük azt az időszakot, amikor ez egy nem kívánt dolog volt, amikor ezt mindenképpen szerették volna, hogyha elfelejtik az emberek, túllépnek ezen, mindent megtettek ilyen értelemben. Ezzel szemben most lehetőségük van a Bibliát megismerni. Lehetőségük van egy erre a célra gyönyörűen évszázadokon keresztül felépített építményben, közösségben megélni ezt, és ezt gyakorolni. Hát ez egy olyan lehetőség, amit igazán csak azt tud értékelni, aki vagy élt olyan időszakokban, amikor ez nem így volt, vagy látja azt, hogy mi történik olyan helyeken, tőlünk sokkal nyugatabbra, ahol gótikus templomokat bontanak le, dozerelnek le, mert már az emberek nem tartják fontosnak, vagy átalakítják. Tehát azt mondanám nekik, hogy ezt nagyon meg kéne becsülni, hogy erre lehetőségük van.
0: Az elmúlt percekben Müller Csaba műépítész, tervező volt vendégünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot, és akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog föl fölöttük.

Erős várom Istenünk, szeretettel köszöntelek benneteket, és az Ágnus Rádió hallgatóit is a mai vasárnapon, húsvét utáni 6. vasárnapon, Exaudi vasárnapján. Ennek a vasárnapnak, hétnek a vezérigéje így szól hozzánk, Jézus mondja, én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Hát adja meg az Úristen, hogy egyre közelebb vonzon az Úr Jézus Krisztus bennünket hozzá, az Úrhoz, az Úr szeretetéhez, és tapasztaljuk meg életünk minden egyes napján ezt a közelséget, amelyet Jézus Krisztus életével, halálával és feltámadásával kieszközölt számunkra. Amen. Hirdetem nektek, hogy minden vasárnap 10 órától Isten tiszteletet tartunk, havonta egyszer, minden hónap második vasárnapján pedig német nyelvű istentisztelet is van templomunkban. Keddenként 9 órától hívunk benneteket, hogy reggeli áhítat, matutinum keretében is, hétközben is együtt hívjuk az Úristent segítségül. Jövő vasárnap pünköst ünnepe, és erre az ünnepre gyülekezeti napot tervezünk, és az Isten tiszteletet pedig közös étkezéssel zárjuk, a gyerekeknek külön program lesz. A szeretett vendégséghez ti magatok is hozzájárulhattok süteménnyel, gyümölcssel, vagy egy-egy tál salátával. Ugyanakkor múlt héten is hirdettem, hogy még hozzá lehet járulni egy-egy szál virággal az oltáron levő virágcsokorhoz, hogy így a virágok sokszínűsége is tükrözhesse a mi gyülekezetünknek a sok színűségét. A mai istentiszteletünkön megemlékezünk Fülöp Mihály testvérünkről, aki nagy hirtelenséggel 11 éve hunyt el, és akit azóta is hiányolnak szerettei. Ugyanakkor szomorú szívvel és a gyászolók iránti részvéttel emlékezünk ma meg Rab Gyuláné Sándor Ida testvérünkről, aki 88 évesen május 28-án tért vissza Teremtő Istenünkhöz. Az ő temetésére a mai napon 13 órától kerül sor a zajzoni temetőben. Megkérlek benneteket, hogy a gyászolóiért imádkozzatok, gondoljatok rájuk a búcsú pillanataiban. Arra is kérlek, hogy jelezzétek, hogyha tudtok olyan beteg vagy idős testvérről, aki látogatást vagy úrvacsorát igényel, valamint hogyha tudtok olyanokról, akik más jellegű támogatásra szorulnak, gyógyszervásárlásra vagy számlafizetésre. Az adományaitokkal a gyülekezetünk szeretett szolgálatát támogatjátok. Köszönünk minden eddig beérkezett adományt, és Isten áldása legyen az adakozók életén. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.

0: Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében.
1: Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Halld meg, Uram, hívó hangomat, könyörülj rajtam, hallgass meg. Ne rejtsd el előlem orcádat, ne utasítsd el haragosan szolgádat. Te vagy az én segítségem, ne vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.

Kegyelmes Istenem, Te érted gondolataimat, mielőtt bűnvallásra nyitom számat. Nem is bizakodom semmi másban, mint a Te bűnbocsátó kegyelmedben. Reád bízom magamat, cselekedjé velem irgalmat szerint. Könyörgöm szent lelked adományáért, hogy szeretetben, hitben járjunk, neked buzgón szolgáljunk, a Te nevedet életünkkel is megszenteljük, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Urunk, kérünk, hallgass meg, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk. Amen.

Jézus mondja, én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek.

Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, a mai vasárnap ószövetségi olvasmányát, Jeremiás próféta könyvének 31. részéből, a 31. verstől a 34. versig. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyent őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. De ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az uruk, így szól az Úr. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Áldjuk az Urat, mert irgalmas, és beszéde megmarad örökké.

0: Imádkozzunk! Mindenható örök Isten, aki egyházadra bíztad szent fiad evangéliumát, áraszt ki követeidre az erő, a szeretet és a józanság lelkét, hogy készséggel szolgáljanak téged, és szerte a világon hiteles tanúit legyenek az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten él és uralkodik, mind örökkön, örökké.
1: Hallgassátok meg, testvéreim, mai vasárnap levélbeli szent igéjét, melyet írva találhatunk az Efézusbeli gyülekezethez írott levél 3. fejezetében, a 14. verstől a 21. versig a következőképpen. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy a Krisztus lakik szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek igéjét. Halleluja!

Hallgassátok meg az evangéliumi ígét is, úgy, amint az írva található a János írása szerinti evangélium 16. részében, az 5. verstől a következőképpen. De most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és közületek senki sem kérdezi tőlem, hová mégy. Mivel ezeket mondom nektek, szomorúság tölti el a szíveteket. Én azonban az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha én elmegyek. Mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az atyáé az enyém, ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg a mai napra kijelölt igehirdetési alapigét, ugye, mint az írva található Pál apostolnak az efézusiakhoz írt levelének harmadik részében, a 14. verstől a 21-ig a következőképpen. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön, örökké. Amen. Eddig a felolvasott alapige, Istennek legyen hála érte. Ez az ige rész, amelyet most hallhattunk, ez Pál apostolnak egy imája. Nagyon sok mindent elmond az emberről az imádsága. Az, amikor imádkozik, hogy mit imádkozik, hogyan imádkozik, kiért imádkozik. Nem tudom, hogy hallottatok-e valaha, vagy hallottátok-e szüleiteket, értetek imádkozni, vagy elmondták-e. De hogy abban van valami megnyugtató, amikor valaki más imádkozik másért, és benne van az, hogy látja, hogy Isten sokkal hatalmasabb. Isten kezébe lehet a másikat hagyni, rá lehet bízni. Pál apostol az efézusi gyülekezetért imádkozik. És ez egy nagyon különös ima, mert arra gondolunk, hogy amikor másért imádkozunk, vagy másokért imádkozunk, akkor nagyon sokszor konkrét helyzetekért imádkozunk. Konkrét segítségért imádkozunk az Istenhez a másik személyre nézve. És Pál apostol nem azt kéri ebben az imádságban, hogy az efézusi gyülekezet legyen egészséges, legyen biztonságban. Nem azt kéri, hogy jó életük legyen, hogy sikeresek, gazdagok legyenek, hogy tudjanak ellenállni minden kísértésnek, hanem azt kéri, hogy lélekben legyenek erősek. Azt kéri, hogy a Krisztus lakjon az ő

szívükben. Erőt kér számukra, de nem politikai vagy világi erőt, hanem erőt, hogy valami felfoghatatlant fel tudjanak fogni. Pál tisztában van azzal, és nem zárkózik el a mindennapi szükségletektől is. Vannak levelei, amelyben konkrét helyzetre nézve imádkozik személyekért és gyülekezetekért, de tudja, hogy minden anyagi, fizikai szükség felett Krisztus szeretete és Isten teljessége van. És hogyha ezek nincsenek, hogyha ez nincs meg, akkor semmi sem számít már. De hogyha ez megvan az emberben, a Krisztus szeretete, az Isten teljessége, akkor mindent el tud viselni. Lényegében véve arról van szó, hogy a hit mit is jelent az ember számára egy közösség életében, hogy a hitnek ki az alanya. Voltak időszakok, talán az idősebbek még emlékeznek rá és tudják, amikor ideológiai alapon a hitet megvetették, szemfényvesztésnek tartották, azt mondták, hogy a gyenge ember folyamodik hithez. De manapság is nagyon sokan vannak olyanok, akik a hitre, a hívő emberre megvetően tekintenek, mert úgy vélik, hogy a vallásos hit egyfajta elszakadása valóságtól. És gondoljunk csak bele, olyan Istent imádunk, akit nem látunk. Olyan megváltót követünk, akivel soha nem találkoztunk. És a vallásos gyakorlatunk, a hit életünk alapja, hogy ezzel a soha nem látott Istennel valamilyen fajta személyes kapcsolatot ápolunk és élünk meg. És hogyha csupán csak ezt nézzük, akkor valóban a hívő ember elrugaszkodott a valóságtól. Képzeletbeli barátja van. És mégis, hogyha megnézzük nagyon sok hívő ember életét, és hiszem, hogy sok ilyen ember van a környezetünkben, akinek életén nyilvánvaló és látványos az, hogy hite miatt az, aki. Hogy hite miatt él úgy, ahogyan él, tud úgy élni, ahogyan él. Van egy másfajta kisugárzása. És nem azért, mert könnyű élete lenne, nehézségektől mentes élete, sikeres élete, sőt, mondhatnánk azt, hogy nagyon sokszor a hit leginkább azokon tükröződik, akik komoly nehézségeken és próbatételeken mentek át. De mi az, ami mégis megtart bennünket a hitben? A szokás? Az, hogy ebben nőttünk fel, hogy már gyerekkorunktól fogva szüleink vagy nagyszüleink kézen fogva elvezettek minden vasárnap a templomba, elküldtek vallásórára, majd kátéórára, és valahogy egyfajta belső hagyománnyá vált az, hogy mi hiszünk, és már végülis el se tudnánk képzelni életünket hit nélkül. Vagy talán az, hogy látjuk az előnyeit a hit közösségnek, a közösségi életre nézve, hogy milyen jó az, amikor összegyűlhetünk egy közösségnek, a része lehetünk. És lehet, hogy ez is benne van. De valójában a hit az valami olyan, ami bennünk legbelül történik. Nagyon sokszor nem is tudjuk megmagyarázni. És Pál azt írja, hogy a hit az, amikor a belső emberünk megerősödik az Isten lelke által. Az történik bennünk, hogy Krisztus lakozást vesz bennünk. És ezt kérjük, hogy lakjon bennünk a Krisztus. Az a Krisztus, aki egyszer élt, aki meghalt, feltámadt, és mondjuk róla, hogy felment az Atyához. És ott ül az Atya jobbján. És az a Krisztus kell bennünk itt és most és életünk minden napján éljen. Hogy legyen jelen bennünk, úgymond életvitelszerűen. De mi is az, ami ezt meghatározza? Hogy én hogyan imádkozom magamért, másért, mert az elmúlt vasárnapok az imádkozásról is szóltak. Múlt vasárnap volt Rogáte vasárnapja, és a mai vasárnap Exaudi vasárnapja, amely azt fejezi ki, hogy az Úristen meghallgatja az imáinkat. De mi határozza meg a mi imáinkat? Hogyan élem meg Istent az imádságban? És Pál apostol megpróbálja ebben a rövid imájában a megfoghatatlan szavakba önteni.
az Isten nagyságát valamilyen féleképpen megfogható módon megfogalmazni, és ebből kiindulva kéri azt, amit kér az efézusi gyülekezetnek, közösségnek, és egyen-egyenként a személyeknek. Mert Pál megtapasztalta, megérezte, valamilyen féleképpen megélte azt, hogy Isten nagy és hatalmas. És ez az alapja az ő merész kéréseinek. Ez az alapja az ő hitének és az ő imáinak. A 20. század közepén egy angol szerző meglepő címmel írt egy könyvet. Ennek a címe az volt, hogy a te Istened, vagy a ti Istenetek túl kicsi. És azt írja benne, hogy sok emberrel az a baj, hogy nem találtak egy olyan Istent, aki elég nagy a modern ember szükségleteihez. Ma talán ezt az állítását kiegészíthetnénk azzal, hogy a te Istened túl kicsi és túl távoli. Mert a kihívás sok ember számára egy olyan Istent találni, aki elég nagy ahhoz, hogy átölelje a világot, és elég közeli ahhoz, hogy az ürességeinket betöltse. És elgondolkodtam ezeken az állításokon, és arra jutottam, hogy ha nem is állítjuk, vagy nem is mondjuk ki, de nagyon sokszor pont így élünk, hogy a mi Istenünk túl kicsi, hogy a mi Istenünk túl távoli. Így éljük meg imáinkat, így közeledünk felé, vagy nem közeledünk felé, mert valamiért a mi életünkben kiszorult az, hogy az Úristen hatalmas és nagy, és ennek ellenére mégis közeli. És hogyha a hit gyakorlatunkat nézzük meg, a mindennapjainkat nézzük meg, akkor talán többször ez az igazság érvényes, hogy eltörpült a mi Istenünk. Sokszor tudattalanul is lekicsinyítjük Istent, azt a nagy és kegyelmes Istent, aki kinyilatkoztatta magát, és megmutatta magát Izrael számára, és Jézus Krisztus által az ő életében, halálában és feltámadásában. És ennek a nagy és hatalmas Istennek a helyét egy vézna, erőtlen, fenyítő vagy büntető Isten veszi át. És ez a helyettes Istenünk, ez egy korlátozott Isten. Egy szűk Isten, egy megszelídített Isten, aki már nem képes semmi meglepőt, csodásat tenni, akit mi bekeretezünk a mi előítéleteinkkel és elvárásainkkal, akiről úgy véljük, hogy csak bizonyos embereket szeret, aki kiszámítható, netán unalmassá válik. És hogyha egy ilyen Isten képünk van, akkor nem meglepő, hogy az ő dicsérete is olyanná válik. Az ő tisztelete sem lesz különb, mert akkor nem jön örömmel belőlünk az ő dicsérete, akkor nem keressük a vele töltött időt, a csendet, hisz mit is mondhatna számunkra egy ilyen Isten? El sem várjuk, hogy valami nagyot tegyen számunkra, vagy hogyha netán várnánk, vagy szeretnénk, akkor kételkedve tesszük ezt. Valahogy nagyon sokszor a mindennapi gyakorlatunk azt mutatja meg, hogy nem hiszünk a megmentő, megváltó Istenben, akinek képes megváltoztatni a mi életünket. Túl távol marad tőlünk. És sokszor úgy vélekedünk mi magunk is róla, hogy távol van az Isten. Visszament az atyához, és ott is maradt, majd eljön ítélni élőket és holtakat, ahogy hitvallásunkban is mondjuk. És nagyon sokszor valamiért nem hisszük el, vagy nem tudjuk megélni azt, hogy ez az Isten közel jön, meg tud elégíteni, hogy ő az életnek a kenyere, és gondoskodik magunkról, és nem hagy egyedül bennünket. És hogyha nagyon sokszor így éljük meg Istent, akkor az válik valósággá, hogy egy kis és egy távoli Isten nem tud segíteni akkor, amikor minden változik körülöttünk, amikor meginog a talaj a lábunk alatt, akkor, amikor egyre inkább ürességet érzünk magunkban. Mert a változó világban mi az, ami stabilitást ad?
Próbálunk megállni, két lábon állni, haladni a korral, a változással, de nagyon sokszor csak azt éljük meg, hogy egy hajszában veszünk részt. Ki az, aki kellőképpen tud haladni, az marad fenn, az marad meg. Nagyon sok minden átírja a mai világunkat. A gazdasági változások, a világnézeti változások, a technológiai változás napról napra átírja a mindennapi valóságunkat. És mi mit teszünk? Hogy állunk meg? Hagyjuk magunkat sodorni, vagy érvényessé válik bennünk az, amit Pál apostol is kér, hogy meggyökerezzünk a Krisztusban, megalapozódunk a Krisztusban. Van változás, ami lenyűgöző, ami ámulatba ejt, de van olyan változás is körülöttünk, ami megriaszt, amikor tényleg azt érezzük, hogy kicsúszik a talaj a lábunk alól. És mindezek mellett nem csak a külső változások vannak ott, hanem az, ami belül történik. A belső talajmozgások, a kihívások, ami akár egészségügyi lehet, családi, munkahelyi vagy iskolai. És ezek közepette egy túl kicsi Isten hogyan segíthet? Hogyan fordulhatok bizalommal egy olyan Istenhez, akiről nem hiszem el, hogy segíteni tud? Akiről nem hiszem el, hogy meg tud tartani? Akkor, amikor mindenfele teljesíteni kell, mint hogyha egy taposó malomban lennénk, amikor annyi fele meg kell felelni, annyi fele mindenfélét el kell érni, mások szükségleteit ki kell elégíteni, elvárásoknak megfelelni, amikor tele a naptárunk mindenfélével, és mégis úgy érezzük, hogy az életünk üres, és nem tölti be semmi. Amikor úgy érezzük, hogy napról napra elveszítünk magunkból, személyünkből, személyiségünkből valamit. Amikor fel kell venni a szerepeinket, azokat a szokásokat, amelyek megtartanak, az állarcainkat, a pajzsainkat, a védőberendezéseinket, és tesszük, amit tenni kell, de meddig, és milyen erővel? És érezzük, hogy néha üresek maradunk, és fáj ez az üresség, és próbáljuk betölteni sok mindennel. Próbáljuk betölteni olyan dolgokkal, amelyek ideiglenesen talán elégtételt adnak számunkra, csak hogy még tudjunk egy kicsit kitartani a felszínen maradni. Zajjal, zenével, hangokkal, társasággal, étellel, különböző tárgyakkal, alkohollal, elfoglaltsággal, pénzzel, mindenfélével. Csak ne érezzük a magányt és az ürességet. Amikor az üresség elhatalmaskodik, akkor egy túl kicsi, gyámoltalan Isten nem segíthet rajtunk. De ne maradjunk meg ennél az Isten képnél. Engedjük, hogy az Úristen átírja a mindennapi megéléseinket, hit tapasztalatainkat, és jussunk el arra a meggyőződésre, amelyre Pál apostol is. Hogy nekünk egy olyan Istenünk van, akit nem is tudunk szavakba önteni. Aki a mi felfogó képességünkön felüli, aki sokkal nagyobb, szebb és csodálatosabb, erősebb, hatalmasabb, mint ahogy mi azt fel tudnánk fogni. Aki mindent magába tud foglalni, múltunkat, a jelenünket és a jövőnket. Aki közelít és távolít is magába foglal, azt is, amit látunk, és azt is, amit nem. Aki ott van, felette és alatta, kívüle és belüle mindeneknek. Aki szent, hatalmas, és mégis közeli és irgalmas. Pál apostol ezt az Istent tapasztalta meg az ő szeretetében, és ámult el minden egyes alkalommal, és érezte azt, hogy ez csodálatra méltó. Akkor is, amikor ezt a levelét írta, amikor a legsötétebb helyen egy cellában volt, börtönben és fogságban, akkor is ugyanezt a hatalmas Istent látta.
És így tudta bátorítani az efézusiakat. És Pál azért imádkozik, hogy ez az Isten lakik ott az efézusi gyülekezetben, de ez az Isten lakik bennünk is. Hogy ezt az Istent ismerjük meg. Hogy ezt az Istent lássuk meg nap, mint nap, és ebbe az Istenbe kapaszkodjunk. Az ő mérhetetlen szeretetébe. Hogy az ő szeretetét valamiféleképpen tudjuk felfogni. Így írja Pál apostol, hogy képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, hogy mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok. Hogy valamiféleképpen ezt a nagy szeretetet Krisztusban meg tudjuk tapasztalni, meg tudjunk benne gyökerezni, hogy felismerjük hosszában, széltében, mélységében és magasságában. Hogy megérezzük, hogy elég széles, hogy minden bűnünket átfogja és elviselje, elfedje. Hogy elég hosszú, hogy az idők kezdetétől egészen az idők végezetéig tart és érvényes számunkra. Hogy elég mély, olyan mély, hogy ő lejött nem csak ide közénk a földre, hanem halottak birodalmába is lement, magát kiüresítve. És olyan magas, hogy képes bennünket is felvinni oda az Atyához, ahol helyet készít számunkra. Ez az ima, amit Pál apostol leír, ez nem egy tennivaló lista. Nem egy olyan dolog, amivel Isten áll előttünk, és pipálja ki, hogy eljutottál ide, elérted ezt, vagy elérted azt, hanem egy meghívás. Meghívás arra nézve, hogy érezzük meg, tapasztaljuk meg, hogy mennyire szeret bennünket az Isten. Hogy Isten képes bennünket körülölelni, megtartani az ő szeretetével. Hogy ő képes betölteni az életünket, amikor az üres, hogy csak ő képes az életünket betölteni. És megerősíteni akkor, amikor gyengék vagyunk, megalapozni és meggyökerezve tartani akkor is, amikor minden változik, és néha úgy érezzük, hogy az ürességbe lépünk. Mindannyiunknak szól ez a meghívás. És én arra bátorítalak titeket, hogy kérjétek az Úristent, hogy nyűgözzön le benneteket az ő szeretetével, hatalmával és nagyságával. Kérjétek, hogy töltse be újra és újra az életeteket, és engedje meg, hogy fel tudjátok fogni azt, hogy milyen nagy is az ő szeretete. Hogy érezzük, fogjuk fel a mennyei szeretetének a nagyságát. Mert nem egy akármilyen Isten munkálkodik bennünk. És legyen ez a mi hitvallásunk is, amit Pál apostol az imádság végén leír, aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, nem akármilyen erő munkálkodik bennünk, hanem az Isten ereje, azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Övé legyen a dicsőség, hozzá szóljanak, hangzajak a mi imáink, azzal a bizonyossággal, hogy ő meghallgat bennünket. Amen. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakjon bennünk gazdagon, és mi gyümölcsöt teremjünk az ő nevének dicsőségére. Amen.

0: Istenünk, magasztalunk, hogy igaz minden szavad, és hűségesen teljesíted minden ígéretedet. Hallgass meg minket most is ígéreted szerint, amikor reménységgel fordulunk hozzád kéréseinkkel. Könyörgünk, pásztorold egyházadat szent lelkeddel, védelmezd, vezesd és tanácsold elhívott szolgáit és őrállóit, és segíts mindnyájunkat, hogy örök igédnél megmaradjunk, hitünkben erősödjünk, és a szeretetben növekedjünk. Könyörgünk testvéreinkért, akik hitükben megerőtlenedtek, akiknek szívét kétség és kételkedés gyötri. Hódítsd meg őket szereteteddel, hogy hozzátérjenek, és nálad békességet találjanak. Könyörgünk, óvj meg bennünket minden veszedelemtől, védj meg az idegen és káros tanításoktól, minden erőnket meghaladó megpróbáltatástól és az idő előtti, készületlenül érő haláltól. Könyörgünk a betegekért, gyógyítsd meg őket, a szenvedőket őrizd meg a kétségbeeséstől. Vigasztald meg a szomorkodókat, erősítsd meg hitüket és teremts szívükben békességet, szenteld meg az örvendezők örömét.
1: Megemlékezzünk ma előtted a szeretett férjéről, édesapáról, Fülöp Mihály testvérünkről, aki nagy hirtelenséggel és nagy űrt hagyva szerettei körében tért vissza hozzád, Urunk. Családjával együtt köszönjük neked az ő életét, az ő szeretetét és gondoskodását, és kérünk, te vigasztald meg a rá emlékezőket, az őt szeretőket. És kérünk téged, hogy te légy ma azokkal a gyászolókkal, akik ma kísérik el a szeretett édesanyját, nagymamát, Rab Gyuláné Sándor Idát, a minden földiek utolsó útjára, miután hosszú ideig békével és türelemmel viselte betegségét. Kérünk, adj a gyászolóknak megnyugvást és vigasztalást, elhunyt testvérünknek pedig csendes pihenést. Könyörgünk, Urunk, a világunkért, add, hogy a földön mindenki emberhez méltó életet éljen békességben. Győzd le mindazok közönyét, akiknek lehetőségük van segíteni az ínséget szenvedőkön. Ébreszt felelősséget a mi szívünkben is, hogy megtegyük értük mindazt, amire módot adsz. És most különösképpen, Urunk, bízunk a te hatalmadban, a te nagyságodban, amikor kérésünkkel azokért imádkozunk, akiket most árvizek sújtottak, akik az árvizek miatt otthonaikat, munkahelyeiket veszítették el. Urunk, imádkozunk a parajdi sóbányáért, azért a bányáért, amely talán sokunk életét meghatározta, vagy része volt sokunk életének. És kérünk, Urunk, hogy te légy ott mindazokkal, akik most szenvednek miatta. És kérünk, hogy adj bölcsességet azoknak, akik bármit is, vagy valamit is tehetnek azért, hogy megmentsék, helyrehozzák a károkat. Urunk, kérünk, adj nekik kitartást, reménységet és bizodalmat, legfőképpen benned. Hallgass meg minket, Urunk, a te szent fiadért, aki megígérte, hogy megnyitod előttünk atyai szívedet, hogyha az ő nevében fordulunk hozzád. Ebben bízva kérünk, teljesítsd kéréseinket, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak apostola tanítja, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, akkor önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít bennünket minden gonoszságtól. Ezért feleljétek őszintén a következő kérdésekre.
0: Valljátok-e magatokat Isten színe előtt bűnösöknek, és ezért büntetése méltónak? Felelje mindenki magáért, vallom.
1: Vallom. Bánjátok-e szívetek szerint minden bűnötöket, amelyekkel akár az Istent, akár embertársaitokat bántottátok meg? Felelje mindenki magáért, bánom. Bánom.
0: Megbocsátottatok-e mindazoknak, akik titeket megbántottak? Felelje mindenki magáért, megbocsátottam.
1: Megbocsátottam. Igyekeztek ezután Isten segítségével minden bűnös szokást elhagyni, és az ő akarata szerint élni. Felelje mindenki magáért. Igyekszem. Igyekszem.
0: Hiszitek-e, hogy az Isten, ha hozzá igazán megtértek, az Úr Jézus Krisztus érdeméért minden bűnöteket megbocsátja? Felelje mindenki magáért. Hiszem.
1: Hiszem. Hiszem. Legyen a ti hitetek szerint. A minden kegyelem és irgalom Istene pedig adja az ő szent lelkének erejét, hogy az, amit most kimondtatok, az valósággá legyen a ti életetekben. Én pedig, mint az Úrnak szolgája, a Krisztus szavai szerint, akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, hirdetem ti néktek az igaz megtérés feltétele mellett bűneiteknek bocsánatát. Teszem ezt az Atya, Fiú, Szentlélek Isten nevében. Azzal a figyelmeztetéssel, hogy meglássátok, többé ne vétkezzetek, hanem teremjétek a megtéréshez illő gyümölcsöket. Amen.

valóban méltó és helyes, illő és üdvös, hogy mi téged, Urunk, szentséges Atya, örökké való Isten, mindenkor dicsérjünk, és adjunk hálát neked a te fiad, Jézus Krisztus által, mert feltámasztottad őt a halálból, és üdvösséget szereztél minden embernek. Ezért dicsérik az angyalok a te dicsőségedet, általa imádnak téged a hatalmasságok, és félnek minden népek. A mennyek és minden mennyei hatalmak dicsőítenek téged egyetértő újjongással. Velük egyesüljön a mi énekünk is, és valljuk imádva, vég nélkül.

A mi Urunk Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a kelyhet is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindjájan. Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik, bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Istenünk, a te fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus áldást hozó szenvedésére és halálára emlékezünk, és vallást teszünk halottaiból való diadalmas feltámadásáról és uralkodásáról a te jobbodon, míg ő eljön. Krisztust hirdetjük, mint tiszta, szeplőtlen, szent áldozatot, mint az örök élet kenyerét, üdvösségünk kelyhét. Mennyei Atyán, küldd le szent lelkedet gyülekezetedre, és szenteld meg a mulandó földi javakat mennyei eledellé. Úr Jézus Krisztus, te vagy az, aki az áldozatot hozod, és magadat ajándékozod tieidnek. Áld meg, Urunk, e kenyeret, és áld meg, Urunk, e kelyhet. Tedd tested és véred közösségévé, az örök élet eledelévé és az örök üdvösség italává. Teremts tiszta szívet, és az erős akaratot újítsd meg bennünk. Isten drága áldozati báránya, jöjj el mi közénk!

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
1: Testvéreim, a megáldott kenyér, vajon nem a mi Urunk Jézus Krisztusunknak, érettünk is megtöretett, valóságos teste? Ezért azt mondja a lélek, és Krisztus menyasszonya a gyülekezet, jövel Uram Jézus. Jövel Uram Jézus.
0: És a megáldott ital, vajon nem a mi Urunk Jézus Krisztus érettünk is kiontatott vére-e? Ezért azt mondja a lélek, és a menyasszonya gyülekezet, jövel Uram Jézus.
1: Jövel, Uram Jézus. Az Úr asztala megterítve számotokra, jöjjetek, íme minden kész. Gyere, menjed. Békesség néktek. Krisztus valóságos teste, éretted is megtöretett.

teste és vére, őrizzem meg benneteket az örök élet számára. Menjetek el békével, az Úr legyen veletek.

Hálát adunk neked, mindenható Isten, hogy üdvösséges ajándékoddal megelégítettél minket, és kérünk, növeld által a hitünket és egymás iránti szeretetünket, Szent Fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Kezdetben volt az ige, és az ige az Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Az ige testé lett, itt élt közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Amen.

Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te reád,

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a János evangéliuma 19. fejezetének a 26. és 27. verse alapján szól ma hozzánk Hajdó Tímea, a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, nem csak szemet adott az Isten című részt felolvassa a rádiónk munkatársa, Janicskó Mihály Noémi. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől! Istennek igéjét a János evangéliuma 19. fejezetének 26. és 27. verseiből olvasom. Amikor Jézus meglátta ott állni anyját és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához: Asszony, íme a te fiad! Aztán így szólt a tanítványhoz: Íme a te anyád! És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Talán érdekesnek tűnik nekünk, hogy Jézus ebben a mondatban az édesanyját asszonynak nevezi. Kicsit olyan hidegnek és közönyösnek tűnik ez a megszólítás. Még talán azt is gondoljuk magunkban, hogy a tiszteletlenség jele. Ezt mondani az édesanyánknak, hogy asszony. Mégis, hogyha ezt a történetet nézzük, akkor egy gondoskodó Jézust látunk benne, aki a kereszt alatt állókat egymásra bízza. A szeretett tanítványnak Máriát ajánlja, Máriának pedig a szeretett tanítványt. Miközben mindenkivel törődik, szenvedése és halála által életközösségre lép a világgal, megoldja édesanyja egyéni és egyedi élethelyzetét is. És éppen ezáltal tanít nekünk nagyon sokat Jézus. Először is azt, hogy a jó kapcsolat az mindig szeretett kapcsolat. És a tanítványi közösségben ennek a szeretetnek kell megvalósulnia, amiről Jézus is beszélt, amit a tanítványok szívére helyezett, az új parancsolatot alkalmazni. Egy új családba helyezi Jézus az övéit. Máriának és Jánosnak éppen Jézus a közös pontja. Asszony, íme a te fiad! Íme a te anyád! A szeretett kapcsolat kiépítése mindig Jézus által történik. Nem parancsszóra teljesített kötelességből, nem kierőszakolt tiszteletadásból, hanem önzetlen, szerint bátorító lehajlásból. Anya és fia és anya, mondja ezt Isten fia Jézus a szabadító. Nem egy vérségi kapcsolaton alapuló közösséget, hanem szeretett közösséget hoz létre. Még ezek között a zord körülmények között sem hideg, rideg ez a találkozás, hanem mély kapcsolat és szeretet sugárzik belőle. Még a kereszt súlya alatt is másokról gondoskodik Jézus. Arra tanít, hogy tiszteletet tanúsítsunk egymás iránt. Másodszor Jézus Krisztus arra is odafigyel, hogy a szeretet az egy feladat is. Jézus azt mutatja meg tanítványainak, hogy a magukra maradt, a segítségre, támaszra szorulókat be kell fogadni. Máriának ott a helye a Jézus tanítványai között. Példaértékű, hogy rendezi Jézus azok életét, akikhez a szeretet szálai fűzték. Elrendezni a sajátjaimat, elrendezni a családot, a benne élőket, a felelős feladatot átruházni, nem hagyni magam után lehetőleg elvarratlan szálakat. Néha az ember, különösen az élete végén, rájön arra, hogy mennyi mindent másként kellett volna csinálni. Mennyi mindent meg lehetett volna oldani a szeretet jegyében, úgy, ahogy Krisztus tette a kereszten. Mert ő csak arról akar gondoskodni, hogy édesanyjának a szeretett tanítvány mellett biztosítva legyen a jövője, a holnapja. A szeretett tanítvány Jézus iránti tiszteletből és odaadásból házába fogadja Máriát.

lehet. És nem kell vérségi kötelék legyen közöttünk ahhoz, hogy egymást be tudjuk fogadni, és egymással szeretetben tudjunk élni. Amen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy bennünket is egymásra bízol. Hogy nekünk is odaadod, elénkbe adod a feladatot, hogy vigyázzunk egymásra, figyeljünk egymásra a te szereteted jegyében. És köszönjük, hogy elsősorban nem is a vérségi kapcsolatokat nézed, bár azok is fontosak, hanem azokra is irányítod a mi figyelmünket, akik testvéreink a hitben, a szeretetben. Add, hogy észrevegyük egymást, és add, hogy be tudjuk fogadni azokat, akik otthontalannak, hontalannak, egyedül levőnek érzik magukat. A te nevedben. Amen.

Isten üzenete Hajdó Tímea a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, a János evangéliuma 19. fejezetének a 26. és 27. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Nem csak szemet adott az Isten című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

nem csak szemet adott az Isten. Az öreg professzort csodálva tisztelték hallgatói. Feltétlen morális tekintélynek tartották. Egyik társuk egy kísérlet során súlyos, valamennyiüket veszélyeztető hibát követett el. Érthető, hogy kíváncsian várták a többiek, hogyan reagál majd nagy tanítójuk egy ilyen esetben. Hogyan szab majd ki olyan büntetést, amelyből a kétségbeesett tettes, életre szóló tanulságot vonhat majd le. Hiába vártak. Mesterük még említés sem tett az esetről. A tanítványok vártak, egy hetet, kettőt. Aztán már nem bírták tovább, és nem minden szemrehányás nélkül kérdőre vonták professzorukat. Mindnyájan láttuk, mi történt. Azért adott Isten az embernek szemet, hogy használja. Igaz, mondta az öreg bölcs, igaz. De Isten szemhíjat is adott nekünk az ő végtelen bölcsességében, hogy eldönthessük, mikor jobb szemet hunyni a dolgok felett.

hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Pál apostol efezusiakhoz írt levele, első részének 6. verse.

Elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Műsorunkban Isten üzenete a János evangéliuma 19. fejezetének a 26. és 27. verse alapján szólt hozzánk Hajdó Tíme, a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül, ezt követően pedig a Calvin kiadásának

gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézsel Gábor válogatásából Nem csak szemet adott az Isten című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ennyi fért mai műsorunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

Márai Sándor, ajándék. És mégis, ma is, így is, örökké, mennyit ad az élet? Csendesen adja két kézzel a reggelt és a délutánt, az alkonyt és a csillagokat, a fák füllett illatát, a folyó zöld hullámát, egy emberi szempár viszfényét, a magányt és a lármát. Mennyit ad? Milyen gazdag vagyok minden napszakban, minden pillanatban. Ajándék ez. Csodálatos ajándék. A földig hajolok. Úgy köszönöm meg.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Hogyan ment Rumcájsz sóért? Mivel Rumcájsz még nem jött teljesen rendbe azóta, hogy meghűlt és a porosz generálist felbosszantotta, Manka főzött neki 7-szeres levest. Az a zsiványok kedvence. Először esznek belőle reggelire, másodszor esznek belőle ebédre, harmadszor esznek belőle vacsorára, negyedszer bekenik vele a cipőtalpukat, ötödször kifényesítik a pisztolyukat, hatodszor leöntik vele a tüzet, a hetedik adagot pedig felhörpinti a zsivány, ha megszomjazik éjszaka. Főzés közben Rumcájsz odaférkőzött a bográcshoz, megkóstolta a levest, és azt mondta Mankának: kevés benne a só. Akkor bizony az úton kell állnod, amíg egy kereskedőtől be nem szerzel egy csipet sót, felelte Manka. Rumcájsz az övébe dugta makra töltött pisztolyát, és elrejtőzött az útmenti bokorban, arra felé, amerre a kereskedők ícsimbe szokták szállítani a sót. Ott hasalt sehol senki. Csak nem jött kereskedő. Rumcájsz már-már visszafordult, hogy sótlanul megeszi a levest, amikor a távolban egy különös úrfi jelent meg. Úgy volt öltözve, mintha bálba készülne. Ide-oda táncolt az úton, és furulyázott hozzá. Rumcájsz jobban szemügyre akarta venni, de amint kidugta zsivány fejét a bokorból, az úrfi felnyögött ijedtében, és hatalmába kerítette a félelem. Ott feküdt a mohán, fölötte ott állt Rumcájsz, és azon törte a fejét, hogy milyen gyógynövénnyel térítse magához a szerencsétlent. Ekkor megjelent Manka. Rumcájsz, megvan már az a só?
2: Megám a baj,
1: felelte Rumcájsz, és az eszméletlen úrfira mutatott. Élezgették az úrfit mindenfélével, de csak nem tért magához, csak gyengélkedett. Hogy megtudjanak róla valamit, Manka belepillantott a zsebében talált papírokra. Te Rumcájsz, ez egy tánc, zene és illemtanár, és az is ide van írva, hogy ma kell munkába állni a ícsimben, garas fegyverműves lányánál, Elizabetkánál. Azt írják, ha ma nem áll be, ne is menjen. Rumcájsz gondolkodóba esett, a sápat úrfit szemlélve.
2: Ez ma bizony nem sokat fog táncolni, na, de nem hagyom cserben. Amíg magához tér, átveszem helyette a munkát a fegyverművesnél. Erre Mankát is szédülés fogta el. Ma nem olyan nagy ügy, közölte Rumcájsz, és olyan meghajlást produkált Mankának, hogy kipördített a földből egy fatönköt.
1: Így hát Manka egy marék szalmával kifényesítette a lábbeliét, áfonyaszedővel végig gerebjézte a haját meg a szakállát, és derűsen útnak indította az erdőből.
0: Eredj, és keresd legalább egy levesnyi sót!
1: Rumcájsz útnak eredt, meg sem állt a fegyverműves kapujáig. Ráköpött a cipőjére, a ruhaujjával kifényesítette, és halkan bekopogott. A lépcsőház úgy zengett tőle, mint a puska ropogás. Kinyílt az ajtó, egy kisasszonyka állt ott, fodros rózsaszín ruhában, haja copva fonva.
2: Te vagy a Elizabetka?
1: Kérdezte Rumcájsz a lehető legszebb hangján a szakáll alól.
0: Én? Bolintott a kisasszonyka. De anyácska nincs itthon.
2: Igen, helyes,
1: örvendezett Rumcájsz.
2: Azért jöttem, hogy megtanítsalak zongorázni, táncolni és illedelmesen viselkedni.
1: Elizabetka egyenesen a szalomba vezette a zongorához.
2: Hát akkor kezdjük a tánccal,
1: javasolta Rumcájsz. Elizabetkát a zongorához ültette, magának jól fejébe húzta kéreg kalapját, és ruháján végig simított minden varrást, hogy ne repedezzen.
2: Először én táncolok, aztán te következel.
1: Elizabetka játékától majd elolvadt a zongora. Rumcájsz megtalálta a ritmust, dobbantott, és úgy összecsapta a bokáját, hogy csak úgy nyekkent. A muzsika finoman szólt,
2: de Rumcájsznak zsiványosan jöttek a lépések, hogy csak úgy rengett a ház a pincétől a padlásig. Túl finoman játszol,
1: magyarázta Rumcájsz Elizabetkának.
2: Márpedig én akkor úgy figyelek a zenére, hogy elfelejtem a lépéseket.
1: Ő maga ült a zongorához, hogy most Elizabetka táncoljon. Alig, hogy Rumcájsz zsiványosan hozzáért a billentyűkhöz, a hangszer hátuljából, mint a felriadt madarak, röpködni kezdtek a zongora kalapácsok.
0: Elizabetka sírva fakadt, hogy mit fog szólni anyácskája, ha megjön.
2: Ne sírj, vigasztalta Rumcájsz, amit elrontottam, jóvá is teszem.
0: Az ablakhoz lépett, halkan kihajolt, és Rumcájszos mozdulattal elkapott röptében 8 madarat. Mindegyiknek más volt a hangja. Rumcájsz szép sorjában beleültette őket a zongorába. Legfölülre a fülemülét, hogy övé legyen a diszkant, a galambot pedig alulra, hogy ő adja a basszust. Elizabetka megint felcsippentette a szoknyáját.
2: Finoman,
0: vezényelt Rumcájsz a madár zongorának. Megszólalt a hangszer, mintha álmukból ébredeznének a madarak, olyan finoman szólt. Rumcájsznak a füléhez kellett tennie a kezét, hogy hallja. Elizabetka úgy lejtette táncát ehhez a zenéhez, mint egy balettáncos nő. Rumcájsz a lépéseit számolta, és örvendezett, hogy milyen pompásan helyettesíti a sápat úrfit. Ám ekkor kitárult az ajtó.
2: Garasné, a fegyverműves felesége állt ott. Kezét a szájához kapta, amikor meglátta a zsiványt a szalomban.
0: Rumcájsz pedig bizonyítékául annak, hogy jogosan helyettesíti a tánc, zene és illemtanát, a puskaműves feleségéhez lépett és kivágott egy spanyol pukedlit. Ám ahogy meghajolt, ujja a pisztolya kakasát érte, és a néderlandi fegyver elsült az övében.
2: Ó, de szép durranás volt!
0: Sóhajtott fel elégedetten a fegyverművesné.
2: 15 éve hordják ide a fegyvereket, de még egyiknek sem volt ilyen szép hangja. Mivel tartozom a zene és táncóráért?
3: Egy zacskó sóval,
0: felelte Rumcájsz. Lent a kapuban találkozott a sápadt úrfival, akinek közben visszatért a színe, és annak rendje és módja szerint munkába állt. És hogy másodszor is annak rendje és módja szerint történjen minden, Rumcájsz rendesen hazavitt egy zacskó sót. És hogy harmadszor is annak rendje és módja szerint történjen minden, mankával megsózták a 7-szeres levest.

0: Bent a vízben a teknőzik a fülkét sziklik, mint a hal. Bent a vízben a teknőzik a fülkét sziklik, mint a hal. Bent a vízben a teknőzik a fülkét sziklik, mint a hal. Bent a vízben a teknőzik a fülkét sziklik, mint a hal.
1: Sárga a kéken.
2: Reggel süt a nap az égen.
1: Szűr.

ez, ez az ásás borzasztó, gömbölyű horpaszt horpasztó, szörnyű a lét, ha mozgalmas, borznak a munka borzalmas.

0: örök és a tehenek. Volt egy török, Mehemed. Sose látott tehenet. Nem is tudta Mehemed, milyenek a tehenek. Egyszer aztán Mehemed lát egy csomó tehenet. Csodálkozik Mehemed.
1: Ilyenek a tehenek. Én vagyok a Mehemed, mi vagyunk a tehenek.
0: Számlálgatja Mehemed, hány félék a tehenek. Meg is számol Mehemed háromféle tehenet. Fehéret, feketét, tarkát, meg ne fogd a tehén farkát.
1: Nem tudta ezt Mehemed, s felrúgták a tehenek.
2: Vásár.
3: Olcsó az alma, itt van halomba, aki veszi, meg is eszi.
4: Kis trombitát legyenek, pirosat, fehéret, lilát, sárgát, kéket, mézes bábot vegyenek,
2: tükrös szívet, kutyaszán, szépet. Szalad igazán, igazán,
3: köszörűs vagyok én, kutyaszánon futok én.
1: Van egy csizma eladó? Hóba, sárba, mindig jó.
3: Van kis csizma eladó, szép varrás a szárán, hogyha ilyet hordanék, bizony sose bánnám.
1: Van egy ködmön eladó? Szélbe, fagyba, mindig jó.
3: Van kis ködmön eladó, szép hímzés a vállán, hogyha ilyet hordanék.
5: Érkezik a vándorcirkusz.
3: Bizony, sose bánnám.
5: Hoznak elefántot, tarka bohóc vezeti, füstipisti követi.
1: Ilyet sose látott.
3: Sátor alól kikiáltó szétnéz.
4: Itt látható a nagy hírű bűvész. A lábával ő karikázik. A kezével egy citerázik, az orrával orrőganázik, a fülével figurázik, a szemével gurgulázik, a szájával vacsorázik.
3: Jó márca cseberben, csuprom telemertem. Tele van a csuprom, idd már.
0: Kinefusson! A csókai csóka. Csókai csókának mi jutott eszébe? Föl szeretett volna öltözni fehérbe. Unt a szegény jámbor, hogy ő télen, nyáron, örökken, örökké feketébe járjon. Ahogy így tűnődik, ághegyen a csóka, arra ballag éppen csalavér a róka. Attól kér tanácsot, mit kellene tenni, hófehér galambá, hogy kellene lenni? Nincsen annál könnyebb, neveti a róka. Fürödj meg a hóban, te fekete csóka. Olyan fehér galamb lesz rögtön belőled, hogy magam sem tudom, mit higgyek felőled. Nagy eszű rókának szót fogad a csóka. Nagy végan leugrik az ágról a hóba, az orra hegyese látszik ki belőle, kérdi is a rókát, mit hisz most felőle?
6: Azt hiszem, galamb vagy,
0: csípte meg a róka.
6: S csapott nagy ozsonnát belőle a hóba. Róka csípte csóka csípte róka. Így lett fehér galamb, a csókai csóka.
0: Színes tintákról álmodom. Mostan színes tintákról álmodom. Legszebb a sárga. Sok-sok levelet etintával írnék egy kis leány. Kisleánynak, akit szeretek. Krix-krakszokat, japán betűket írnék, s egy kacskaringós kedves madarat. És akarok még sok más színű tintát. Bronzot, ezüstöt, zöldet, aranyat. És kellene még sok száz, és ezer, és kellene még aztán millió. Tréfás lila, borszínű, néma szürke, szemérmetes, szerelmes, rikító. És kellene szomorú viola, és téglabarna, és kék is, de halvány. Akár a színes kapuablak árnya augusztusi délkora kapu alján. És akarok még égő pirosat, vérszínűt, mint a mérges alkonyat. És akkor írnék, mindig írnék, kékkel húgomnak, anyámnak arannyal, aranyimát írnék az én anyámnak, aranytüzet, aranyszót, mint a hajnal. És el nem unnám, egyre írnék, egy vén toronyba, szünes, szüntelen. Oly boldog lennék, Istenem, de boldog. Kiszínezném vele az életem.
7: Interjú a farkassal, aki állítólag megette piroskát. Az új bárány riportere felkereste Ordast. Interjút kér. Én leközlöm. Olvasd. Igaz volna ama vád, hogy ön orvul elfogyasztott egy egész nyers nagymamát?
1: Egy nagymamát.

0: Egy grammot se. Ez az egész csak grimmese. Hogy Piroskát önfalta fel, talán az is hamis vád? Nem hagyott meg belőle más, csak egy fél pár harisnyát? Hogy én? Őt? Ruhástól? Mit ki nem eszeltek? Én még az almát is hámozva eszem meg. Furcsa, hogy a kunyhóban, hol megevődtek mindketten, mégis piros farkas nyálnyom díszeleg a parketten. Az úgy történt, hogy ők aznap meghívtak a viskóba. Nagyon finom uzsonna volt, szamóca és piskóta. S mivel, hogy én evés közben állandóan vicsorgok, a vérveres szamócali a pofámból kicsorgott.
1: Én úgy tudtam, önnél szabály, hogy csak friss húsárut zabál.
0: Kacsa. Füvet rágok, lomhán, legelészve, zsengét, hogy a gyenge gyomrom megemészze.
1: És meddig lesz önnél a juhús is tiltva?
0: Eddig, de erről már nem írhatsz, te birka!

Este jó, este jó. Este jó, este jó, este mégis jó. Apa mosdik, anya főz, együtt lenni jó. Ég a tűz, a fazék víznótát fötyül, bogárkarika forog a lámpa körül. A táncuk karikás, mint a koszorú, meg is hal egy kis bogár, mégse szomorú. Lassú tánc, táncol a plafon. El is érem már talán, olyan alacsony. De az ágy meg a szék messzire szalad, mint a füst, elszállnak a fekete falak. Nem félek, de azért sírni akarok. Szállok én is, mint a füst, mert könnyű vagyok. Kiemel, kiemel, ringat engemet. Kinyitnám még a szemem, de már nem lehet. Elolvadt a világ, de a közepén anya

Hol folyik a legszebben a Duna? Jól tudja azt mindenki, hogy Pesten. Hol folyik a legjobb süket Duma? Megesküszöm, csak is Budapesten. Hol ragyogóbb a csillag az égen? Hazudik, ki nem mondja, hogy Pesten. Hol élnek az adósságból régen? A világon sehol, csak is Pesten.

0: világot, csak is Peste.
1: Hol létezik még egy városliget?
0: Megesküszöm rá, hogy csak is Peste.
2: A nő hol olyan észbontóan remek?
0: Míg a lapok is azt írják, Peste.

Hol folyik a legszebben a Duna? Jól tudja azt mindenki, hogy Pesten. Hol folyik a legjobb süket Duma? Megesküszöm, csak is Budapesten. Hol ragyogóbb a csillag az égen? Hazudik, ki nem mondja, hogy Pesten. Hol élnek az adósságból régen? A világon sehol, csak is Pesten.

esküszöm rá, hogy csak is Pesten. A nő hol olyan észbontóan remek, míg a lapok is azt írják, Pesten.

mert legszebb ott az est, hol csillagfényben mosolyog az édes drága Budapest.

0: életed.
1: Ha nem pályaudvar, mi lehetne más? A Dunán egy hajóállomás. Holnap este 8-kor indul a hajó. Eljön oda, együtt megyünk, jó? Ahogy a kerék ott üti a vizet, úgy hallok dobogni egy szívet. Visszafelé jöttünk, elhallgat a gép, Dunavízén ez oly csodaszép.

másik oldalon mindig fúj a szél. Sötét nyírkos kötszitál, ingújba rejtett altatókon él. Egy megtébolyodott

csukom az ajtót, kattan az ár. Tétova homály, jól lépek át, a kakukkos óra egy pillanatra megáll, és én méricskélem a tűfokát, hogy átfér rajta a menekülő.

Csikorgatja egy koldus a fogsorát. A hulladék gyűjtő fölé hajolva, a fejéből épp egy araszit, ha kilát. Mert bezárt a magyar királyi.

kiszedett lej egy liter borára. Húzd rá cigány, ezer lejes adó. Még az éjjel

Egy kicsit megbolondítottuk a következő dalt, bár ez csak a dal felénél fog kiderülni.

meg a barátom a legkönnyebben énekelhető refrén. Na na na. És igaz. Bátrabban, nyugodtan. Na na na. Kísértél már ennyi embert egyszerre? Nem hozom. Zenével.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.